0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetése valódi értékkel, értékekkel érkeztünk. Budapest és a vétel körzet, mindig mondom, pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Igen, ismét elhoztam a vétel körzet kulturális aktualitásait, és pontosan tudják, hogy olyan alkotókat látok vendégül estéről estére ebben a műsorban, akik így vagy ide képesek hatással lenni a kulturális életünkre, és Pécsi Cecília nagyon is hatással tud lenni a kulturális életünkre, a gyomrunkon keresztül, a hasunkon keresztül, az ízlelő bimbókon is keresztül,
2: hát,
1: meg a bye-bye, jó-jó.
2: Igen.
1: Ez egy küldetés.
2: Ez egy küldetés.
1: Na, ennek pontosan vagy te az alapítója, és örülök neked, most találkozunk először az életben is, meg az éterben is, és milyen jó, hogy ez egyszerre megtörténik. És hadd mondjam el rögtön így az elején, és tiéd lesz a szó nem sokára, csak ennyit el kell mondanom a hallgatóknak, hogy velem még az életben nem történt ilyen itt ebben a műsorban, pedig már lassan 5 éve itt ülök ebben az esti beszélgetésekben, hogy valaki olyannyira készült a beszélgetése, hogy gyakorlatilag majd, hogy nem egy tortát hoztál magaddal, de ez nem egy torta, ugye? Csak olyannak néz ki.
2: Hát igen, hogyha...
1: Mit kaptam?
2: Egy vegán rikottás diós cukkini rózsát.
1: Ez egy ilyen egy tál érte?
2: Lehet egy tál ételnek.
1: Tehát vacsorára, ebédre és bármire megehetném?
2: Hát a vacsoráról majd később beszélünk.
1: Na jó, oké.
2: De
1: ezt szabad enni.
2: Én annak a híve vagyok, most így gyorsan a közepébe vágok, hogy eredetileg első végzettségem az színházi táncos, tehát a balettintézetbe jártam 10 éves koromtól. De hát ez nem csak ennyi, hanem az annak van egy mögöttes életútja, ami a balerinákat sújtja, hogy folyamatosan ugye súlykontroll van. Na most mi a legédesebb? Hát az, ami tiltott. Tehát egy balettos, legtöbb balettos, én biztosan imád enni, imád finomakat enni, imád sokat enni, és ezért egy állandó jó-jó effektusban van, mert fogyókúra, visszahízás, fogyókúra, visszahízás. Uh-huh. Tehát ez egy... Én nincs olyan fogyókúra szerintem, amit én nem próbáltam ki. Szégyen, nem szégyen, de a tiltott gyógyszerektől kezdve a hánytatásra minden.
1: Egyszer képzeld, de én is elmentem, akkor abban a szerkesztőségben, ahol dolgoztam, minden kollégám szedett valami olyan fogyasztó gyógyszert, amit aztán nem is árultak itt, vagy be volt tiltva Magyarországon, Néplégetbe kellett menni ilyen dílerekhez, tehát életemben nem volt. Akkor egyszer sorba álltam ott, hát mondom, én mit csinálok itt? Mit keresek itt? És olyan rosszul voltam tőle aztán, hogy
2: Nem voltam rosszul tőle, és igazából majdnem minden fogyókúrától én le is tudtam fogyni, mert nem
1: tehát egy vékony hölgy, egy filigrán hölgy ült velem szemben.
2: Igen, most azt látod, ami egyébként a 7 évvel ezelőtt életmódváltásomnak a végleges állapota, mert hogy tulajdonképpen, ahogy mondtam, állandóan fogyókúráztam, visszahíztam, de a táncos berögzülések miatt én igazából nem engedtem el annyira elszaladni a lovakat. Tehát egy ilyen 15 kilóval játszottam, ami ugye a táncos mércéhez képes plusz 15 volt. Tehát nem a normál átlag emberhez képes, hanem a táncos mércéhez. De nem bírtam megállni. Tehát amikor lefogytam, én nekem már lista volt. Vagy a fejembe, vagy le is volt írva.
1: De milyen lista?
2: Hogy mit fogok majd enni, ha én is vékony leszek újra. És akkor aztán erezd el a hajamat. Tehát a feltépem, a hűtőt, a minden.
1: Ebből jött a jó.
2: Persze.
1: Értem.
2: Tehát olyan körülbelül 1-2 hét után visszajött minden, tehát többségében
1: De
2: én nem...
1: De 2 hét után visszajönnek a kilók?
2: Azok a kilók visszajönnek, ami mondjuk egy fogyókúra után leadtál, mert a szervezeted regenerálni, vissza akarja kapni, visszaszerezni ezeket a tartalékait. Uh-huh. És igazából, amikor ha valaki eléri a maxot, akkor azt nem tudom, hogy észrevette, de én magamon abszolút észrevettem, hogy volt egy max súly, ami után mindig akármennyit ettem, annyi maradtam. De ez évek alatt ez a felső határ 20...
1: Olyan régóta vagyok kövér, hogy fogalmam
2: nincs. 20-ig fölfele.
1: Hogy hogy van ez, már nem emlékszem erre. Régen nekem is voltak ezek.
2: De nem az van, hogy évek keresztül, tehát méred magad, és mindig több vagy. De mindig több
1: persze,
2: vagy.
1: Jó, én már rá sem merek állni a mérlegre.
2: Hát igen, az már egy másik.
1: Mondom.
2: Az már jó, egy másik.
1: Hadd mondjam el, még gyorsan hallgatok. Egyébként mi a te titulusod? Mert oké, hogy...
2: Táplálkozási tanácsadó a végzettségem. Egyébként még a matén a zöldség és gyümölcs feldolgozó szakot
1: ezt
2: is
1: mondtam volna, igen, láttam, utána dolvastam természetesen. Hadd mondjam el a hallgatóknak, hogy azért vagyok meglepve, mert ugye ez egy kulturális műsor, és mindig a reggeli műsorvezető társaimat irigyeltem, a Petrát, illetve a Zolit, hogy milyen jókat esznek reggelente, amikor bejön hozzájuk valaki, és ott süt, főz. Akár a Mautner Zsófiék egyébként. Én valahogy én kimaradtam ezekkel az esti műsorokkal ebből, de most végre itt van előttem a csodak, úgyhogy én most majd olyat fogok tenni, amik hallgatnak, hogy meg is kóstolom.
2: Nagyon
1: ha már hoztad,
2: neki.
1: Hogy tényleg tudjam, hogy mit kaptam. De azt mondjuk el, hogy veled azért lehet, nagyon szép számaid vannak a közösségi felületeken, igen, követők szempontjában, meg a videóid itt is nagyon sokan nézik, és azért is örülök, hogy itt vagy, mert ez közösségépítés a javából. Uh-huh. De nem csak az online közösségekben és az online felületeken gyűjtöd az azonos gondolkodású embereket, hanem lehet találkozni is lehet.
2: Igen.
1: Most is lesz workshop?
2: Most is lesz, szeptember 12-én.
1: Ez 9-től... sokára.
2: Igen, igen. 9-től 12-ig egy 3 órás workshop keretén belül. Igazából itt a reggeli alapélelmiszereknek mutatom meg a kiváltott dolgait, például megtanuljuk mondjuk a kenyeret, mivel váltjuk ki, ami egészséges,
1: ja,
2: mivel
1: értem.
2: A tejet,
1: ja,
2: mivel
1: váltjuk ki. Ez a leghasznosabb,
2: ki.
1: Ami létezik.
2: Igen, tehát ez egyébként ennek van a legnagyobb sikere. Az összeset szeretik, meg összeset
1: élvezik. Azt el tudod most mondani, mivel váltjuk ki a kenyeret? Mert nekem mindig ez volt a legnagyobb kérdésem.
2: Én vöröslencséből, most már nem csak vöröslencséből csinálom hát én úgy hívom, hogy vöröslencsés buci.
1: Igen.
2: Ami tulajdonképpen egy magas fehérje tartalmú pékáru, mondjuk
1: igen,
2: így.
1: Okay.
2: Viszont rozsdús. Tehát nem az van, hogy én nem használok fehér lisztet, és nem használok gyorsan felszívódó szénhidrátokat, uh-huh. Amitől gyorsan kiugrik a vércukorszinted. Mert akkor az egy ördögi kört hoz magával, amikor kiugrik a vércukorszinted, egyébként a vércukor nem csak a cukorbetegeknek fontos, hanem az egészséges élethez az alacsony tartott vércukorszint alapköve. Tehát az, hogyha egy gyorsan felszívódó szénhidrátot eszünk, ugyanannyi kalória mondjuk egy lassan felszívódott szénhidrátos étel, két hasonló étel. Az egyiktől, a gyorsan felszívódottól kiugrik a vércukrod, de ha te ülsz itt a rádiumban, igen, akkor te csak egy nagyon kicsi részét tudod elhasználni. Uh-huh. A többségét el kell raktározni a szervezetnek. A szervezet csak zsírként tud raktározni energiát. Abból zsírt csinál. Rögtön leesik a vércukorszinted. És amikor leesett a vércukorszinted, akkor a szervezeted egy ilyen vészhelyzetet érzékel, és üzeni az agyadnak, hogy azonnal olyat, amitől gyorsan meg tudjuk emelni a vércukrot. Uh-huh. Tehát mitől emelkedik? A gyors felszívódás.
1: Világos, világos.
2: És egy ördögi körbe kerülsz bele, mert attól megint hamar le fog esni, megint éhes leszel, megint olyat kívánsz, viszont ugyanaz a kalóriaértékű lassan felszívódó szénhidrátum, mondjuk sok benne a rost, mert mindig a rostok, azok a zsírok és a cukroknak a felszívódását lassítják, uh-huh. Szépen adagonként, óránként, érted, adagolja be neked kicsi mennyiségben azt a energiát a véredbe, vércukorszinten, amit ő felszív, mert ugye a rostok akadályozzák a felszívódását, és ezáltal lehet, hogy nem is lesz többleted, amit zsírként pakolsz el, és a másik meg az, hogy sok óra múlva is neked még jön igen, energia, még igen, jön, és nem jön rád az éhség. Teljesen más éhségérzet jön az egyiktől, mint a másiktól. A gyors felszívódásútól jön az, hogy most ide nekem azonnal mindent, meg föltépem a hűtőt és bezabálok.
1: Értem.
2: A másiktól meg egy ilyen olyan gyenge vagyok.
1: Na, tehát most akkor soha ilyet életemben nem csináltam, ezt még egy vallomás a hallgatóknak, hogy én interjú közben ettem volna, de itt kénytelen voltam megkóstolni, hogy tudjam mondani, hogy nagyon fogalmam is mit ettem, még mindig, tudom, hogy elmondtad már kétszer, de nagyon finom. Tehát ha én ezt most az egészet megenném, akkor nem lenne semmi baj a vércukromnak.
2: Nagyon sok benne a rost, ugye a cukkini miatt. Az alja ugye vörös lencséből van, meg csicseri borsólisztből, tehát ott is egy magas fehérje tartalmú és rost tartalmú alapot kapsz, ami ugye szintén gátolja a felszívódást. A tofu is magas fehérje tartalmú, tehát ez egy laktató, rostdús étel, amit ha megeszel, akkor sok óra múlva is azt érzékeled,
1: hogy jól vagyok lakva?
2: Hogy itt két különböző dolog van. Az egyik, amikor az emberek azt hiszik, hogy az éhség az az, amikor kívánom az ételt. Nem.
1: Nem az?
2: Az éhség az az, amikor érzed, hogy fáj a gyomrod.
1: Aha.
2: Tehát igazából...
1: Tehát tényleg a fejben kell rendet tenni?
2: Igen. És ez egyébként ez meg a beleinknél kezdődik.
1: Aha, oké. Oké.
2: Tehát az, hogy valaki kívánja az ételt, az a bélből indul, és azért indul a bélből, mert túl sok finomított ételt eszik, túl sok ultrafeldolgozott ételt, túl sok gyors felszívódású szénhidrátot, és azok a rossz baktériumok, amik ezt megeszik, azok elszaporogtak. Én azzal szoktam kezdeni, hogy na akkor ezt csökkentsük le, és növeljük a zöldség és a gyümölcs diverzitását is, színességét is, meg a mennyiségét is. A zöldség és a rostok fölgyorsítják az anyagcserédet, és én mindig mondom, hogy ne egyél keveset, mert ha keveset eszel, akkor elkezd raktározni a szervezeted. Megvonás van, minden
1: ezekből ehetünk sokat.
2: Igen, én nagyon sokat eszem. Az én oldalamon állandóan azt posztolják, hogy ne csináld, hogy ezt mind megeszed. Én nagyon sokat teszem.
1: Na jó, de azt mondd meg, hogy azért egy ilyet, ez mennyi idő volt ezt elkészíteni?
2: Ez nagyon gyors.
1: Ezt majd látják, nézzék meg a közösségi oldalt a fotóért.
2: Ez nagyon gyorsan elkészíthető étel, tehát tényleg maga az
1: alap. Mennyi minden kell ehhez?
2: Hát az alapot, a lepint egy serpenyőbe elkészítem. A rikottát a három összetevőből pillanatok alatt kikeverem, az rámegy az alapra, és utána legyalulom a cukkiniket, és fölhelyezem ilyen rózsaformába. Mm. És berakom a sütőbe.
1: Mi ez neked már életforma is?
2: Abszolút életforma. Az a vicces, hogy én nem hiszek a fogyógurákba, annak ellenére, hogy én a fogyással foglalkozom. És én régen mindig azt mondtam, hogy én inkább fogyókúrázom, mert csak rövid ideig kell lemondanom valamiről, és én nem vagyok hajlandó egy életen át lemondani finom ételekről.
1: Én is mindenkinek azt kiabálom, aki le akar fogyasztani, hogy nem veheted el a játékszeremet.
2: De nem is kell elvenni. Mert igazából gondolj bele, hogyha és ezért buknak el a legtöbben, akik életmódváltást akarnak, mert már az elején úgy érzik, hogy ez valami borzalom lesz, nekem megvonnak tőlem finom dolgokat, élményeket, élvezeti élményeket vonnak meg tőlem, és nekem így kéne élnem az

0: emberek az eritrittől. Na most ennek a kutatásnak az volt az alapja, hogy sztrókos embereknél nézték meg, hogy mennyi eritritet ettek. Na most igen, az szóval más. Az más, és ezt nagyon sokan nem tudják, és ezért azt mondják, hogy hú, hát szóval rossz híre van, viszont azért a többi édesítőszer, a stevia még egyébként egy olyan, ami ugye egy természetes, én a stevia eritrit keverékét szeretem használni, ami egy négyszeres erősségű, édesítő erejű édesítő. Igen. Tehát a mézzel, tehát ezzel játszunk. De egyébként a többségében zöldség, gyümölcs, és hogy nagyon finomak legyenek az ételek, mert fontos, hogy élvezd az ételt. Ja, okay, ez nagyon fontos.
1: Nagy sorsfordulókat látsz? Minek nevezzük a hozzád fordulókat? Kliensek, követők, szimpatizánsok?
0: Én klienseknek hívom
1: őket. Tehát a klienseid között van sok, vagy nagy sorsforduló?
0: Van egy olyan, akiről, előről kezdem. Sokan egyébként, akik hozzám fordulnak, hogy segítsek nekik lefogyni, az én örömömre azt mondják, mondjuk 2 hónap után, hogy úgy érzem, hogy ez most már egyedül is menni fog. És nekem ez nagy öröm, mert én nem foghatom végig
1: tehát
0: az egész életet.
1: Nem tartod ott őket.
0: Nem. Tudnilik, nekem az a célom, hogy átadjam neki a gondolkozásmódot arról, hogy hogyan gondolkodjon ezekről az új alapanyagokról, ötletet adjak, sarkalom arra, hogy próbáld ki, mert amíg velem vagy, addig tudsz kérdezni, addig hibázzál, ne utána hibázzál, amikor már nincs ki, ez forduljál, mert akkor el fog bukni az egész. Próbáld ki, és amikor egyszerűen kialakul a rutinja, akkor ő maga érzi azt, hogy ez most már menni fog egyedül. És ez a sikere. Mert igazából nekem az a lényeg, hogy ő sikeresen megtartsa azt a súlyt, és egyedül is tovább tudja csinálni, mert ugye ez nem egy gyors fogyás, bár egyébként van, aki egy hónap alatt ilyen 4-5 kilókat lefogy, tehát nem effektív, nagyon lassú, ez személye válogatja.
1: De
0: nem kell sietni, hanem megadnod magadnak az időt, és közben jól legyél, és jót egyél.
1: Na, oké. Hol lesz a workshop?
0: A Gastroinfúzió stúdióban, a Bajza utca 55-ben van a helyszín.
1: Ez zseniális egyébként. Mennyi mindent fogsz kiváltatni velük? Vagy ezek opciók, és majd ők kiválasztják, hogy mit akarnak?
0: Nem, igazából itt ugye receptekkel jövök, amiket át is adok nekik, tehát egyszer van a tej, azt kesú tejjel, a vöröslencsés buci, a lepény, ugye, ami ennek is az alapja, ezekkel ugye tudja a reggeliét, akkor körözöttet csinálunk, kölesből, humuszt,
1: ezeket mind meg szilvás lehet otthon csinálni?
0: Paradicsomkrémet, igen.
1: Azt tudod, hogy a kesú tejet, ezt életemben most hallom először,
0: igen,
1: hogy ilyen létezik.
0: Igen. Pedig ez a világ legegyszerűbb teje, tehát amit otthon el tudsz készíteni.
1: De hogy?
0: Mert hogy nem kell hozzá semmilyen szűrés.
1: Aha.
0: Tehát a legtöbb növényi tejnél a végén le kell szűrnöd. Itt feloldódik a végén, tehát hogy teljesen jó, és egyszerű, nagyon egyszerű, és nagyon finom. Még a férjem azt is szokta mondani, hogy mint hogy egy kicsit lenne benne az az állatias íz, szóval mint az igazi tejnél, úgyhogy...
1: Lehet helyettesíteni az
0: embernek. Lehet.
1: Szuper. Szereted ezt a mostani életedet, meg ezt a pozíciót, szerepet, nem tudom, vagy hivatást, inkább így kérdezem.
0: Én mindig is szerettem segíteni embereken, tehát egész kiskoromban a balett ellenére is én orvos szerettem volna lenni, és mindig érdekelt, nagyon szeretem a biológiát, mindig érdekelt az egészség, és mivel nekem 20 évvel ezelőtt egy reumatoid artritis diagnosztizáltak, az egy sok kis ízületi gyulladás, én nem fogadtam el a gyógyszeres kezelést, hanem megpróbáltam az életemet és az ételeimet megváltoztatni.
1: Mert a gyulladás a kaja miatt volt?
0: A reumatoid artritis egy autoimmun betegség, aminek a pontos kiváltó okát így nem tudják, sok minden lehet, de nekem minden esetben, amikor húst ettem, belobbant a gyulladás.
1: Értem.
0: És egyébként az immunológus is azt mondta, hogy ne egyek húst, hanem halat egyek. És én az elején ugye így kezdtem, vegetáriánus életmódra váltottam, de időnként bűnöztem, és ettem húst, és akkor mindig belobbant az ízületi gyulladásom. De durván, tehát hogy volt, hogy egész éjszaka alap.

0: laborba lógattam a hidegvizes laborba a lábamat, hogy másnap tudjak dolgozni, menni.
1: Tehát nem mindegy, hogy mit eszünk.
0: Nem mindegy, hogy mit teszünk, mert igazából a sejtjeinknek az üzemanyag az étel. És nagyon jó lenne, hogyha úgy is néznénk az ételre, nem csak mint egy élvezeti dologra, mert fontos, hogy megmaradjon élvezeti cikknek, de nagyon fontos lenne, hogy úgy nézzük, hogy ez az, ami predesztinálja azt, hogy nekünk egészséges jövőnk lesz, vagy sem. És nem kell, sokan verik a mellüket, hogy így eszem már, nem tudom, 20 éve, és semmi bajom, vagy 40 éve. Egy bizonyos kor után
1: valameddig, persze.
0: Nyújtja be a számlát a test.
1: No, én nagyon örülök neked. Sajnos jó társaságban repül az idő, a végén vagyunk, de akkor most végre megeszem, amit hoztál.
0: Jó.
1: És hálásan köszönöm tényleg szívből a gesztust. Rengeteg platformon lehet téged követni, és kérem is a hallgatókat, hogy azt a sok-sok energiát, amit te beleteszel imádott hivatásodba, azt a figyelmükkel viszonozzák. Tehát ott vagy a Facebookon, a TikTokon, Instán. Mindenhol, meg weboldal is van.
0: Igen.
1: Na,
0: igen.
1: Szóval Pécsi Ceciliát tessenek keresni, kedves hallgatóink, és a workshopjait meglátogatni. Szeptember 12 a következő?
0: Szeptember 12.
1: A weboldaladon lehet jelentkezni?
0: A viszlátjójó.hu-n lehet jelentkezni.
1: Okay.
0: És nagyon szeretném megtanítani mindenkinél, minél több embernek, hogy hogyan tud egy életre búcsút inteni a jó effektusnak. Jó,
1: te már annak búcsút intettél. Mikor volt az utolsó, hány éve?
0: Hát 7 éve, amikor
1: azóta
0: nem vagyok bejáztam.
1: Na, szívből gratulálok.
0: Köszönöm
1: a kitartáshoz,
0: szépen.
1: Meg az elszántságodhoz. Ezt kívánom önöknek is, kedves hallgatóink. Ceciliától most elköszönök önöktől még, nem? Jön a műsor második része. Újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de az átállás alatt megeszem, amit kaptam ajándékba.
2: Ez a Slágerkult

0: Ez a Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. Mondhatom lassan, hogy régi kedves barátunkat? Köszöntöm újra itt a stúdióban Farkas Tamást, akivel már rég találkoztunk. Koreográfus, néptánc, pedagógus. Még nem éltek a mikrofonok, amikor megbeszéltük, hogy van egy nagyon megtisztelő fordulat. Egy díj az mindig fordulat, egy, ami hozzád is köthető, de hogy mi vagy te ennél a díjnál? Közvetítő?
2: Én a felterjesztő volt.
1: Mesélj erről, kérlek.
2: Vizoli Demeterről van szó, ő Gyergyó Alfaluban él a mai napig, feleségével, Amália nénivel, mindketten 80 év körüli.
1: De ezt akartam kérdezni, mennyi idősek?
2: Táncos mesterek. Tehát apáról fiúra, szájról szájra, a hagyományos tánckultúra átadásának a legarchaikusabb formájának köszönhetően sajátították el a saját figuráikat. Emellett Demeter bácsi egy nagyszerű énekes. 14 évvel ezelőtt találtuk egy történész ismerősömmel, barátommal, akkor éppen a Fülöp Viktor tánckutatói ösztöndíj kapcsán vallattam a szó legnemesebb értelmében terepmunkák folyamán Gyergyút, akkor találtam ezt a fantasztikus táncos egyeniséget, Demeter bácsit.
1: És azóta tartjátok a kapcsolatot.
2: Azóta folyamatosan, rendszeresen visszajárunk hozzá, egy nagyon szoros baráti kapcsolat alakult ki közöttünk.
1: Rengeteget. És segít is? Tehát, hogy folyamatosan kapsz tőle új inputokat?
2: Igen, mindig van valami új információ, új dal, új strófa, új figura, új adat, gyerekkorát érintő táncfigurák elsajátításának kapcsán mindig van új információ, és azt gondoltam, hogy ki más lehetne az az első táncos mester Gyergyó vidékéről, mint Vizoli Demeter, a környék legszuggesztívebb, lendületesebb, ha lehet így mondani, tehetségesebb falusi táncosa, akkor hát, ha megkapja ezt a népművészet mestere címet, kitüntetést.
1: Hát szépen gratulálok.
2: Köszöni szépen sokszor.
1: Hát meg a felterjesztőnek is gratulálok.
2: Én ebben jelentéktelen vagyok az én olvasatomban, itt Demeter bácsi, Gyergyó, a gyergyói székelység archaikus tánc kultúrája. Bízom benne, hogy előbb-utóbb felkerül a tánc folklorisztikai térkép megfelelő helyére.
1: Na, nagyon drukkolunk neki mi is. Meg neked is. Ugye megkérdeztem, amikor most itt a stúdió előterében találkoztunk, hogy honnan jöttél, hát próbáról honnan jöttél volna. Most egy próbaidőszak van. De mi zajlott ma például? Tehát ma egy kis kulisszatitkot mutass.
2: A Duna Művész Együttes próbaterméből érkezem, Művészetek Palotájában október 15-én lesz bemutatója az együttes legújabb műsorának, melynek címe A cigányok arca. Egy roma műsort készít a Duna Művész Együttes művészeti vezetője és az előadás rendezője Juhász Zsolt. Mellette ketten Fundák Kristóf és jó magam koreografálunk az előadásban.
1: Ja, de te erre készültél már korábban, ugye?
2: Abszolút másfél éve
1: olvasok. Azért, biztos, hogy beszéltünk már róla.
2: Egy nagyon érzékeny témát kaptam, a romák kirekesztettsége, perifériára, helyezettsége, underclass jelenség, roma holokauszt, második világháború idején romániai romákat Transznisztriába, a Nyeszter is a Bug folyó közé deportáltak, ezt a témát érintem. Egy nem lineáris dramaturgiát követő jelenetben, hanem érzéseket, hangulatokat jelenítünk meg az előadásban, és ebben a jelenetben is nagyon szorosan együttműködve részt vesz Farkas Franciska, roma színművésznő, Göncöl zenekar és a Duna Művész Együttes teljes tánckora.
1: És hol tartotok most a folyamattal?
2: Ma jutottunk el odáig, hogy felvázoltuk az engem érintő 20 perces jelenetet, és holnap indul egy cizellációs folyamat zenében, táncban, táncminőségben, mondandóban, plasztikában, színészi előadásban, két napon keresztül meg ezt a jelenetet tökéletesítjük.
1: Mit jelent egy ilyen előadásban 20 perc? Nem kevés? Egy tánc folyamban? Csak hogy értsék a hallgatók. Vagy hogy épp az egy hosszabb idő, amit végig kell táncolni?
2: Ez egy egészen hosszú idő, ez a 20 perc. Lehetőséget ad arra, hogy, hogy sokkal mélyebben, sokkal szakrálisabb szempontból vizsgáljam a romák az elmúlt több évszázad alatt átélt kirekesztettségét, ezeknek a testi, lelki, közösségi leképeződését. Nagyon fájdalmas, de közben végtelenül izgalmas téma.
1: De ezeket a fájdalmakat táncoljátok ki? Vagy táncoljátok ki?
2: Így van. Kendőkkel, csörgőkkel, saját testhelyzetekkel.
1: Hogy élik meg a szereplők, a táncosok a folyamatot?
2: A táncosok Juhász Zsolt mellett hozzá vannak szokva az ilyen jellegű és ilyen mélységű előadásokhoz. Korábban 56-48 koncentrációs táborok hangulatát idéző műsorokat, koreográfiákat készítettek az elmúlt években. Itt Farkas Franciskának a szerepe nagyon érdekes, hiszen roma származású színésznőként kell egy ilyen romákat érintő mélységesen fájdalmas témában jelen lennie és önmagát adnia. Együtt válogattuk a szövegeket. Van egy 5 európai roma dráma című kötet, ebből már 2 is kiadásra került, csodálatos, fantasztikus szövegeket találtunk, ezeket használjuk.
1: Szintén, amikor itt üdvözöltük egymást, megkérdeztem tőled, meg is lepődtél, hogy kérdeztem, milyen a lelkiállapotod, de azért kérdeztem őszintén, mert tudom, hogy egy művészember, főleg aki azért már a rendezői minőségben van, meg hát talán a felelősség is nagyobb ilyenkor. Azért ez egy más állapot lelkileg is. Aztán az csak a másik része, hogy pontosan tudom, hogy azért te Békés Csabán élsz, és ilyenkor itt vagy Pesten, és hát válaszoltál, amit válaszoltál, hogyha ez tartozik a nagy közönségre, akkor kérek, hogy itt is mondd el ezt a mostani helyzetedet ilyenkor.
2: Mind művészi szempontból, mind pedig a saját pszichémet többféleképpen terheli egy ilyen műsorban való munka. Az egyik része az, hogy a családom. Otthon van a feleségem és a kislányunk, ami természetesen a lelkemet megterheli, gondolva arra, hogy jövő héten már egy 6-7-es munkafolyamatot kezdek Erdélyben. De közben itt van ez a roma téma, ami biztos vagyok benne, hogy a nem tudatos énemet, hanem a tudattalan részünkből a felszínre kerülő és a művészi munka során a táncosok testén manifesztálódó mozgások bizonyos tekintetben mégis terápia szinten hatnak. Azt gondolom, hogy rám is. Az én tudattalanomból érkező és korábban elnyomott vagy elfojtott érzelmek színpadi formában való megjelenése, bízom benne, hogy gyógyítani fogja a közönséget is, ahogy mondtam, jó magamat is, a táncostársakat is, és a táncostársakból érkező, megint csak ezt a tudattalanból érkező impulzusok, bízom benne, hogy a közönséget egyaránt segíteni fogják. Ezek zajlanak most a lelkemben.
1: De ez azt jelenti, hogy nem is fogsz visszaérni a premierre, hogyha 6 hétre mész?
2: A premier, az október 15-i premier pont egybeesik az Udvarhely néptáncműhelyben általam rendezett és koreografált Tamás Járon ősvigasztalás drámájának, táncszínházi adaptációjának a bemutatójával.
1: Tehát kettő van egyszerre.
2: Így van. Igen, másnap október 16-án, ha minden igaz, akkor a műpában lehetőségem lesz látni a csapatot.
1: Na csak, hogy értsük, meg lesz a premier, és onnantól ez az előadás, ez utaztatható, bárhol előadható?
2: A tapasztalatok azt mutatják, hogy a művészetek palotája játsza az előadást, 4x5x6-szor, ezt követően lehetőség nyílik arra, hogy a Duna Művész Együttes megutaztathassa ezt akár itthon, akár külföldön.
1: Mi neked a Duna Művész Együttes? Hogy kezeled őket?
2: Egy nagyon fontos pont az életemben, hiszen a művészeti vezetőjük Juhász Zsolt több mint 10 évvel ezelőtt egy Zalai Kamaratánc fesztiválon, ahova számtalan alkalommal értem vissza versenyezni, látott bennem valami fantáziát, és azóta folyamatosan évről évre visszahív az előadásaiba koreografálni, szakértőként táncanyagot tanítani, táncmesteri formában. Nagyon hálás vagyok, és végtelenül köszönöm a Duna Művész Együttes minden tagjának.
1: Azért én figyelgetem a már viszonylag régóta ténykedésedet, de hogy ez

0: melyekből én összeállítom, koreografálom, rendezem az előadást.
1: De kinek tanították?
0: A táncegyüttes tagjainak.
1: Ja, értem. Tehát akkor ez már akkor elkezdődött júniusban. Aha. Hát azért komoly felkészülés.
0: Igen.
1: Bocs, ha olyat kérdezek, de nem értek hozzá, és ezért viszont őszintén érdekel, hogy van munka is, nyilván van különbség munka és munka között, de nehézségben. Tehát most neked az itteni 20 perc volt nehezebb, vagy az ottani komplett? Tehát most, ahogy belegondolsz.
0: Mi mind előtte. A kettő ugyanolyan nehéz. Mind a két munka előtt óriási felelősséget érzek, és érdekes a kérdésed, már másodjára trafálsz így bele vagy belém, hogy napokkal ezelőtt jutott eszembe, hogy amióta nem járok felsőoktatási intézménybe, és az a tipikus vizsgadruk, ami kolokviumok vagy szigorlatok előtt bennem mindig megvolt, most ez az az érzés. Ehhez tudom kapcsolni. A koreografálás előtti pár óra és az első munkanapot megelőző este érzése kísértetiesen hasonlít az összevont pedagógia, pszichológia szigorlatom előtti órák hangulatához.
1: Na de téged ez stenkel?
0: Határozottan.
1: Ilyenkor, amikor még ugye itt vagyunk, Budapesten beszélgetünk, úgy valami van a fejedben abból, hogy majd milyen lesz a munka folyamat odakint? Tehát már te fejben ott is vagy?
0: Részben fejben, és nagy részben papíron. Aha. Tehát abban a pillanatban, ahogy én megkapom az előadásnak a zenét, itt egy programzene esete áll fönt, ifjabb Csóri Sándor Sündi a zeneszerző. Aha. Én megkaptam a zenét egy héttel ezelőtt, és valójában onnan elindul bennem az inspirációs buboréknak a kialakulása. Persze már korábban is voltak képek a fejembe, de így a zene birtokában én elkezdem felvázolni a jelenetet, és papírra vetem. Ez nem azt jelenti, hogy az alkotási folyamat során véresen ragaszkodom a jegyzeteimben található térformákhoz és ötletekhez, hiszen most is a Duna Művész Együttes esetében én leírtam a 20 perces jelenetet a jegyzetfüzetembe, de ott az alkotói folyamat során úgy inspirálnak a táncosok, a mozgás, a jelenlét, a hangulat, hogy attól általában enyhén el szoktam érni, és ilyen mellékágak kialakulnak. Aha. A folyamat során.
1: El is táncolod nekik? Adott esetben?
0: Sok mindent megmutatok, de kortalanságom ezen fázisában egyre többet használok táncosokat arra, hogy megmutassák a többieknek az általam elképzelt mozgásinvenciót. Korábban már jártam itt, de én sosem voltam hivatásos táncos. Hivatásos projektekben vettem részt, de bevallom őszintén, nekem nincs meg az a hivatásos mozgás tapasztalatom, mint egy 20 éve hivatásos előadó művészként táncolónak.
1: De az most ördögtől való, hogy ezt te ösztönből el tudod?
0: Nem, megmutatom, de nem érzem komfortosnak.
1: Értem,
0: nekem
1: okay.
0: Sokkal komfortosabb az, hogy egy táncosnak a testén én látok egy inspiráló mozgást, azt az ő testén kidolgozom, és az ő testén bemutatva vetítem ki a többi táncosnak. Uh-huh.
1: Volt már olyan, hogy amit gondoltál róla, az nem volt valós?
0: Tehát persze, nem tudta eltáncolni? Ilyen. Hogy mondod?
1: Hát, hogyha nem tudta megcsinálni az adott szereplőt.
0: Sok ilyen van, persze, de ilyenkor nem ő a hibás, hanem az én ötletem a vétkes. Ilyenkor javítom, újra gondolom, átértékelem, és egy új organikus mozgásinvencióval próbálom helyettesíteni.
1: Te nem problémázol?
0: Nem, folyamatosan a megoldáson törekszem.
1: Uh-huh. De sokszor kell az eredeti forgatókönyvtől eltérni?
0: Nem mondanám. Tehát általában, amit papírra vetek, azt 75-80%-ban megcsinálom.
1: Én valószínűleg ezt már kérdeztem tőled, de most valahogy megint ide illőnek érzem, főleg, hogy két bemutató előtt is vagy. Ugye itt a te színészi pályatársaid ebben a műsorban estéről estére jó megbeszélik velem, hogy mi történik egy próbafolyamatnál, összeállhat-e a darab egyáltalán. De hogy van ez a táncosoknál? Tehát a bemutatóra össze tud állni?
0: Határozottan, persze.
1: Tehát akkor nem az, hogy mint a színészeknél, hogy 5.-6. előadásnál lesz igazán jó az egész.
0: Igen, ezt mindig hallom a színész barátaimnál, hogy a premiért sosem nézzem meg, hanem menjek el a 6. vagy a 10. előadásra.
1: Akár erre gondolok.
0: A tánc esetében szerintem annyi különbség lehet, hogy addig, amíg a szövegkönyvvel egy adott színész a próba folyamat legelején találkozik, a táncosok esetében a mozgásformát, mondjuk a Duna Művészeti

0: Művész Együttes legújabb műsorának esetében már hónapokkal ezelőtt elkezdtük tanítani, tehát a táncmesterek március óta járnak. Én is a feleségemmel már áprilisban tanítottunk a tánckarnak az adott roma mozgáskincset. Tehát a tánc, a mozgás formának a nagy része beírik a testen. A rendezés és a koreográfia biztosan csiszolódnia kell, de ekkora különbséget azért nem látok. A bemutató és mondjuk a hetedik előadás között. Persze össze kell kopnia az alkatrészeknek, mint a bejáratás során egy vadonatúj autónak, de talán nincs olyan különbség, mint egy színházi prózai előadás esetében.
1: Egyébként nagyon más a roma mozgás kultúra?
0: Ég és föld.
1: Mint teljesen?
0: Teljesen más.
1: Tehát a miénk összesen hasonlítható?
0: Össze lehet hasonlítani, de az a temperamentum, az a rezgésvilág, az a fizikum, az az izomzat, az az életérzés, az nekünk sápadtarcúaknak, bocsánat, hogy így fogalmazok, végtelenül idegen tud lenni. Egyrészt egy nagyon magas technikai felkészültséget igényel egy roma tánccal való.
1: Na, tehát ez nem össze-vissza.
0: Nem bizony.
1: Ezek.
0: Azt nézni kell, gyakorolni kell, és közéjük kell járni. Évekig. Ezt tanácsolom.
1: De hogy te tudtál mindig jól dolgozni velük?
0: Adon a művész együttessel?
1: Igen.
0: Határozottan, igen. Én mindig előre tervezek, időben kiadom a házi feladatokat, időben leadom az anyagot.
1: És nincs kapkodás?
0: Nálam nincs. Szeretek időben mindent elkezdeni, és mindent időben befejezni.
1: Tamás, általában mennyi bemutatód van egy évben?
0: 2-3.
1: De az minden évben?
0: Az utóbbi 7-8-9 évben igen.
1: És fejben neked mikor kell már elkezdeni vele foglalkozni a következő?
0: Évekkel előtte. Tehát mondok egy egyszerű
1: példát. Most is van a fejedben több olyan,
0: persze,
1: ami...
0: Persze. Ami tudom, hogy 1-2 év múlva színpadon lesz.
1: Aha.
0: Egy Munkácsy Mihály életútja kapcsán készült előadást rendeztem egy színházi kollégámmal, Tapasztó Ernővel, az Addi Kamara Színház igazgatójával, színésszel, rendezővel. Ott Munkácsy kapcsán én 3 évvel a munka megkezdése előtt elkezdtem bújni a könyveket, Munkácsy életrajzokat, leírásokat, kergettem a Munkácsy képeket, a Pák Imre tulajdonában lévő képeket. Ez egy ilyen munka. Itt a roma előadás kapcsán 1 éve olvasom.
1: Igen, az úgy megvolt, de hogy ennyire tényleg előre, tehát meg hogy bele kell búvárként ugornod tulajdonképpen a mélyébe.
0: Muszáj, hogy az inspiráció érkezzen. Még mindig van egy könyv, amit valószínűleg nem fogok befejezni a roma munka végéig, de pont benne vagyok egy Zaharia Stanciu, a szerző, Karaván című regényébe is oltári nagy inspirációt és ötlet halmaztad a munkához.
1: Tehát akkor ez most még zajlik.
0: Ez zajlik, igen.
1: Egyébként most Imrehez visszatérve, meg a Munkácsyhoz, hogy vele dolgozol, és össze is dolgozol, hogy láthasd akár a képeket is? Mert azt tudom, hogy Imre írt egy könyvet is, ugye?
0: Igen, olvastam is, nincsen személyes kapcsolatunk. Imrével a gyűjteményét láttam több helyen Magyarországon, és többféle tárlatvezetésen is részt vettem, amelyek picit közelebb hoztak Munkácsy Mihály életútjához.
1: Izgalmas.
0: Végtelenül izgalmas.
1: Gyűjtemény. Na, hát itt vagyunk már a végén. Jó társaságban mindig mondom, repül az idő. Mit kívánjak akkor? Sok csillogó szempárt, mind a színpadon, mind a közönségnél, és akkor nagy baj nem lesz, ugye?
0: Bízunk
1: De most
0: ebben.
1: Akkor két helyszínen is.
0: Így van.
1: Itt Budapesten és Erdélyben. Hol lesz egyébként mi a helyszín az erdélyi?
0: Székelyudvarhelyen.
1: Tehát aki most kedvet kapott a beszélgetésünk kapcsán, akár ott is szívesen látod.
0: Így van, október 15-e Székelyudvarhely, október 15-16
1: Művészetek palotája. Na, hát akkor lesz alkalmunk találkozni veled.
0: Így van.
1: Ott vigyázz magadra, és köszönöm, hogy itt voltál. Farkas Tamással beszélgettem, kedves hallgatóink, akinek nagyon drukkolunk, koreográfus, néptáncpedagógus, és hát a Duna Művész Együttessel csodákat csinál, meg egyébként akárhol, ahol csak jár. És Tamástól most elköszönök, önöktől még nem, mert folytatónak a legnagyobb slágerek változatosan, de egy búcsú erejéig még vissza fogok térni.
2: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Pécsi Ceciliának és Farkas Tamásnak nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal, Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Engedély nélkül metszette a fákat egy férfi a Bosnyák téren, kiemelt ügy lett a Bayer Construct csődvédelme. Augusztusban is ellenőrizték a budapesti villamos vonalakat, a Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Egy férfi engedély nélkül kezdte meg a fák és bokrok metszését a Bosnyák téren, a Bolgár kertész szoborcsoport környezetében, közölte a Zuglói önkormányzati rendészet. A férfi a rendészek érkezése előtt elhagyta a helyszínt, de rövid időn belül megtalálták és az ágvágó szerszámot is előkerítették. A hatóság szerint a munkát semmilyen hivatalos megrendelés vagy engedély nem támasztotta alá, ezért a növényzetben okozott kár jogellenesnek minősül. A rendészet közölte, hogy a közterületek és a növényzet védelme érdekében a jövőben is fellépnek az engedély nélküli beavatkozásokkal szemben. A kormány stratégiailag kiemelt ügynek minősítette a Bayer Construct ZRT és a ZVK Development Kft. Csődeljárását, miután a két cég csődvédelmet kért. A döntést a miniszterelnök jelentette be, és azt a Bosnyák téri, mintegy 300 milliárd forintos irodaberuházás ügyével hozta összefüggésbe. A kormány korábban elállt az előző kormányzat által kötött több 100 milliárd forintos szerződésektől, ezután a két érintett cég egymást követő napokon kért csődvédelmet. A kormányrendelet péntek délután jelent meg a Magyar Közlönyben, és este 7 órakor lépett hatályba. Összességében megfelelő minőségűnek bizonyultak az idén ellenőrzött görögdínyék, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A hatóság és a kormányhivatalok több mint 400 helyszínen vizsgálták a hazai és import termékeket. Határérték feletti növényvédőszer maradékot nem találtak, ugyanakkor több esetben hiányosan tüntették fel a származási országot vagy a minőségi osztályt. Négy tételnél a nyomon követhetőség sem volt megfelelő, ezért összesen mintegy 5 tonna dinnyét megsemmisítettek. Az ellenőrzések során több mint 1,5 millió forint bírságot szabtak ki, de a hatóság szerint tavalyhoz képest javult a helyzet. Több bűnelkövetőt is elfogtak a BRFK és a BKK közös augusztusi akciójában. Az 1-es, a 4-es, a 6-os, a 19-es, a 41-es és az 50-es villamosokon, illetve azok megálló helyein tartottak ellenőrzést. Az akciók során az egyenruhások 241 személyt igazoltattak, valamint megtaláltak egy eltűntként körözöttet is. Az eteletéri villamos megállóban két embert fogtak el, egyiküket egy korábbi bűncselekmény elkövetése miatt körözték, a másikat felfegyverkezve elkövetett garázdaság és szeméremsértés miatt érték tetten. A rendőrök az ellenőrzések során kábítószer birtoklása miatt is elfogtak egy főt, illetve egy körözöttet a Fehérvári úton. Megújult környezetben fogadta a gyerekeket az új nevelési évben a 18. kerületi Építő utcai Cseperedő tagóvoda. Az intézményben kifestették a helyiségeket, korszerűsítették a mellékhelyiségeket, a csoportszobák pedig klimatizáltak lettek. A bejáratot akadálymentesebbé tették, új gyermekmosdót és tágasabb öltözőt is kialakítottak. A tetőtérben hamarosan egy oktatóközpont is elkészül. Az önkormányzat tájékoztatása szerint az intézmény a jövőben a szakmai utánpótlásban is szerepet kap, itt pedagógiai asszisztensek óvodai nevelővé történő továbbképzését is megszervezhetik. Változékonyabb, hűvösebb idő várható a fővárosban és környékén. A nap folyamán időnként megnövekedhet a felhőzet és záporok kialakulására is számítani lehet. Főként az ország keleti, észak-keleti részén, illetve a nyugati határ közelében lehetnek záporok, zivatarok. Ez Budapest térségében kisebb, helyi zápor lehetőségét jelenti. A hőmérséklet a legmelegebb órákban 25-26 fok körül alakulhat. A légmozgás többnyire mérsékelt lesz.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: De hajó mégis evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, csak a Sláger FM.

0: változatosság frekvenciája. Ez a Sláger FM.
1: Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék, üres

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Műcsarnokban szeptember 27-ig látható az utak és útkereszteződések harmadik része a Fotóművészeti Nemzedék Szalon 2026-os verziója is. Változata. Az 5 évente megrendezésre kerülő Fotóművészeti Nemzeti Szalonnak nem a krónika írása feladata, mert vállaltan személyes válogatás az utóbbi évek rendkívüli fotóműveiből. Régebben a művészeti szakmák törekedtek a történések lejegyzésére, évkönyvek, almanakok kiadásával, ma már úgy gondolják, hogy úgyis minden fent van a neten, vagyis mi gondoljuk úgy, ám a világháló nem pótolja az áttekintést, az összefüggések megmutatását, az értékek kiemelését. A művészi önkifejezés útjain sokan járnak, kelnek különböző irányokba, eltérő sebességgel, intenzitással, más-más céllal. Mindegyikük útjának van létjogosultsága. Tulajdonképpen valamennyi érdemes is lehet a megmutatásra. Ennyi hely persze nincs a világ egyetlen kiállítóhelyén sem. Dönteni kellett tehát, merre induljanak az idei fotószalon szervezésének megkezdésekor a szervezők, a kiválasztott 150-nél több fotográfus különféle utakon közelít, bevallott vagy burkolt célja felé, ami nem más, mint a koherens életművet építeni, folyton változó és alakuló világunkban. Ezek az utak sokféleképpen definiálhatók, átnevezhetők, mint az igazi utak is, de véleményünk szerint nagy részt lefedik a kortárs magyar fotográfia térképét. Ezt egyébként a szervezők állítják. A hagyományos történelmi távlattal rendelkező széles stráda dokumentarista szemléletű, társadalomkritikai célzattal készített fotók útja, melyen gyakran riportszerű, néha szociális hevülettel készült képek vagy fotóesszék hasítanak. Hát kedves hallgatóink, a Műcsarnokban tehát szeptember 27-ig megnézhetik az utak és útkereszteződések harmadik részét, ami azért is exkluzív, mert csak 5 évente látható.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Tanulmány készült a gyermekvédelem helyzetéről. Rendkívül alacsony a Tisza vízkészlete, nyomoz a BRFK a gondosóra program miatt. A Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Átfogó tanulmány készült a gyermekvédelmi intézményrendszer állapotáról, amely az elmúlt hónapok intézmény látogatásainak, dokumentumelemzéseinek és anonim dolgozói interjúinak tapasztalatait foglalja össze. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter videónyilatkozatában közölte, hogy a gyermekvédelmi diagnózis című szakmai anyagot hamarosan nyilvánosságra hozzák. Gyurkó Szilvia államtitkár tájékoztatása szerint az intézkedések között béremelés és a legsürgetőbb krízis helyzetek kezelését szolgáló 10 milliárd forintos alap létrehozása szerepel. A Tisza teljes szakaszán rendkívül korlátozottan állnak rendelkezésre a vízkészletek, ezért a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság fokozottan ellenőrzi a vízkivételeket. A tartós csapadékhiány miatt a Tisza és mellékfolyóinak vízszintje tovább csökkent, a kiskörei duzzasztómű felvizén pedig augusztus 28-án elérte a minimális 610 cm-es nyári szintet. Emiatt a mezőgazdasági vízszolgáltatás továbbra is csak korlátozottan biztosítható, a napi vízfelhasználás pedig legalább a felére kell csökkenteni. A vízügyi igazgatóság közölte, hogy a korlátozásokat szigorúan ellenőrzik, és ahol a megengedettnél több vizet használnak fel, ott felfüggesztik a vízkivételt. Pert indít a zuglói önkormányzat a bosnyák tér mögötti irodakomplexumot építtető Bayerrel szemben, közölte Rózsa András polgármester. A képviselőtestület ellenszavazat nélkül támogatta az erről szóló előterjesztést. Az önkormányzat álláspontja szerint a beruházó több ponton megszegte a kerülettel még 2006-ban kötött, azóta többször módosított szerződést, ezért kártérítést követelnének. Rózsa András jelezte azt is, hogy levélben fordul a kormányhoz, és mielőbbi egyeztetést kezdeményez arról, hogyan lehetne a területet a jövőben érdemben hasznosítani. Hűtlenkezelés gyanúja miatt indított nyomozást a budapesti rendőrfőkapitányság a gondosóra program ügyében, miután a kormányzati átvilágítás és az integritás hatóság vizsgálatai is súlyos túlárazásokra, elavult technológiára, valamint adatvédelmi aggályokra derítettek fényt. A tudományos és technológiai miniszter már augusztusban bejelentette, hogy a kormányzat feljelentést tett a gondosóra program átvilágítása nyomán, mert sokszoros túlárazást valószínűsített a 100 milliárdos költségek miatt. Tanács Zoltán ezután azt is bejelentette, kiderült, hogy a programot személyes adatok gyűjtésére is felhasználhatta a volt kormánypárt. Három kategóriában pályázhatnak támogatásra a székesfehérvári fiatalok a 2026-27-es tanév első fél évében, a jelentkezési határidő szeptember 25-e. Az Alba Régia tanulmányi és szakmai versenyösztöndíj a kiemelkedő országos versenyeredményeket ismeri el, a támogatás összege 30 vagy 60 ezer forint lehet. Az Óbudai Egyetem Alba Régia karának és a Kodolányi János Egyetem egyes szakjainak első éves hallgatói 120 ezer forintos felsőoktatási ösztöndíjra pályázhatnak. A hallgatói közösségi munkát külön 50 ezer forintos támogatással is elismerik. Változékonyabb, hűvösebb idő várható a fővárosban és környékén. A nap folyamán időnként megnövekedhet a felhőzet és záporok kialakulására is számítani lehet. Főként az ország keleti, észak-keleti részén, illetve a nyugati határ közelében lehetnek záporok, zivatarok. Ez Budapest térségében kisebb, helyi zápor lehetőségét jelenti. A hőmérséklet a legmelegebb órákban 25-26 fok körül alakulhat. A légmozgás többnyire mérsékelt lesz.
0: És most... Indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: programajánló.
1: Kedves hallgataink, hölgyeim és uraim, a műcsarnokban szeptember 27-ig látható az utak és útkereszteződések harmadik része a Fotóművészeti Nemzedék Szalon 2026-os verziója is. Változata. Az 5 évente megrendezésre kerülő Fotóművészeti Nemzeti Szalonnak nem a krónika írása feladata, mert vállaltan személyes válogatás az utóbbi évek rendkívüli fotóműveiből. Régebben a művészeti szakmák törekedtek a történések lejegyzésére, évkönyvek, almanakok kiadásával, ma már úgy gondolják, hogy úgyis minden fent van a neten, vagyis mi gondoljuk úgy, ám a világháló nem pótolja az áttekintést, az összefüggések megmutatását, az értékek kiemelését. A művészi önkifejezés útjain sokan járnak, kelnek különböző irányokba, eltérő sebességgel, intenzitással, más-más céllal. Mindegyikük útjának van létjogosultsága. Tulajdonképpen valamennyi érdemes is lehet a megmutatásra. Ennyi hely persze nincs a világ egyetlen kiállító helyén sem. Dönteni kellett tehát, merre induljanak az idei fotószalon szervezésének megkezdésekor a szervezők, a kiválasztott 150-nél több fotográfus különféle utakon közelít, bevallott vagy burkolt célja felé, ami nem más, mint a koherens életművet építeni, folyton változó és alakuló világunkban. Ezek az utak sokféleképpen definiálhatók, átnevezhetők, mint az igazi utak is, de véleményünk szerint nagy részt lefedik a kortárs magyar fotográfia térképét. Ezt egyébként a szervezők állítják. A hagyományos történelmi távlattal rendelkező széles stráda dokumentarista szemléletű, társadalomkritikai célzattal készített fotók útja, melyen gyakran riportszerű, néha szociális hevülettel készült képek vagy fotóesszék hasítanak. Hát kedves hallgatóink, a műcsarnokban tehát szeptember 27-ig megnézhetik az utak és útkereszteződések harmadik részét, ami azért is exkluzív, mert csak 5 évente látható.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Azonnali hatállyal elbocsátották a volt Fóti gyermekotthon igazgatót, felülvizsgálják a büntető eljárások elhúzódásának okait, megnyitották az ELTE 392. tanévét, köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Azonnali hatállyal elbocsátották a Csepeli Farkas Bertalan általános iskolából a Fóti gyermekotthon korábbi igazgatóját, aki szeptembertől gyógypedagógusként dolgozott az intézményben. Kátai Német Vilma szociális és családügyi miniszter pénteken a Facebook oldalán közölte, hogy a volt igazgató korábban több bántalmazási ügyben is érintett volt. A miniszter elmondása szerint az iskola tanulóinak szüleitől több jelzés érkezett a volt igazgató Csepeli foglalkoztatásával kapcsolatban. Kátai Német Vilma közölte, hogy egyeztetett Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszterrel, akitől azt a tájékoztatást kapta, hogy az érintettet azonnali hatállyal elbocsátották. Átfogó vizsgálatot indít a kormány annak feltárására, hogy miért húzódnak el egyes büntető eljárások. Magyar Péter szerint a cél olyan jogszabályi, szervezeti és finanszírozási változtatások előkészítése, amelyek gyorsíthatják a nyomozásokat, az ügyészségi eljárásokat és a bírósági szakaszt. Kiemelte ugyanakkor, hogy a gyorsítás nem járhat a hatóságok függetlenségének, a tisztességes eljárásnak vagy a jogorvoslathoz való jognak a korlátozásával. A kormány különösen a bonyolult gazdasági korrupciós és vagyonelleni bűncselekmények gyorsabb és hatékonyabb feltárásához kíván több eszközt biztosítani. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem ünnepi szenátusi ülésen nyitotta meg 392. tanévét, amelyen Darázs Lénárd rektor az intézményt a hitelesség és a kiválóság szimbólumaként jellemezte. Darázs Lénárd rámutatott, hogy az ELTE a nemzetközi rangsorok alapján a világ egyetemeinek legjobb 2%-ába tartozik, és több mint 500 nemzetközi kapcsolattal rendelkezik. Az ünnepségen elhangzott, hogy az ELTE ragaszkodik az érték alapú működéshez, amely nem fér össze az autoriter politikai rendszerekkel. A rektor hangsúlyozta, hogy az egyetem elkötelezett az autonómia, a tanszabadság és a tudomány szabadságának megőrzése mellett. Hatályon kívül helyezte a kúria azt a 2025-ös ítéletet, amely felmentette a Magyar Képzőművészeti Egyetem egyik volt hallgatóját a szexuális kényszerítés vádja alól. A legfelsőbb bírói fórum szerint az elsőfokú ítéletben megállapított tényállás alapján akár szexuális erőszak büntette is megállapítható lehet, ezért új eljárást kell lefolytatni. A döntés nem jelenti azt, hogy a férfit bűnösnek mondták volna ki. Az ügy egy 2022-es kollégiumi esethez kapcsolódik, amely miatt később több száz hallgató tiltakozott, az egyetem pedig saját belső vizsgálatot is indított. Karbantartás miatt rövidített útvonalon közlekedik a H6-os hév szeptember 5-én és 6-án, valamint szeptember 26-án és 27-én, közölt a BKK. Ezeken a hétvégéken a szerelvények csak a Közvágó híd és Pest Erzsébet felső közötti szakaszon járnak. A kimaradó útvonalon H6-os jelzésű pótlóbuszok közlekednek, emellett a 224-es autóbusz is alternatív eljutási lehetőséget biztosít. A közlekedési központ azt javasolja az utasoknak, hogy indulás előtt ellenőrizzék az aktuális menetrendet és az átszállási lehetőségeket. Változékonyabb, hűvösebb idő várható a fővárosban és környékén. A nap folyamán időnként megnövekedhet a felhőzet és záporok kialakulására is számítani lehet. Főként az ország keleti, észak-keleti részén, illetve a nyugati határ közelében lehetnek záporok, zivatarok. Ez Budapest térségében kisebb, helyi zápor lehetőségét jelenti. A hőmérséklet a legmelegebb órákban 25-26 fok körül alakulhat. A légmozgás többnyire mérsékelt lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatlanul.

0: Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetéssel valódi értékkel érkeztünk. Budapest és a vétel között, mindig mondom, pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Igen, ismét elhoztam a vétel között kulturális aktualitásait, de pontosan tudják, hogy estéről estél olyan alkotókkal beszélgetek ebben a műsorban, akik így vagy úgy, de hatással vannak a kulturális életre. És azt gondolom, hogy Vanja Timi már régóta hatással van erre a bizonyos kulturális életre. Annak ellenére, hogy földék vagyunk, még nem találkoztunk soha. Igen. Képzeljék el, kedves hallgatók, úgyhogy örülök neked több szempontból is, mert először az életben, meg az ételben egyszerre megtörténik.
2: Igen,
1: most
2: köszöntöm a hallgatókat.
1: Találkozó. Jól vagy?
2: Igen, köszönöm. Én általában, ahogy mifelénk Nógrádba szokták mondani, általában én mindig jól vagyok. Aztán ennek persze vannak ilyen árnyoldalai és amplitúdói.
1: De mosolyogsz te is mindig?
2: Én igen, én mindig. Én
1: a világra
2: kicsit,
1: is?
2: Igen, egy kicsit azt érzem, hogy az én általában én így a jéghátán megélő lány vagyok. Én anyukámtól hozom ezt az életszeretetet. De
1: valahogy én is ezt éreztem férfiként.
2: Igen.
1: Azt a nógrádi kiképzés.
2: A nógrádi kiképzés az igen, az egy kemény rész. Tehát az ott már rögtön a level 2, igen, úgy szoktam mondani. De nem szeretek szomorkodni. Ez nem azt jelenti, hogy nem tudok nagyon mélyen lenni, mert tudok, meg nyilván ugye alkotó ember vagyok, tehát abszolút nekem is vannak mély pontok, meg két fiúgyereket nevelek, szóval azért erről...
1: Szépen gratulálok hozzájuk. Az a legnagyobb misszió, nem? Vagy a legnagyobb küldetés.
2: Abszolút, el is mentek reggel az iskolába, úgyhogy...
1: Ja, milyen jó, hogy már elindult.
2: Egy kicsent, igen.
1: Pezsgő.
2: Egy pezsgő, igen, pezsgőbontás. De hogy általában igen, én azért úgy megrázom magam gyorsan, és megyek tovább. Nagyon, meg elmúltam 40, nagyon, nagyon gyorsan elszalad ez az élet. Úgyhogy most úgy azért az elmúlás...
1: De foglalkozol vele? Bármit az idő múlásával?
2: Képzeld el, hogy nekem fiatalkoromban volt kifejezetten ilyen halálfélelmem, hogy az ilyen nagy lírikus, hogy egyszer meg kell halni, és akkor az majd milyen lesz, meg miért kell meghalni, ez úgy elkapott. És akkor aztán nyilván, hogy jöttek a fiúk, az így átkattant bennem, hogy dolgom van, meg itt leszek sokáig, bízom benne. De azért nyilván, hogy az ember találkozik a halállal egyre többet, nyilván azért munkakörnyezetben, családi környezetben, meg ahogy úgy én elmúltam 40, nálam a 40 az első ilyen lassító, én azt érzem, hogy egy picit úgy a nagyfiam is 10 éves elmúlt, tehát hogy úgy tényleg, ez nyilván nem is ilyen közhely puffogtatás, de hogy tényleg olyan gyorsan vége lesz, és hogy igazából egy csomó, mert hogy nagyon sok ide vissza is csatlakoznék, vagy be is csatlakoznék egy új fogalmat, ami az én életemben sajnos nagy haver, a megfelelési kényszer.
1: Hogy... Még mindig? 40 évesen is?
2: Aha, igen, és ezt általában el is nyilatkozom. Mindenhol, képzeld el, hogy annyira jót mondott múltkor az Ábel Anita egy ilyen podcastban, hogy na és elmúlt már ez a, igen, tavaly kb. Tehát, hogy persze, de nyilván dolgozik rajta az ember, meg ez a kinek akarsz, igen, nyilván senkinek, de hogy közben azért ezt így valószínűleg egy életmunkája lesz letenni, és ebben segít, hogy picit hedonistább vagyok, és már jobban letevősebb, mert hogy annyira, hogy igen, tudod, hogy mivel gyorsan vége lesz, azért annyira nagy baj, hogyha a megfelelési kényszer miatt kihagynék valamit az életemből. De hát azért ez az én, mondom, az első 30 évemet súlyosan meghatározta.
1: Hát most, hogy belegondolok az enyémet is, de képzeld, hogy nyilván ez a műsor rólad szól, és nem fogok sokáig
2: de
1: a
2: saját dolgokról egyébként...
1: beszélni. 6-7 éve tettem ezt le.
2: Komolyan?
1: De a leg...
2: De ez hogy lehet?
1: Hát úgy, hogy a két gyerek megkérdezte, hogy már mint a sajátjaim, hogy mi az élet értelme, meg hát ezeket a magasröptű kérdéseket.
2: De jó.
1: Meg hogy mi van a halál után, és akkor ott válaszolgatni kellett, és elkezdtem nekik fajék egyszerűséggel levezetni, hogy miért nem érdemes stresszelni. Én, aki addig egyébként az élet nagy kérdéseire kerestem mindig a választ, igen. És azért voltam rossz, azért hullámoztam, mert nem találtam.
2: Igen, igen, ugyanez.
1: Az élet nagy kérdéseire, de akkor rájött, ahogy én elmagyaráztam nekik tényleg fajék egyszerűséggel, hogy nincs értelme stresszelni, mert úgyis ugyanaz lesz a nem lesz jobb. Nem lesz jobb a
2: de megtudod, tehát például annyiszor van lelkismeretfordulásom, tehát tegnap este is, mondom, be vagyunk pakolva? Be vagyunk. Este 10-kor kiderül, hogy nyilván nem vagyunk bepakolva.
1: Én reggel szoktam, úgyhogy...
2: És akkor igen, és akkor így nyilván eldurrant az agyam, és akkor veszekedtem, hogy mondom, egész nap jöttünk, mentünk, mi mondom, ezért könyörögtem, mondom, ezt csináljuk már meg, ne este 10-kor kelljen, mondom, nem bírtok reggel felkelni. És képzeld, hogy utána kiültem a teraszra, nyilván elaludtuk, és úgy megbántam, hogy mondom, miért morgok, mint a bolhás kutya, hogy egyébként meg igen, ilyen két füzet kellett, meg egy toltartó nyilván az első napra, hogy reggel berakjuk, az csőváz. De hogy valami engem még el tud kapni a gépszi.
1: Na, én egy a lényeg, csak gyorsan befejezve a sztorit, én akkor, ahogy levezettem, így elszegyeltem magam, hogy oké, de ha így el tudom nekik mondani, hogy csak a mikrokörnyezetünkre vagyunk hatással, és az meg fontos. És akkor onnantól azt mondtam, hogy jó, nem fogok többet stresszelni. Meguntam a killódást, tényleg meguntam.
2: Nagyon
1: és
2: jó.
1: Akkor onnantól vidámság és rock'n'roll, tényleg
2: nagyon
1: így.
2: Jó. És ez így egyszer csak átkattant az agyad?
1: Ezzel a bele, hogy teszek a világra, teszek, igen, nincsen igen. Elvárásom, és minden jobban működik. De elképesztő, tízszer jobban működik minden. Így, hogy nincs elvárás. És nem érdekel, hogy működik a világ, nem érdekelnek a világ nagy kérdései.
2: Csodálatos.
1: Eljut egyébként is hozzám, úgyhogy...
2: Igen, hát nyilván
1: de most tényleg nem, mert egyébként itt mesélem mindenkinek, aki jön be és kérdez, hogy vagyok. Hát mondom, tök stabil vagyok, 6-7 éve. Az meg ritka.
2: Nagyon ritka.
1: Művészemben, én nem olyan művész vagyok, mint
2: de
1: te.
2: De akkor más, is van nyilván művész szívén a benned.
1: Más vonalon, de hát tudom, hogy a színészek meg extrán.
2: Igen.
1: És lehet, hogyha ez nincs, akkor meg nem is tudnátok úgy alkotni.
2: Igen.
1: És bocsa hallgatóktól, hát itt most 5 perce beszélgetünk, de beleugrottunk a legmélyébe.
2: Igen, egészen jól
1: örülök neki. Örülök neki.
2: Igen.
1: De nem is áll messze egyébként a hivatásodtól sem ez, ráadásul premier után vagyunk, ugye?
2: Igen, premier után
1: no,
2: vagyunk.
1: És akkor ilyenkor a lelkiállapotodra vagyok kíváncsi. Mi van ilyenkor?
2: Ez ilyenkor ilyen
1: ez milyen állapot?
2: Kicsit depresszív állapot az én premier utáni állapotom, mert hogy nyilván 5-6 vagy 4 hétig minden nap pöröksz valamibe, ez ugye átjárja a zsigereidet, az idegrendszeredet, ugye nekünk nem olyan a meló, hogy hazaérek, de 4-kor, és akkor én azt így letettem. Hanem ugye
1: kattogsz.
2: Még igen, 2 bevásárlás, meg 3 leckefüzet között én még akkor gondolkozom azon a jeleneten, hogy azt úgy máshogy kéne. Plusz ugye az energiák nem minden nap ugyanolyanok, tehát valamikor ugye összefeszülünk, valamikor stresszesebb a nap, valamikor meg nagyon jól, meg nagyon flottul. Úgyhogy, és akkor amikor vége, akkor így felkezd másnap, hogy igen, és akkor mi van? Akkor most nem kell menni, nem lesz a... Tehát úgy picit, nyilván van egy ilyen ünnepi része, csak utána nekem egy hétig az olyan üresség, tudod, úgy pedig aztán már akkor jó letenni, tehát jó túl lenni rajta, meg kész vagy a premier, ott van egy ünneplés, az ember kocint, általában a premier azért jól szokott sikerülni, nagyon izgulunk, nagyon koncentráltak
1: vagyunk. De tényleg jól sikerül?
2: Jól sikerül.
1: És össze is áll a darab?
2: Igen. Most van egy olyan szó, amit itt nem lehet mondani, szokták mondani, az összerántja, ha más nem.
1: Jaj, oké, tudjuk,
2: de
1: jaj.
2: Igen, de általában azért igen. Tehát, hogyha az idő megvan rá, meg az ember azért nyilván fókuszál rá, akkor azért megvan, meg kell lennie egy ilyen.
1: Na, örülök, hogy egy földimnek tehetem fel ezt a kérdést. Itt képzeld el, hogy hát lassan 5 éve van egy kísérlet ebben a műsorban. Vagy egy kutatás.
2: Na.
1: Az egyik kollégád, aki egy fővárosi kőszínház társulati tagja, elpöttyintett itt egy mondatot, anno.
2: Igen.
1: Azt mondta, hogy próbafolyamatban volt ő is, és közölte, hogy ő az 5.-6. előadásig be se engedne közönséget, mert ő szerinte nem tud összeállni a darab, a premierre semmiképp. És akkor én ezt azóta kérdezgetem minden, és egy bocsa hallgatóktól, ha már unják, de ez egy kísérlet is itt, vagy kutatás, ahogy mondtam. Van, aki veri az asztalt, főleg a rendezők, hogy annak össze kell állni.
2: Bizony.
1: Addigra, és a színészek meg össze-vissza, éppen ahogy, aki hogy gondolja. Na, te hogy látod?
2: Van igazság benne, tudod miért? Mert magamon érzem, hogy amíg a premierem valami görcsös, mert úgy mondta a rendező, hogy ott ülök le, ott állok fel, és nyilván ahhoz kötöm a szöveget, van benne még egy ilyen stressz. Azt a pont az 5.-6. előadásra el tud engedni.
1: Még el sem mondtuk, hogy milyen darabról beszélünk, meg melyik.
2: Ja, igen.
1: Fórum Színház.
2: Fórum Színház, igen, és Botrány a paplakban.
1: Zseniális a címe.
2: Igen, egyébként ez a tipikus, kicsit ilyen polgárpukasztó címe van, amit én egyébként nagyon szeretek, egy angol komédia, és hát ugye a Tévedések vígjátéka és az Egyvelek, tehát a mindenki másnak hiszi magát, és a máskor érkezik, másik ajtó jön be, másik szobából jön, és a mindenki összekever mindenkit mindenkivel. Című sztori. Jó, nagyon jó brigád van, Beleznai Endre, Pikali Gerda, Suhaj Dadani, Németh Kristóf, Straub Peti, Timko Jani, Sali, Dóri, én, azt hiszem mindenkit elmondtam, és azt szoktam elmondani, hogy jó úgy melózni, ahol röhögünk.
1: Uh-huh.
2: De a röhögés, azt úgy értem, tudod, hogy nekem nem kell, úgy mennem próbálni, hogy azon görcsölök, hogy majd a kolléga fogadja-e, leszünk-e egy hullámhosszon, megmerem fogni, esetleg olyan kontaktjaink vannak nekem ebbe, én ebbe egy prűd, vén kisasszony vagyok, és rámászok fél részegen a lelkészekre. Ez az én hobbim, és hát nyilván ez ugye viccesnél viccesebb jeleneteket szül, ki vagyok tömve, hatalmas popsim van, amúgy se vagyok ugye egy alacsony nő, úgyhogy egy ilyen hegyomlás, és akkor ott fogdosom a fiúkat. És tudod, az érintés is, hogyha nem olyan a kapcsolat, azért nyilván arra több idő kell ráhangolódni, főleg itt, ami azért egészen itten intim jelenetekben vagyok férfiakkal a színpadon, úgyhogy nagyon jó úgy melózni, sőt, szerintem már csak úgy jó melózni, ha szereted a csapatot. Meg ha szereted azt a szerepet, ami van. Most nyilván mondhatnám azt, hogy csak ilyeneket próbálok, meg csak ilyeneket játszom, nem, mert azt meg nem tehetem meg még én, hogy csak azt a melót vállalom el, amit szeretek, mert van két kisgyerekem, és be kell fizetnem a sárga csekkeket, és ez mindig...
1: Na de legalább beleállsz ebbe, hogy...
2: Abszolút. Tehát, hogy én nagyon-nagyon-nagyon menőnek tartom, aki azt mondja, hogy ő már csak olyat dolgozik, amit szeret. Én is nagyon-nagyon-nagyon bízom benne, hogy el fogok ide jutni. Egyelőre, amíg nem tudom, 3 cipőt kell vennem az iskola kezdésre, és most ugye már nem mindegy, hogy miért, ugye, mert a fiúk olyan korban élnek, vagy olyan korba lépnek, így én nem szégyellem, hogy azért engem még nagyon köt az anyagi része a dolognak.
1: Mert egyébként mit vállalnál le, ha csak rajtad múlna?
2: Hú, hát...
1: Milyen műfajt?
2: Hát én például ugye mindig azt mondja, hogy na a komika, ugye a Vanya, mert hogy én a nagypofájú, meg a röhögős, meg a... De igen, de én például imádok drámát játszani, nyilván nincs annyi igény rá szerintem, most jobban szeretnek az emberek röhögni, járni a színházba, vagy, vagy zenés darabot megnézni. Én szerintem a Covid óta pláne. És szerintem a social médiában is jobban futnak azért még, amin egy kicsit lehet rötyögni, én azt érzem, de egyszer játszottam Vizinét az Édesannából, és hát életem próba folyamata volt, mert hogy ott, tehát amiért egyébként jó színésznek lenni, és ami katarzis, az nem mindig érzem már egy ilyen vígjátékban, mert nyilván ott megtanulsz poentírozni, poént mondani jó ritmusban, van egy karaktered, azt tudod, hogy csűröd, csavarod, azt az ember úgy azért az évek alatt úgy hogy szokták ezt mondani, úgy kiaknázza ennek a lehetőségeit. De azért a drámát ott annyira lélekből kellett dolgozni, hogy ott, tehát ott azért persze nem csak tök sok ember tud sírni a színpadon, én például annyira nem tudtam úgy lélekből sírni, hogy akkor ott abban a helyben, abban a pillanatban pont rögtön. És ezek olyan terápiák voltak, meg olyan oldások, érted, azért olyan fiókokba bele lehetett nyúlni a magánéletemből, ami fájdalmas volt akkor, ami rosszul érintett, és akkor az bekapcsolt, és képzeld, hogy úgy oldottam meg, hogy én azt akkor így felajánlottam, hogy ami probléma, és nem tudom megoldani, most ezzel itt oldok rajta. És terápia volt nekem, és működött. És szerintem ettől, mivel őszinte volt az energia, ezért szerintem jól érezte magát az, aki nézte. Hát a jól értelemben. Én szerintem azt szokták mondani, hogy drámában mindig van egy pont, ahol nevetni is tudni kell a közönségnek, meg egy vígjátékban is kell egy olyan pont, amikor megkönnyezed, hogy nevetsz, de azért.
1: Igen,
2: tehát
1: igen,
2: mindig
1: igen.
2: Van egy fájdalma. Úgyhogy ezt például megtaláltuk, úgyhogy például ilyen vénám nekem abszolút van, de hát azért főként a nevettetés. Tehát én a közösségi médiában is úgy vagyok jelen, hogyha tévében látnak is, általában olyan karaktereket játszom, ami inkább humoros. Hát a színházban meg eleve egy picit arra is vagyok predesztinálva, mert 185 centi vagyok. Van egy mély hangom, tehát kicsit
1: Én nem akartam erről, de ha már behoztad a témát, ez átok vagy áldás? Hogy éled meg?
2: Most már áldás. Ez 35 évig abszolút átoknak éltem.
1: Tényleg?
2: Hát figyelj, azért tehát vannak a lányok, meg vagyok én. Tehát ugye azért azt veszed észre, és azért Nógrádból jövök, mert azért mindig azt mondják, hogy de hát a szupermodellek, meg a hosszú láb, meg nem tudom, igen, de hát én Nógrádban nem úgy éreztem magam, mint Heidi Klum Hollywoodban, hogy akkor kimegyek, érted, és akkor izé van. Tehát azt éreztem, hogy minden fiútól magasabb vagyok, nem hordhatok magas sarkú szandált, mint szeretnék, mert akkor már azt érzem, hogy érted, nem tudom, Jordani magasságokba török, le kell hajolnom a metróba, hat magas sarkú, szóval, hogy frusztráló. Tehát főleg, amikor nyilván fiatal lányként szexusra ébredsz, párkapcsolat érdeklődő, ez akkor ugye nem segít. És akkor a színházban meg gátolt. Mert hogy fiatalon magasnak lenni, az ugye fiatalon, hogy a lányt eljátszhassam a darabba, a Júliát, most nyilván nem az én karakterem a Júlia, de tök mindegy.
1: Értem.
2: Azt én nem játszottam, mert nem volt hozzám fiú. Egy vicces helyzetben biztos eljátszhattam volna egy két feje kisebb Rómeóval, és akkor annak biztos lett volna valami létjogosultsága.
1: De ez párkapcsolatban is se egyszerű?
2: Nem. Aha. És nekem a gyerekeim apukája sem magasabb tőlem, és a mostani párom sem magasabb tőlem, sőt, 5 centivel alacsonyabbak. Tehát nekem még az se, ez is milyen érdekes, hogy valahol egyébként feszegetem ennek a határát, mert tudat alatt nem egy 195 centis palit választottam, soha életemben nem volt 195-ös szerelmem, vagy kapcsolatom, tehát valamiért ezzel nekem dolgom van. Most viszont, hogy elmúlt ez a nagyon-nagyon, elmúlt a fiatalkorom, most viszont egy picit a védjegyemnek érzem.
1: Hát abszolút.
2: Mert ugye ez a magasság és ez a hang, ez viszont azt eredményezi, nyilván most, hogy már azért jobban ismernek az emberek most már eleve, de amíg nem, akkor is azt éreztem, hogy jobban megjegyeznek, ha csak egyszer is látnak, mert ugye ebből nincs sok. És azért, amikor meg nyilván a Hernádi Júcihoz hasonlítanak karakterileg, meg egy kicsit a Karádihoz, meg ugye ez a fajta női vonal, hát az meg azért marha megtisztelő, meg baromi jól esik, mert közben meg azért ezek, tehát a Júci az egyik példaképen például.
1: Karádi meg nem a legtöbb lemezt adta el
2: Magyarországon? Igen, talán.
1: Hát csak a cigaretta.
2: Igen, szóval hogy ezek, igen, én bírom ezek. Tehát, hogy közben meg van benne valami olyan női erő, ami meg lehet, hogy egy naiva típusú csajban nincs.
1: Neked workshopokat kéne tartanod.
2: Lehet egyébként.
1: Ilyen motivációs workshopokat.
2: Igen, lehet egyébként. Most majd remélem még elhívsz magadhoz beszélgetni. Most valamit kitaláltam, és most elkezdem csinálni.
1: Jaj, majd azzal?
2: Úgyhogy, ha lesz belőle valami, akkor... Jó, akkor igen, mert egyébként... Igen, pont olyan picit, mint hogyha lenne dolgom arról, hogy egy kicsit beszélgessünk erről.
1: Biztos, hogy van, mert látod, hogy az emberek nagyon keresik a kapaszkodókat. Mindenkinek megvan a maga puttonya.
2: Hát na.
1: Ugyan a szárnyal az önfejlesztő ipar, és szerintem aki már akart, meg is világosodott. Valahogy nem lett jobb a világ.
2: Igen, nekem ez a bajom a sok hangtárterápiával, hogy közben a komment szekció maradt, érted?
1: Tehát, most bolondabbak is szerintem, igen. Azt látom.
2: Tehát, hogy most minden van, és most, bocsánat, nem a hangtárterápia, csak hogy tényleg persze, minden van, és
1: coach, senkit.
2: És minden, de hogy azt érzem, hogy nem csökken a szorongás, nem csökken
1: hát egyre durvább minden, igen. Szerintem.
2: De ez vajon miért van?
1: Hát azért, mert szerintem a legtöbb jelölt segítő még durvább állapotban van, mint akik hozzájuk járnak. Szerintem ez a legnagyobb probléma.
2: Igen, egyébként.
1: És nem élték meg azokat az eseteket, amire ők adnak megoldási javaslatokat. Persze, igen. Felmentik magukat azzal, hogy majd a válasz ott van benned, kihozzuk, jó, kösz.
2: Hát
1: kösz.
2: Ez az.
1: Azért fizetek, hogy mondd meg, mit csinálja.
2: Hát meg én mindig ezt mondom, hogy tudod, amikor így az apa sem olvasod az Instagramon, hogy mik van, hát az ember azért érted, hogyha józan paraszt észreven tudja, hogy mivel van dolga,
1: hogy
2: mi volt a gyerekkori traumája, de ahhoz nem kellett érted. Na de hát pont az, hogy akkor, ha ez szorongást okoz, vagy pánikrohamot okoz, vagy nem tudom, depressziót okoz, akkor ezt hogyan oldom?
1: Igen, abszolút. Na jó, egy nyelvet beszélünk.
2: Igen.
0: A Slágerkult.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Azonnali hatállyal elbocsátották a volt Fóti gyermekotthon igazgatót, felülvizsgálják a büntető eljárások elhúzódásának okait, megnyitották az ELTE 392. tanévét, köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Azonnali hatállyal elbocsátották a csepeli Farkas Bertalan általános iskolából a Fóti gyermekotthon korábbi igazgatóját, aki szeptembertől gyógypedagógusként dolgozott az intézményben. Kátai Németh Vilma szociális és családügyi miniszter pénteken a Facebook oldalán közölte, hogy a volt igazgató korábban több bántalmazási ügyben is érintett volt. A miniszter elmondása szerint az iskola tanulóinak szüleitől több jelzés érkezett a volt igazgató csepeli foglalkoztatásával kapcsolatban. Kátai Németh Vilma közölte, hogy egyeztetett Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszterrel, akitől azt a tájékoztatást kapta, hogy az érintettet azonnali hatállyal elbocsátották. Átfogó vizsgálatot indít a kormány annak feltárására, hogy miért húzódnak el egyes büntető eljárások. Magyar Péter szerint a cél olyan jogszabályi, szervezeti és finanszírozási változtatások előkészítése, amelyek gyorsíthatják a nyomozásokat, az ügyészségi eljárásokat és a bírósági szakaszt. Kiemelte ugyanakkor, hogy a gyorsítás nem járhat a hatóságok függetlenségének, a tisztességes eljárásnak vagy a jogorvoslathoz való jognak a korlátozásával. A kormány különösen a bonyolult gazdasági, korrupciós és vagyonelleni bűncselekmények gyorsabb és hatékonyabb feltárásához kíván több eszközt biztosítani. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem ünnepi szenátusi ülésen nyitotta meg 392. tanévét, amelyen Darázs Lénárd rektor az intézményt a hitelesség és a kiválóság szimbólumaként jellemezte. Darázs Lénárd rámutatott, hogy az ELTE a nemzetközi rangsorok alapján a világ egyetemeinek legjobb 2%-ába tartozik, és több mint 500 nemzetközi kapcsolattal rendelkezik. Az ünnepségen elhangzott, hogy az ELTE ragaszkodik az érték alapú működéshez, amely nem fér össze az autoritár politikai rendszerekkel. A rektor hangsúlyozta, hogy az egyetem elkötelezett az autonómia, a tanszabadság és a tudomány szabadságának megőrzése mellett. Hatályon kívül helyezte a kúria azt a 2025-ös ítéletet, amely felmentette a Magyar Képzőművészeti Egyetem egyik volt hallgatóját a szexuális kényszerítés vádja alól. A legfelsőbb bírói fórum szerint az elsőfokú ítéletben megállapított tényállás alapján akár szexuális erőszak büntette is megállapítható lehet, ezért új eljárást kell lefolytatni. A döntés nem jelenti azt, hogy a férfit bűnösnek mondták volna ki. Az ügy egy 2022-es kollégiumi esethez kapcsolódik, amely miatt később több száz hallgató tiltakozott, az egyetem pedig saját belső vizsgálatot is indított. Karbantartás miatt rövidített útvonalon közlekedik a H6-os hév szeptember 5-én és 6-án, valamint szeptember 26-án és 27-én, közölt a BKK. Ezeken a hétvégéken a szerelvények csak a közvágó híd és Pest Erzsébet felső közötti szakaszon járnak. A kimaradó útvonalon H6-os jelzésű pótlóbuszok közlekednek, emellett a 224-es autóbusz is alternatív eljutási lehetőséget biztosít. A közlekedési központ azt javasolja az utasoknak, hogy indulás előtt ellenőrizzék az aktuális menetrendet és az átszállási lehetőségeket. Változékonyabb, hűvösebb idő várható a fővárosban és környékén. A nap folyamán időnként megnövekedhet a felhőzet és záporok kialakulására is számítani lehet. Főként az ország keleti, észak-keleti részén, illetve a nyugati határ közelében lehetnek záporok, zivatarok. Ez Budapest térségében kisebb, helyi zápor lehetőségét jelenti. A hőmérséklet a legmelegebb órákban 25-26 fok körül alakulhat. A légmozgás többnyire mérsékelt lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most folytatódik a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM, a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez továbbra is a Slágerkult, amit hallgatnak, örülök, hogy itt vannak. Vanya Timinek még inkább örülök, tényleg jó, hogy itt vagy.
2: Én is köszönöm.
1: Egy icipicit visszatérünk még a darabhoz, a premierhez. Nagyon jó a címe is egyébként, a Botránya paplakban. Még te láthattam én óriás plakátot?
2: Igen, láthattad. Nagyon jól beszélsz. Láttad el az M3-ost, a fiúk vannak rajta, a férfi szereplőink papi ruhában.
1: Miért csak ők?
2: Hát mert, hogy, mert szerintem egyébként baromi jó, nyilván mi lányok meg...
1: A jelmez.
2: A jelmez, okay, baromi jó, igen, hogy annyi, igen, annyi pap egy helyen, igen.
1: Ha már kérdeztem, hogy milyen volt a premier, meg összeállt-e, ugye itt nagyon speciális a helyzet, mert Kristóf járt itt, német Kristóf, a színház direktora, és egyben a darab rendezője.
2: Igen.
1: Aki közölte, hogy hát most már, mit tudom én, harmadszor, negyedszerre rendeznek közösen a Beresznai Endrével darabot.
2: Nem, igen.
1: Most ez hogy zajlott? Hát figyelj, azért... el, mert ő is elmondta a maga részét, de az egy más nézőpont. Te ezt hogy élted meg?
2: Hát ugye eleve én nagyon becsülöm azt, aki színész és roman rendezői vénája. Aha. Na, ez nekik van. Tehát a Kristófnak is, meg az Endrének is van. Hál' Istennek ők nem esnek egymás torkának. Volt szerintem egy-két olyan pillanat, amikor nem mindenbe értettek egyet, de hogy pont ez volt a lényeg nálunk, hogy emiatt nem volt ez a fintorgunk, meg vágjuk a fejeket, meg nem tudom, amikor azt mondta, hogy fia, szerintem ne. A másik meg azt mondta, hogy de szerintem meg de. És akkor lett egy konszenzus. Tehát, hogy ami itt a lényeg, hogy megosztott fókuszáltságot követelt az, hogy szereplők is, és rendezők is. Nem voltak meg ezek a nagyon durva hierarchikus szerepek, hogy most én vagyok a rendező, és akkor most így azt kell csinálni, amit én mondok, és nem tudom mi, hanem nyilván ugyanúgy hibáztak ők is a színpadon, mint ahogy mi, de közben azt mondták, hogy szerintem itt lehetne, hogy esetleg úgy, esetleg nem úgy, tehát egy műhely munka csináltuk ezt az egészet, nem volt egy ilyen kőbevésett sztori, hogy akkor most ők lenn ültek, és akkor az asszisztens gyorsan írta a papírra, mi meg ottan be voltunk görcsölve, hanem hogy volt egy ilyen közös munkafolyamat, és nem szült köztünk problémát, pedig azért két erős pasi, tehát azért két erős személyiség, de valahogy nyilván az Endre is máshonnan közelítette meg a Kristóf is, úgyhogy én azt gondolom, hogy ők egyébként jól tudnak együtt dolgozni. Meg tudod, hogy kipróbáltuk, az ritka ma, hogy volt idő kipróbálni így is, meg volt idő kipróbálni úgy is. És akkor tudod, az neked színészként...
1: Mely 6-7 volt?
2: Hát egy majdnem 6, igen, egy 5, mert hát ugye mindenki 4000 helyen dolgozik még mellette, tehát ugye a próbákat is eleve csak összeegyeztetni volt egy külön tudomány, hogy ugye mindenki...
1: Hol próbáltatok?
2: Gödöllön próbáltunk a Művészetek házában, és a Gödöllön is volt a premier előtti
1: közel
2: előadás.
1: Volt hozzád, nem?
2: Milyen igen. Közel volt hozzám, én csak átmentem Veresegyházról, igen. Aztán Visegrádi nyári fesztiválon adtuk elő még a darabot. Szóval, hogy azért mondom, azért jó, mert tudod, amikor olyan kicsit futószalagon kell dolgozni, mert mondjuk kevesebb az idő, vagy mondjuk úgy annyira nem találod a szerepet, én most magamról beszélek, akkor én be tudok görcsölni, és tudom azt érezni, hogy na, akkor most adom vissza a papíromat, ami egyébként nekem annyira nincs is, mert engem nem vettek fel a színművészetire, csak én mondjuk nagyon-nagyon szerettem, és nagyon hálás vagyok a Gornagy Mária Színintadában végeztem. Úgyhogy visszaadom a ma nem létező papíromat, és ezt én nem csinom tovább, mert azt kezdem el érezni, akkor kezem, fejem, lábam, és teljesen dilettáns vagyok, és alkalmatlan erre a pályára. És nincs gondolatom, és itt áll egy ilyen magas asszony, aki mondom, nem hiszem, hogy 20 év után nem bír megoldani valamit. Szóval azért szoktam ide eljutni, főleg úgy a főpróba hét elején, de hogy itt, ha hagyják kipróbálni, hogy tudod megcsinálni többféleképpen, akkor biztos, hogy megtalálod azt, ami azért megsegíti a szerepet. Úgyhogy nem volt ez. Meg hát mondom, Suhajda Dani, Gerda, Timko Jani, ez nagyon-nagyon röhögő. Aha, nagyon. Tudod, ez amikor így mond bárki bármit, és 5 percig óriás röhögés van, mert nyilván disznóviccek, meg hülyéskedünk, meg baromkodunk, és akkor nincs ez az ilyen, tudod, a színházba, aztán most nyilván ez is egy olyan téma, most a színházzal kapcsolatban ugye nyilván rengeteg a téma, ami ugye hol jó, hol rossz. De azért az nagyon igaz, hogy azért arra vagyunk szocializálva, hogy akkor ez a nagyon alázatosan, nagyon csöndben, nagyon a dolgodat, tehát nagyon sokszor volt azért ez az iskola példája annak, hogy köszönöm, hogy itt lehetek, elnézést, hibáztam, akkor újra kell, és akkor mert...
1: De te ezt tapasztaltad?
2: Persze, én is abszolút így működöm a mai napig egyébként. A mai napig, ami én nálam, ugye... megint csak megfelelési kényszerből jön, meg azt, hogy engem nem vettek fel a színműre.
1: Miért kell ezzel foglalkozni?
2: Azért, mert én azt éreztem egész fiatalkoromban, amikor már mondjuk az én korosztályom leforgatott 4 filmszerepet, én meg nem tudom, 5000 forint és statisztáltam.
1: Miért csak azokat vitték?
2: Nem tudom, hol. Hát azért lényegesen több lehetőségük volt, igen, abban a korosztályban.
1: Gornagy színi tanodának tök jó neve van.
2: Nagyon jó neve van, és volt is lehetőségünk nekünk is, tehát én például így kerültem be a Bújtor Pista utolsó filmjébe, ez a Szerencse fiai, még a Zsaru vér, Csiga vér.
1: És annak azért a sorozatnak a vége
2: az,
1: volt
2: az utolsó ez. Része, és azért ott Avar István, Kern András, igen. A Győző, a Pista, tehát hogy azért...
1: Hát egy, meg az egész, ez egy meg ugye ennek volt társaság. Egy,
2: abszolút. És én a Marinak, Marival nagyon jó barátságban vagyok azóta is.
1: Ja, mert ő szerepel tényleg ezekben szinte
2: és a Mari is persze a Pogány Madonnában, és azért Zsúcs Kati volt az osztályfőnök, szóval azért jó kezekben voltunk, de hogy nyilván bennem akkor is volt egy ilyen fiatal koromban, hogy nekem 6-szor annyit kell teljesíteni.
1: Ezt én is éreztem sokáig.
2: Igen.
1: Ma már nem.
2: Igen, de ma már nem, mert ma már azért azt érzem, hogy nem kifejezetten az számít azért, hogy ki hol végzett, sőt, hát vannak nagy színészeink, akik igazából nem végeztet.
1: Csak ugyan... hogy a Földighez visszatérve Zente Feri bácsi.
2: Hát na például. Igen.
1: No, hány helyen kell játszanod? Ha már azért mondom, hogy kell, te
2: abszolút.
1: Dobtad fel a labdát
2: abszolút.
1: Az előzőre.
2: Jó, és hogy erről beszélünk, sok részben. Helyen kell. Sok helyen kell. Hát figyelj, hogyha társulati tag lennék, egyébként elmondom, hogy nem vágyom rá, mert azért az csak egy biztonság lenne nyáron is. Mert ugye kezdem azzal, hogy nekem nyáron annyi a fizum, amennyi előadásom van, meg amennyit forgatok. Na most ez mindig hektikus, tehát valamikor baromi jó, valamikor meg nem. Én emiatt volt az elmúlt 20 évben, hogy 2-3-szor civil munkát is kellett vállaljak nyáron, a Covid idején is volt, mert hogy konkrétan elfogytunk, de hogy nem úgy fogytunk el, hogy akkor még volt, nem tudom, 4 kilón félre rakva a vész esetére, hanem hogy zéro. Úgyhogy...
1: De mit vállaltál?
2: Én a Veresegyházon a virágkertészetbe elmentem, anyukám virágkötő, és elmentem egy kertészetbe dolgozni, és 5 hónapot dolgoztam ott. Már akkor is csináltam még, amikor
1: ezt
2: már...
1: hogy élted meg lelkileg?
2: Nagyon jól.
1: Tényleg?
2: Nagyon jól, mert nagyon rossz az, amikor...
1: Na, az ember ilyenkor, vagy hát te leteszed az egódat?
2: Hát figyelj, az én egóm fura. Tehát én nem vagyok egy ilyen nagyon egomán típusú ember,

0: keresni, érted? Uh-huh. És amikor el tudtam menni bevásárolni, és ilyen, tehát hogy most ezt úgy gond, úgy értsd, hogy megtankoltam az autómat, el tudtam menni bevásárolni, és befizettem a csekkeket, meg a gyerekeknek uh-huh. vettünk két Rubik kockát. Tehát ennyi.
1: Világos.
0: Tehát nem olyan fizetésem volt, hogy akkor én most ottan elkezdtem tapaszgatni a majukakat, no. De olyan boldogságot adott, hogy azt a kis pénzt is meg tudtam máshonnan keresni, mert azt éreztem ilyenkor, tudod, hogyha, mert az a Covid, engem nagyon megviselt a Covid, azért főleg a művész embereket, azért érted, nekünk minden igen. bezárt. Tehát, hogy ott nem igen, volt igen, az, igen. hogy...
1: A legnagyobb vesztesei hát ennek kiboltatok. Most nyilván nem a halál elhalálozottakat értem,
0: hanem... Így van, hanem a munka részéről, a igen. Tehát érted, volt egy sorozat, ami akkor megszűnt, a színház bezett, tehát, hogy nulla. Igen. Tehát azért nagyon ijesztő, és érted, hát, ugye, két kisgyerekkel.
1: Nem is támogattak benneteket. Nem, sőt, nem, akkor nem. Kezdődött a Menjetek el dolgozni című.
0: Miért nem mész el dolgozni? Igen. És akkor én azt el is kezdtem nyomni, hogy egyébként mi nem azért menjünk el dolgozni, mert én, ha kell, nyilván elmegyünk dolgozni, de hogy ezt így, tudod, ezt így annyira nem szeretem, hogy a mentális munka, tehát azért, mert én nem betonozom 12 hát, okay, órában, azért ezt, érted, én melózom.
1: Nem bántva a nógrádiakat, hiszen onnan jövünk mind a ketten, de azért, ha visszamegyek, azért azt látom, hogy nincs munkának igen, tekintve ez sem.
0: Abszolút.
1: Mert ez ilyen megfoghatatlan.
0: Tehát én egyszer kiposztoltam, így forgattam, és akkor ilyen nagy szemtapaszok alatt, mert reggel 6-kor voltunk, még be volt tupírozva, hogy mondom, na 40 felett, ha a tévében reggel dolgozol, így nézel, és akkor jöttek ezek, hogy mit dolgozol, te szerencsétlen, hagyjuk már, te mit dolgozol, tudod, és akkor így, nem tudom, 12 órát forgattunk, és utána bementem egy előadásra, tudod, és akkor így reggel 6-tól nyilván ugyanúgy éjfélre értem haza, meg mi, és igen, nem betonoztam, mert egyébként hozzáteszem, hogy más fáradtság, de a virágboltra vissza, vagy a kertészetre visszatérve nagyon-nagyon jól esett a fizikai kifárasztás akkor. Mert annyira pörgött az agyam azon, hogy mi lesz, mikor lesz színház, mikor jutok visszaforgatni bármi, most akkor kezdtem újra, de nekem akkor a Somi, a kisebb fiam pici volt, tehát eleve ugye gyesen voltam.
1: Értem.
0: Tehát annyira nem éreztem, hogy kiesek itt a nagy pörgésből, hogy jól esett, tudod, úgy elfáradni, ahogy én nem fáradok el. Tehát azért nekem magnézium bizglicinát a barátom este, érted, mert még pörög az agyam. Hiába vagyok már hullafáradt, de nyilván még pörgök azon, hogy mi. Na hát ott nem volt ez. Tehát tudod, friss levegő, meg én még imád, eleve én azért nagyon vidéki lány. Tehát én szeretem azt mondani, hogy én nagyon parasztlány vagyok. Tehát én imádom a kertben, földben túrás, mindenféle, és akkor ott ezt kell csinálni. A virágokat ültetni, ezt szedtük, azt szedtük, megtanultam egy csomó dolgot a növényekről, tehát hogy az is hasznos. Ott voltam helybe, tudod? Amikor meg kinyitott az óvi, el tudtam a gyerekeket vinni óviba, odaértem.
1: Praktikus is van.
0: Nagyon. Úgyhogy nyilván nem azt mondom, hogy nem volt jó visszatérni, meg hogy én most akkor kertész akarok lenni, nem erről van szó, de annak, hogy az ember feltalálta magát a bajban, és erre az armageddoni helyzetre volt valami megoldása, na az például növelt az önbizalmamon.
1: Most szereted az életedet?
0: Igen, szeretem.
1: Most ez egy jó
0: de nagyon megdolgozó, nagyon nagy, fél nekem ebbe most mind magánéletileg is...
1: Tehát nagy meló van.
0: 20 év meló van, meg szakmai. Tehát azt, hogy most itt ülhetek, hogy én engem most megismernek, meg van meló, meg nagyon, nekem ebben 20 év kő. De olyan, hogy ez a... Tehát én úgy jártam ki a szamárlétrát, hogy a nyúl jelmez, az 5000 forintos statisztálás, az a fajta táncos, aki az utolsó sorba, tudod már, ha kezét, ha felemeli, az már kim van a takarásba. 45000 nem sikerült casting, 4 sikerült, rengeteg egymondatos szerep, rengeteg... És akkor én például megtanultam, látod, akkor is, hogy egy jelenetem volt, hogy mert a karakterem miatt. És akkor nyilván, tehát azt érzed az én már 30 éves korodra, hogy akkor én most az egy jelenetes színésznő leszek? De közben meg...
1: Hogy ez így benne volt,
0: folyamatosan. Hogy vajon én egy főszerepet A-ból B-ig érted a végig el, az I-vét én elbírom vinni, vagy nem? Mert hogy ugye a karakterem erre predesztinált. De látod, ezt is, ha megfordítom, megtanított arra, hogy én azt az egy jelenetet viszont a plafonra rakom. Mert hogy annyi időm van a színpadon.
1: Tudod, mi a durva, hogy én hát az indítatásomból, meg az érdeklődésből kifolyólag rengeteg régi nagy ikonikus színész életrajzát, meg memoáriát olvasgatom. Szuhai Balástól Körmendi Jánosig. És Körmendi János, aki egyébként zseniális csávó volt.
0: Az egyik kedvencem.
1: Azt csak mesélem, hogy én esténként mindig úgy alszom el, hogy bohózatokat nézek, tehát vidáman alszom el.
0: Csodálatos.
1: Vidáman is ébredek.
0: Csodálatos. Én és is hát múltkor elkaptam valamit, és hát ez valami...
1: Legtöbbnek Körmendi a
0: hát ez figyelj.
1: A főszereplő.
0: És sikítva röhögsz, nem?
1: De egy

0: epizódista. Hát olvastam, tehát ő magát is annak nevezte, és ugyanezt mondta, hogy meg kell csinálni zseniálisan. Abszolút. És megmaradsz az emberben.
1: És megmaradsz, és végülis, ha belegondolsz, akkor tiéd a tejföl. Mert érted, a főszereplő ott killódik, ott virnyog, ott szenved, ott hal, igen, meg ott igen. Törül, érted, 2x60 percig, de neked ott van, és akkor ezt is meg lehet csinálni úgy, hogy úgy, ilyen szempontból végülis tényleg mindent a magad erényére lehet fordítani, de ezt azért meg kellett tanulni. Tehát azért 28 évesen ezt én sikertelenségnek fogtam fel.
0: És meg is értem egyébként. Igen.
1: Amikor érted a standing ovation, meg ott volt a főszereplőknek minden, és akkor te érted, ugyanúgy ott voltál, ugyanúgy akartad, még azt is érezted, hogy van annyi képességed, és akkor volt 4 mondatod. Uh-huh. És akkor mondom, akkor megtanultam, hogy akkor azt a 4 mondatot. Tehát, hogy szóval azért nekem nagyon nem volt ez a 20 év, nekem azért így 40 éves koromra jött meg az ismertség, az, hogy azért most már nyilván úgy van munka, hogy azért még az idén is 3 bemutatón van. Úgyhogy azért igen, de hát ez, úristen, de nehéz időszakok voltak.
0: Elhiszem. Elmondod ezt a 3 bemutatót?
1: Igen. Lesz a Turaida Színházban a Kávéházi Kabaré október 3-án.
0: Na, születésnapomon.
1: Komolyan? Az igen. Édesanyám is akkor született. Na csodálatos.
0: Innen csókoltatom. A mérleg.
1: A mérlegek.
0: Éljenek a mérlegek.
1: Én október 22, úgyhogy még én is mérleg vagyok. Láme. Aztán a Rátonyi Róbert Színházzal lesz ahol a feleségem. Ez még november 14, de ez még most kezdjük az egészet összerakni, úgyhogy ez én november közepén, még a pontos dátum nincs meg. És szintén a Turaida Színházban lesz, ez meg a Mészáros Andris kollégámmal, a Család ellen nincs orvosság. Ez meg ott az ünnepek az előtt. Igen. Úgyhogy ezek még azért nagy feladatok lesznek, meg nagy szerepek. Ezek látod? És akkor milyen fura egyébként most, hogy ezt így kimondtam, hogy 15 éve mit nem adtam volna ezért, ha én egyébként el tudok sorolni 3 bemutatót, amiben egyébként nekem szinte mint 3-ba főszerepem van. És most végül is 4-ről beszélünk, igen, és az ember úgy észre se veszi, ugye, hogy néha úgy meg kéne kocogtatni a vállodat, hogy hello, haver, ezt akartad egyébként, hogy most meg kicsit örüljél, mert erre is hajlamos vagyok, hogy jó, ez most megvan, következő. Tehát, hogy igen.
0: Sokat hozzátett a közösségi platform?
1: Persze. Hát nekem az rengeteg, hát nekem ez a Vonya Timi official oldal. Van, igen. Ez ugye a Covid-ba lett. Ez a paródia oldal. Hát ez nekem azért rengeteg. Sőt, engem egyébként azért innen kezdtek el megismerni az emberek. És akkor jaj, ez az a csaj a színházból, meg jaj, ez az a csaj a
0: bola. De milyen jó, hogy saját magadat építetted fel. Igen. Se rendező, se, te mindent te voltál.
1: Igen. De ez is, látod, ebben például semmi tudatosság nem volt. Csak megláttam egy...
0: Igen.
1: Egy ilyen fotót, hogy...
0: Ösztönös.
1: Ösztönösen, igen.
0: No, hát jó társaságban repül az idő.
1: Igen.
0: Itt vagyunk sajnos a végén, de örülök neki, hogy tudtunk mélyebb dolgokról is beszélgetni, és akkor folytassuk.
1: Úgy legyen.
0: Szívesen látlak mindig, úgyhogy az újabb mérföldkövekkel gyere.
1: Jó.
0: Mert azt gondolom, hogy aki tud a sorok között nem csak olvasni, hallgatni is, az mostnak sok mindent hazavihetett a mondataidból. Úgyhogy én sok csillogó szempárat kívánok neked, akárhol játszom, mert akkor a tiéd is csillogni fog, és nagy baj nem lesz.
1: Nagyon szépen
0: vigyázz
1: köszönöm.
0: Magadra. Mindegy. Kedves hallgatóink, szeressék, kövessék Timit, ahol csak lehet. Azt a elképesztő energiát, amit imádott hivatásába beletett, azt a figyelmükkel viszonozzák. Köszönöm, hogy itt voltál.
1: Én is köszönöm, hogy itt lettem.
0: Timitől elköszönök, önöktől még nem. Folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még fogunk találkozni mi is.
2: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Vanya Timinek nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjavával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger hétvége. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Engedély nélkül metszette a fákat egy férfi a Bosnyák téren, kiemelt ügy lett a Bayer Construct csődvédelme. Augusztusban is ellenőrizték a budapesti villamos vonalakat, a Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Egy férfi engedély nélkül kezdte meg a fák és bokrok metszését a Bosnyák téren a bolgár kertész szoborcsoport környezetében, közölte a Zuglói önkormányzati rendészet. A férfi a rendészek érkezése előtt elhagyta a helyszínt, de rövid időn belül megtalálták és az ágvágó szerszámot is előkerítették. A hatóság szerint a munkát semmilyen hivatalos megrendelés vagy engedély nem támasztotta alá, ezért a növényzetben okozott kár jogellenesnek minősül. A rendészet közölte, hogy a közterületek és a növényzet védelme érdekében a jövőben is fellépnek az engedély nélküli beavatkozásokkal szemben. A kormány stratégiailag kiemelt ügynek minősítette a Bayer Construct ZRT és a ZVK Development Kft. Csődeljárását, miután a két cég csődvédelmet kért. A döntést a miniszterelnök jelentette be, és azt a Bosnyák téri, mintegy 300 milliárd forintos irodaberuházás ügyével hozta összefüggésbe. A kormány korábban elállt az előző kormányzat által kötött több 100 milliárd forintos szerződésektől, ezután a két érintett cég egymást követő napokon kért csődvédelmet. A kormányrendelet péntek délután jelent meg a Magyar Közlönyben, és este 7 órakor lépett hatályba. Összességében megfelelő minőségűnek bizonyultak az idén ellenőrzött görögdínyék, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A hatóság és a kormányhivatalok több mint 400 helyszínen vizsgálták a hazai és import termékeket. Határérték feletti növényvédőszer maradékot nem találtak, ugyanakkor több esetben hiányosan tüntették fel a származási országot vagy a minőségi osztályt. Négy tételnél a nyomon követhetőség sem volt megfelelő, ezért összesen mintegy 5 tonna dinnyét megsemmisítettek. Az ellenőrzések során több mint 1,5 millió forint bírságot szabtak ki, de a hatóság szerint tavalyhoz képest javult a helyzet. Több bűnelkövetőt is elfogtak a BRFK és a BKK közös augusztusi akciójában. Az 1-es, a 4-es, a 6-os, a 19-es, a 41-es és az 50-es villamosokon, illetve azok megálló helyein tartottak ellenőrzést. Az akciók során az egyenruhások 241 személyt igazoltattak, valamint megtaláltak egy eltűntként körözöttet is. Az eteletéri villamos megállóban két embert fogtak el, egyiküket egy korábbi bűncselekmény elkövetése miatt körözték, a másikat felfegyverkezve elkövetett garázdaság és szeméremsértés miatt érték tetten. A rendőrök az ellenőrzések során kábítószer birtoklása miatt is elfogtak egy főt, illetve egy körözöttet a Fehérvári úton. Megújult környezetben fogadta a gyerekeket az új nevelési évben a 18. kerületi Építő utcai Cseperedő tagóvoda. Az intézményben kifestették a helyiségeket, korszerűsítették a mellékhelyiségeket, a csoportszobák pedig klimatizáltak lettek. A bejáratot akadálymentesebbé tették, új gyermekmosdót és tágasabb öltözőt is kialakítottak. A tetőtérben hamarosan egy oktatóközpont is elkészül. Az önkormányzat tájékoztatása szerint az intézmény a jövőben a szakmai utánpótlásban is szerepet kap, itt pedagógiai asszisztensek óvodai nevelővé történő továbbképzését is megszervezhetik. Változékonyabb, hűvösebb idő várható a fővárosban és környékén. A nap folyamán időnként megnövekedhet a felhőzet és záporok kialakulására is számítani lehet. Főként az ország keleti, észak-keleti részén, illetve a nyugati határ közelében lehetnek záporok, zivatarok. Ez Budapest térségében kisebb, helyi zápor lehetőségét jelenti. A hőmérséklet a legmelegebb órákban 25-26 fok körül alakulhat. A légmozgás többnyire mérsékelt lesz.
3: Veszessenek óvatosan, jó utat kívánok mindenkinek, lezárták a félútpályát a második kerületben, a Szépjuhászné úton, a Budakeszi út közelében, mert itt vízvezetéket javítanak, a forgalom egy sávon váltakozó haladhat. Sávlezárásra kell készülni a harmadik kerületben is, a Folyondár utcában, a Mátyáshegyi útnál, valamint az ötödik kerületben, a Petőfi téren, az Erzsébet híd előtt, mert itt vízvezetéket javítanak. Rendezvény miatt lezárták a 13. kerületben a Katona József utcát, a Radnódi Miklós utcát, valamint a Szent István parkot, egyaránt az újpesti rakpart és a Pozsonyi út között, valamint lezárásra kell készülni a Balzak utcában a Szent István park és a Pozsonyi út között, illetve az újpesti rakparton a Jászai Mari tér és a Szent István park között vasárnap hajnali 2 óráig. Továbbá lezárják a 18. kerületben a Margó Tivadar utcát, a Kele utca és a Cifra György utca között, a Szélmalom utcát pedig a Városház utca és a Kis István utca között, valamint a Makói utcát rendezvény miatt fogják tehát lezárni 23 óráig. 06 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, hogyha útnak indulnának.
4: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
3: 6 óra után pár perccel már is indul a Sláger hétvége itt a Sláger FM-en. Jó reggelt kívánok mindenkinek, én Csáki Attila vagyok, és indul a Székhálók mai adása is, úgyhogy kezdünk már is. Blaha Louisiana, és ha élni felejtek, pedig szól elsőként. Jó reggelt! Sláger.

0: reggelt kívánok mindenkinek, a Székrálók mai adását hallgatják itt a Sláger hétvégében. Panna és Ármin a mai vendégek, akik testvérek, Dabason laknak, és mindketten a dabasi Kossuth Lajos Általános Iskola tanulói.
1: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
2: Egy, két, há, és ha nem hat meg a hangjel, ha megborzol a csontvelő, ha cserbe hagy a nagy menő, lehet, hogy az is felelhető, hogy hiába várod a megoldást arra, hogy hol van a feloldás, egy versben vagy egy mesébe. Mindegy, mert úgyis megértem a gondot, amire nem várok, ezért most székre állok, onnan egy nagyot kiáltok, jó rádióhallgatást kívánok.
3: Sziasztok, sok szeretettel köszöntünk mindenkit, ez itt a Székreállok, a Sláger FM podcast és rádió műsora. Bizony, a rádióban lehet hallani bennünket. Én Hajdú Steve vagyok, a műsor egyik műsorvezetője, a másik műsorvezetőtársam Ortutai Dóri.
4: Sziasztok!
3: És a két fantasztikus fiatalember, Boldi és Ádi.
5: Sziasztok!
3: Jaj, de jó, hogy eljöttetek! Van egy nagyon-nagyon jó hírem, ti szoktatok gyűjteni valamit?
6: Igen.
3: Például?
6: Hát ősszelleveleket. Vagy hát ritkán.
4: Igen.
6: Mostanában a Zoviba gyűjtöttem.
4: Matchboxokat például?
6: Most nem szoktam.
3: Az nem?
4: Focis kártyát például?
6: Az egy pár ideje gyűjtöttem, de szerintem még fogok.
4: Fogsz, ugye?
6: Aha.
7: Én csak a kertünkbe eppert és paradicsomot.
3: Azokat begyűjtött. Van egy nagyon jó hírünk a Dórival nektek, hogy most, ha kedvetek van, gyűjthettek olyan matricákat, amit egy Lutra albumba lehet beragasztani, és ez a tiétek. Nektek hoztuk.
6: Köszönjük.
3: Az nagyon jó.
4: Nézd meg, van benne már matrica is, valahol nyisd ki, kérlek. Ki fog esni le belőle egy matrica?
3: Ott van. Na nézzük meg, képzeljétek, olyan matricák.
6: Ez új.
3: Hát vadonatúj, ez most fog megjelenni, most jelent meg pontosabban.
4: Most jelent meg a Lidl áruházban. De ti külön kaptatok külön kiadást, külön példányt, és ott vannak benne a matricák, és azokat kell beleragasztani, majd megkeressük, hogy az adott szám alatt milyen állat található, és akkor most megnézzük közösen, hogy mit rejtenek azok a kis
6: mit
4: matricák.
6: Mit kaptál?
3: Ádi, neked milyen állataid vannak?
7: Még nézem.
4: Nyugodtan téd. Aha.
3: Boldi, te láttad már az állataidat? Mi a matricán rajta van?
6: Igen, nekem van egy papagájom, cápám, ez mi?
3: Nincs a hátuljára ráírva?
6: Nincs. Védett állatok a föld körül. Lútra.
3: Dóri.
6: Ez ilyen hajóféle.
3: Hajóféle? De hát a hajó az milyen védett állat?
6: Hát nem tudom, de ez itt.
3: Szerintem ez azt jelenti, amikor nincs állat rajta, most jöttem rá, mert volt már olyan, hogy találtam, hogy egy műanyag palack van rajta, hogy meg kell óvni ez a mezőgazdaságot.
6: Ez mert benne van a nevébe, hogy védett.
7: Nálam védett. Nem. Nálam nincs rajta, vagyis rajta van, de a képen nincs rajta állat, csak egy emberek.
3: Akkor
7: egy
3: mi? Ilyen
6: Ádi, mi van neked?
7: Darázs,
4: ez védett állat a föld körül, igen.
7: Egy darázs, egy majom.
4: Igen. Fordítsd meg, Ádi, nézd, és olvasd el, hogy mi van mögött, mi van ráírva.
6: De nincs odaírva.
4: Nincs?
6: Nincs.
3: Akkor lehet, hogy úgy kell, hogy az albumot kinyitod.
6: Tényleg, és ott mutatja benne.
3: Igen, hogy mi a szám.
6: És tényleg.
4: Keresd ki a szám alapján, nézd meg, Ádika, hogy mi van a anyagszám.
6: Ezt úgy gyűjteni fogom. Én a kettő Garfieldos albumot is gyűjtöttem. És mindegyiket kigyűjtöttem eddig.
3: Akkor nézd meg a 86-os számot.
6: De ez, Ádi, ezt neked adom, mert kettő van, egy papagáj.
3: Egy papagáj? Már le is veszed azt?
4: Segítesz. Azt cserélhettek.
6: Mert félek, hogy el fogom
4: tudni. Na, mi van odaírva?
3: Szerintem ez legyen nálad, és majd elcseréled az
6: állatot. Nem, mert ezt nyitottam már
7: egy papagáj. Egy gorilla és egy darázs, meg...
6: Ádi, majd cserélhetünk amúgy.
3: És hogy cseréltek? Hogy hát mi úgy, lesz?
6: Hogyha neki nincs meg, és nekem már meg volt, és kettőbe van, akkor odaadom neki.
5: Boldi néz.
6: 80-hányos.
3: 86-os.
5: Boldi néz a számomat.
4: Nézze a számát?
5: A szám.
3: A 67. Na, azt mondja, a 86-os, és oda mit ír? Ezt fölolvasod? Boldi, olvasd föl.
6: Az óceánok túlhalász szása azt jelenti, hogy az emberek több halat fognak, mint amennyi természetes halállományának. Több, mint egy harmada túlhalászott.
5: Az enyém az elefánt. Igen. Madár.
3: Na és az elefánt madár. Hát az elefánt hogy lehet madár?
6: Hát csak az van odaírva.
3: Ja, kettő neve van, hogy elefánt madár.
4: Elefánt
3: és
4: madár.
3: Oda mi van az elefánt madárra írva?
4: Mi van odaírva? Olvasd el.
7: Méretekkel rendelkezte, magassága elérte a 3 métert, súlya az 500 kilogrammot, tojásai pedig a 10 kilogrammot is meghaladták. És nagyobbak kemény voltak, mint bármely más a madárvilágban. Ismert tojás ma már csak folyillis csontvázak és tojás darabok maradtak fenn ebből az óriási madárból, amelyek a földtéri részen.
3: Nagyon jó! Hát mi már beragasztottuk az elsőt.
0: Mindjárt folytatódik a Székrálók mai adásait a Sláger hétvégében. Tartsanak velünk, jó reggelt!

0: reggelt kívánok mindenkinek, a Székrálók mai adását hallgatják itt a Sláger hétvégében. Panna és Ármin a mai vendégek, akik testvérek, Dabason laknak, és mindketten a dabasi Kossuth Lajos Általános Iskola tanulói.
1: Most jön a cápa az...
2: De ne, ezt majd otthon ragasztjuk be, jó?
3: Akkor mi is most egyet
2: ragasztunk. Ide visszateszem.
4: A madaraknak is körmük van?
1: Van, csak azt nem lehet levágni.
4: Miért?
1: Nem tudom. Vagy hát a házi állatokat.
3: Meg van az első.
4: Jaj, de jó. Na jól van, jó gyűjtögetést kívánunk nektek.
1: Köszönjük.
4: Örültek az ajándéknak?
1: Igen. Nagyon.
4: Nagyon, nagyon. Én is be fogok szerezni egyet. Tudjátok, hogy itt a Székreálókban általában egy hírrel szoktunk kezdeni. Most is egy hír lesz, de egy olyan színes hír, ami az állatvilághoz, a természethez fog kötődni. Boldi, benne vagy, hogy jöjjön egy ilyen hír a Dóritól?
1: Persze.
5: A farkas az európai ember szemében a félelmek egyik legősibb megtestesítője. Alakja köré az évezredek során a rettegés, a hatalom és a mágia sűrű szövete fonódott. Már a neve is súlyos teher, hiszen a magyar népnyelvben, ahogy számos más kultúrában is, névtabu övezi. Annyit tudunk róla, hogy farka van, de nem mondjuk ki a nevét. Ordasszavunk szintén csak részinformációval szolgál, hiszen az állat színét jelöli. Miért nem hívták őseink a nevén? Természetesen azért, nehogy megjelenjen, hiszen van az a mondás, hogy farkast emlegetnek, a kert alatt kullog. Ez a titokzatos ragadozó egyszerre testesíti meg a kitartást, az erőt és a szabad életet, miközben a keresztény szimbolikában a hitványság, a kabzsiság és az ördögi családság kötődik hozzá. Hát miért félünk mi bizonyos állatoktól?
4: Tényleg, de miért félünk a farkastól?
1: Mert nagyon tud harapni, meg veszélyes állat.
6: Gyors is.
3: Igaz.
4: Uh-huh. Hogy
1: és ijesztő.
4: Igen, de hát állítólag a farkasból lett háziasítva a kutya, az meg nem ijesztő.
1: Hogy de ez... tényleg amúgy, de
6: igen.
1: A kutya is tud azért.
4: Milyen környezetben él a farkas?
5: Ez... Hát, hogy sokan vannak, vagy erdőben, hol élnek, hogy élnek? Mit tudunk a farkasokról?
1: Hát erdőben élnek.
4: Erdőben? Egy,
1: ja. De van, amelyik az északi sarkon is él.
4: Igen?
1: Igen.
4: De az ilyen fehér színű?
1: Igen. Hát olyasmi, aha. Ja, igen, tényleg a...
4: Tehát a jeges
1: a könyv. Medve. A jeges medve.
4: Igen, az is ott él, az északi sarkon.
1: Igen, csak az nem farkas.
4: Jó, hát nem farkas, de lehet, hogy van olyan jeges medve.
1: Az Ádi mondta, hogy az anyukájának a kedvenc állata az a hófarkas, vagy mi az?
6: Uh-huh. Mi?
4: Hófarkas.
3: Van
4: olyan hópárduc, nem?
1: Aha.
4: Vagy a...
1: De azt mondtad, hogy ilyen fehéres a kedvence az anyukának, vagy nem te mondtad?
4: Lehet, hogy fehér farkas.
1: Igen, van fehér olyan. Farkas, csak valami másik neve van szerintem.
4: Doktor fehér farkas. Jó, figyeljetek, egyedül szokott bolyongani egy farkas, vagy van csapata, akivel falkája, hát, akivel jár?
6: Néha van csapata, vagy néha, amikor élelmet keres, akkor szerintem
1: egyedül. Ja, így van egyedül. Itt a hold felé, és akkor jönnek a többiek.
4: Az a jel, hogy a hold felé ordítok egyet?
1: Igen, és akkor így csatlakozik a másokkal, és kommunikál.
4: Kommunikálnak. Milyen hangja van egy farkasnak? Hogy hívja a másikat, a csapatát, a falkát? Megborzongtam, ez olyan. Nem jönnek a farkasok? Itt nézem a...
3: Hetedik emeletet.
4: Azt kell megnyomni.
1: Akkor megyünk?
4: Nem kell, nem jönnek a farkasok.
3: Nem jön senki.
4: Nem, hát ide nem jön. Akkor megyünk, de édes vagy. Nem jön.
1: Itt nincsen erdő, ott van az távol.
4: Az ott fönt van. De hát Magyarországon nem is nagyon élnek farkasok.
1: De, hogy is nem.
4: Hol?
1: Hát élnek, szerintem.
4: Élnek? De...
1: Szerintem.
4: Jó, hát figyelj, hát lehet, hogy te jobban tudod.
1: Én... De szerint... Lehet, hogy hallottam már róla. És azt mondta az osztálytársam anyukája, hogy olvasta a hírekben, hogy egy krokodil volt egy tóba.
4: Nem már.
1: Nem.
4: De a krokodil az tóban él?
1: Lehet.
4: De milyen tóban?
6: Hát... Ilyen, amilyen...
4: Mocsaras.
6: Nem annyira... Igen, ilyen mocsarasba.
1: Igen, de abban lakik a víziló is.
4: Uh-huh. Együtt laknak?
1: Hát, olyasmi.
4: Akkor kicsit a víziló meg a krokodil olyan, mint anyukám meg apukám.
1: Hát...
4: Hogy együtt laknak egész. Egy házban.
1: De szerintem a víziló az sokkal erősebb, mint a...
4: Krokodil?
1: Aha.
3: Hát, azt nem
1: azért, mert sokkal nagyobb a szája, és nagyobbat tud harapni.
3: Jó, de ha a krokodil elkapja azonnal a vízilónak mondjuk a száját, akkor tök mindegy, mekkora szája van a vízilónak, nem?
1: Amúgy ez tényleg igaz, csak nem lehet ebből a szempontból mondani, igen, hogy melyik a leerősebb, mert egyébként mind a kettő nagyon erős, igen, csak a víziló az nyugodtabb.
4: Igen. Igen. Nyugodtabbnak tűnik.
3: Igen.
4: Szerinted verekednek, összeverekedhetnek a vízilóvak a...
1: Hát, ezt nem nagyon lehet megtudni. Ádi?
6: Hát, azért el lehet képzelni, de azért... Nem annyira.
4: Nehéz, nehéz. Szerintem mind a kettő...
1: De hogyha összetalálkoznak, mind a kettő szeretné a húsot.
4: Igen? Húsevő mind a kettő a víziló is?
1: Szerintem igen. Tehát, hogy
6: szerintem a...
1: ebből a szempontból.
6: Szerintem a víziló az igen, de szerintem a krokodil az nem.
1: De úgyis nem. Az mindent akar.
4: Az embert is meg tudja enni?
1: Persze. Persze, egy horopással.
3: És egy pöttyös labdát?
1: Az is, az kipukasztja.
6: Oh. Bár mondjuk a krokodilnak kisebb a szája, mert az... az
1: amúgy tényleg, az, ilyen, az csak ekkorály, vagy ekkorály...
6: Nem, mert az ugye a ilyen hosszú, de ilyen, ilyen sovány, de a víziló az meg ilyen nagy, ilyen...
1: Igen, és a krokodil az kb. Ennyit tud, és a... Mi az víziló? Az ekkorát.
4: Az olyan nagyra nyitja ki.
1: Hát,
4: az.
1: Ja.
4: Akkor, hogyha mondjuk a víziló orvoshoz megy, és be van gyulladva a torka, akkor az orvos mondja neki, hogy mondd azt, hogy á, és akkor láthatja.
1: És akkor bekapja, csak ez csak egy csali.
4: Ez csak egy csali volt.
0: Mindjárt folytatódik a Székrálók mai adása a Sláger hétvégében. Tartsanak velünk, jó reggelt!

0: essere a tempesta.
1: A mai nap folyamán kezdetben sok napsütésre számíthatunk, majd észak-észak-nyugat felől egy hidegfront hozhat több felhőt az égre, de elszórtan alakulhat ki futó zápor, esetleg zivatar, a legtöbb helyen marad a csapadékmentes idő. Nagyjából majd a maximumok 24 és 34 fok között alakulnak. Vezessenek óvatosan, jó utat kívánok mindenkinek, lezárták a félútpályát a második kerületben, a Szépjuhászné úton, a Budakeszi út közelében, mert itt vízvezetéket javítanak, a forgalom egy sávon váltakozva haladhat. Sávlezárásra kell készülni a harmadik kerületben is, a Folyondár utcában, a Mágyáshegyi útnál, valamint az ötödik kerületben, a Petőfi téren, az Erzsébet híd előtt, mert itt vízvezetéket javítanak. Rendezvény miatt lezárták a 13. kerületben a Katona József utcát, a Radnóti Miklós utcát, valamint a Szent István parkot, egyaránt az újpesti rakpart és a Pozsonyi út között, valamint lezárásra kell készülni a Balzak utcában a Szent István park és a Pozsonyi út között, illetve az újpesti rakparton a Jászai Mari tér és a Szent István park között vasárnap hajnali 2 óráig. Továbbá lezárják a 18. kerületben a Margó Tivadar utcát, a Kele utca és a Cifra György utca között, a Szélmalom utcát pedig a Városház utca és a Kis István utca között, valamint a Makói utcát a rendezvény miatt fogják tehát lezárni 23 óráig. 06 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, hogyha útnak indulnának.
2: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatlan

0: Jó reggelt kívánok mindenkinek, a székrálók mai adását hallgatják itt a Sláger hétvégében. Panna és Ármin a mai vendégek, akik testvérek, Dabason laknak, és mindketten a dabasi Kossuth Lajos általános iskola tanulói.
1: Te szeretnéd akkorára nyitni a szádat, mint egy víziló?
2: Na.
3: Igen.
2: Mert akkor bármilyen nagyon nagy étel beleférne.
4: Egy nagy kerek pizza azonnal lefutna.
1: Láttatok már az interneten olyan állatos videót, amiről nem bírod elképzelni, hogy ilyen létezik?
2: Én tudom, én már láttam. Miért nem hoztam be a kárfélos könyvemet? A kékben volt az a nem medve, hanem ilyen olyan, mint a Stranger Things-ben, ilyen kerek szájú, csak nincsen szeme, és azt csak horoszkóppal lehet megnézni.
1: Csiga?
2: Nem.
4: Horoszkóppal?
2: Igen.
4: Hogy tudsz
3: megnézni? Mi annyira pici?
2: Hát ilyen, nem, nagyon nagy, csak ne. Azt hallottam, hogy több mint 100 évre el tud bújni.
4: Mikroszkóppal.
2: Oh. Ja, igen, mindig összekeverem.
1: A horoszkópot
4: a mikroszkóppal. Nem baj.
2: Hasonló, de...
4: Abszolút igazad van.
2: Igen, és akkor azt fogom majd kapni szerintem szülinapomra, mert azt is mondták, és akkor azt fogom kapni, és akkor kell gyűjteni hozzá dolgokat, és akkor megcsinálod, és tudod figyelni őket, ahhoz több mint 100 évre elbúj a vízben.
1: Az nem már.
2: Ilyen valamilyen medve, de egyáltalán nem medve. Nem. Ugyanúgy két neve van, amit megtévesztettél.
1: Tóth medve.
4: Barna medve.
1: Barna.
2: Nem az... Nem tudom megmondani, régebben tudtam a nevét.
4: Majd legközelebb.
2: Csak az egyik neve, azt tudom, hogy medve.
1: Medve. Ádi, te hogyha mikroszkópikus nagyságú lennél, akkor mivel töltenéd a napodat?
4: Ha ilyen picike lennél, ilyen aprócska.
3: Hát akkor inkább gyűjtenék élelmet, mert ugye ilyen pici a hasa.
2: És miért ekkora legyen?
3: Nem, de azért,
2: hogy... most legyen, tudod, a csiga így jön. Túl megeszi a társait aztán.
3: Hát jó, hát igen, de nincs olyan pici étel, tehát hogy azért keresnék, de nincs olyan pici.
2: Rovarokat kell lenni a csigának.
1: Tényleg? Tud magának főzni egy csiga? Mondjuk tud enni csiga levest?
2: Nem.
4: Tejbe griszt.
2: Azt tuti nem.
3: Csiga tészta.
1: Csiga tészta.
2: Ja.
1: De mit teszik egyébként egy csiga?
2: Rovarokat.
3: Igen.
1: Rovarokat?
2: Igen, én ezt tudom.
1: Meg füvet is eszik?
3: Hát...
1: Vagy a...
3: Hasonlókat.
1: Miért nyál az, úgy, amikor láttatok már csigát, hogy megy az úton, és akkor egy ilyen nyálcsík van mögötte?
2: Az ismerősöm, vagyis hát a barátom.
1: Nem a barátod anyukája?
2: Nem a barátnőm, így megfogta a csigát, a hátát, és akkor így bepisílt. Igen!
1: Azt a minden.
2: Mert nagyon fél, mint az ember is.
1: Igen.
2: Már néha...
1: Amikor természetvédelemről beszélünk, akkor mit jelent az, hogy meg kell védeni a természetet? Kitől?
2: Azért, mert hogyha túl sokat szemetelünk erdőkben, akkor el is pusztulhat a föld.
1: Igen. És akkor te mit teszel, Ádi, hogy ne legyen sok szemét?
2: Hát felszedjük őket.
3: Igen, és elvisszük.
2: A kukába.
1: Az mit jelent, hogy szelektíve gyűjteni?
2: Ó, az a szemét. Hát. Mint ahogy otthon is szemetelünk, nem szabad szemetelni, mert már eleve az autók is, meg az autófüst, meg az autóolaj, meg a ház is mérgezi.
1: Mi a ház is mérgezi?
2: A ház is.
4: Hát ahogy persze a kéményből, ahogy jön ki a füst.
2: De nem csak az, hanem hogy épületet is csinálnak, több épületet.
1: Ja. Tehát akkor legszívesebben, hogy megóvjuk a környezetünket, nem házba kéne laknunk?
2: Hát, de csak az a gond, az egy gond vele van, hogy itt, mint ebbe az épületbe is vagyunk, ez már maga régebben, amikor Jézus megteremtette a földet, minden csupa zöld volt.
1: Nem lehet, hogy csak egy...
2: Szegény fákat kinyírták azért, hogy építsenek épületeket. Nyilvánvaló, muszáj építeni épületeket, hogy több életet is felkeltsünk. Csak az a gond, hogy a földet nem keltjük életlen. És sokkal jobban sebezzük.
3: Meg a fák adják a levegőt is.
1: Igen,
2: meg a virágok.
1: Meg a virágok.
3: Mert beszívják azt a levegőt, amit mi kifújunk, és azt szívják ki. És azt szív
2: szívják.
1: Ők szívják be?
2: Igen, amit mi kiszívjuk, és...
4: Értjük, igen. Értem. Tehát ez egy körforgás.
2: Igen.
4: Igen.
1: Olyan érdekes, amit mondtál, hogy Jézus mikor megteremtette, hogy minden zöld volt, akkor ezek szerint csak zöld ceruzája volt?
2: Nem, csak úgy értem, hogy nem minden zöld volt, hát hogy voltak színek is.
1: Ja,
2: csak
1: volt szín.
2: Úgy értem, mindenhol, amit most látsz, itt ezeket az épületeket, azok e helyig szép kis fák voltak.
1: Oh.
2: Meg virágok, tiszta, csupa erdő. És semmi más nem volt az erdőn kívül.
1: És víz volt?
2: Víz, persze, hogy volt. Amikor Ádámt és Évát megteremtette, mindent lett.
1: Minden volt?
4: Alma is volt.
2: Igen, az is volt. Minden étel, vagy hát nem minden étel, akkor még nem tudtak semmit az emberek erről.
3: Minden szép, ami zöld, ami még nem ilyen modelltechnológia.
2: Szinte az egész világ csak gönyörű zöld volt, és
1: kék.
2: Fű, meg ja, kék hát a kék.
0: Mindjárt folytatódik a Székrálók mai adása itt a Sláger hétvégében. Tartsanak velünk, jó reggelt!

0: egyik sláger a másik után. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva üres.

0: Jó reggelt kívánok mindenkinek, a székrálók mai adását hallgatják itt a Sláger hétvégében. Panna és Ármin a mai vendégek, akik testvérek, Dabason laknak, és mindketten a dabasi Kossuth Lajos általános iskola tanulói.
1: Azt mondtad, hogy mikor megteremtette Ádámot meg Évát, ők nem a paradicsomba éltek?
2: De,
3: hát nem,
2: nekem rémlik valami.
1: Vagy az volt, hogy ők a paradicsomban élnek. Hogy lehet egy paradicsomban élni?
2: De úgy paradicsom, hogy ez egy mondás.
3: Hogy igen, ez egy
2: hogy nagyon jó életük van.
3: Igen, nagyon jó életük volt.
4: Tehát nem a zöldség vagy a zöldségben éltek, ne úgy képzeljük.
2: Hanem, hogy nagyon jó életük volt.
4: Paradicsomi
3: boldogság. Igen, jó életük volt. Ők voltak a testvérek, és akkor...
4: Hát testvérek éppen nem voltak.
2: Nem voltak testvérek, de azért ismert.
1: Férj és felesége
4: voltak. Jóban voltak. Aha. És paradicsomi boldogságban éltek.
3: Igen.
1: Hogyha te valahol élhetnél, és nem paradicsom, akkor mibe szeretnél élni? TV-paprikába? Hát tölteni való paprika. Vagy mibe élnél?
3: Hogyha nem paradicsomba, akkor eperbe.
1: Eperbe?
4: Igen.
1: Az nagyon jó, és akkor belülről lennéd?
3: Szerintem, hogyha nem eperben, akkor valami mást kéne kitalálni.
4: Én barackban élnék.
1: Akkor te kukac vagy.
4: Nem.
2: Én cseresznyébe.
3: Én meg káposztában.
1: Júj, káposztalepke. Van olyan, hogy káposztalepke.
4: Miben, Ádi, miben élnél?
1: Boldogságban.
3: Valami nagyba, ahova be vagy zárva.
2: Olyan jó, nagy, és...
4: Elférsz benne.
2: Igen.
3: Hát most a házban lakunk, szóval én, hogyha nem lenne ház, akkor szerintem ugyanabban, mint a káposztában.
2: Hát mondjuk akkor, ha ugye...
3: De akkor jó meleg takaró van meg.
2: Hát ha nem házba és nem gyümölcsbe, akkor barlangba.
1: Jaj, de jó! Hát meddig eljutottunk, nem attól az apró hírig, amit a Dóri felolvasott. Egyébként most is fel fog olvasni, nem egy hírt, hanem egy kvízhez kapcsolódó dolgot. De nem olyan kvíz lesz, amit szoktunk játszani, hanem nagyon figyeljetek, mert amit Dóri fölolvas, az egy állítás. És a fölolvasott részben már benne van...
3: Matek,
1: abban már benne van a megfejtés, úgyhogy nagyon-nagyon figyelmesen hallgassátok, koncentráljatok a szövegre.
4: Kék ízérzékelő receptorai részben a lábukban találhatók. Amikor egy levélre leszállnak, meg tudják állapítani, hogy alkalmas-e a petézésre. Melyik testrészükkel is érzékelik az ízeket a lepkék?
3: A lábukkal.
1: Hát persze, hogy a lábukkal.
3: Ja, tényleg, most már értem.
1: Érted? Tehát, hogy leszáll a lepke.
2: És igen, érzi.
3: Igen, és igen, érzi
1: a lábával.
3: Az íz.
1: És oda petézi.

0: ti szoktatok petézni?
1: Az mit is jelent?
2: Hogy odarakja a tojásait.
0: A tojásait odarakja.
1: Igen, tényleg.
0: Hogy lehet, hogy egy lepke is tojással szaporodik?
1: Egy lepke?
0: Hát, hogy ilyen kis petéke, tehát az olyan, mint egy kis tojás.
1: Igen. Ezt tudom. De másból is lehet lepke. Nem csak lepke a lepkéből.
2: Hanem a kukacból.
0: A hernyóból.
1: Igen. Elbújja a fa levélbe egy pár...
2: napra.
1: Nem. Pár hétig.
0: Igen.
1: Aztán, ami után már úgy érezte, hogy pillangó lett, akkor kiszáll és elmegy.
0: Nem bebábozódik?
2: De.
0: Van valami ilyen szó, igen, hogy bebábozódtam.
2: Igen.
0: Kimondjuk együtt?
3: Bebábozódtam.
0: Dóri, a következő állítást figyeljünk nagyon megint az állításra.
4: Az elefántok örömmel üdvözlik egymást. Ormányukkal megérintik a másikat, halk morajló hangokat adnak ki, és még hosszú idő után is felismerik régi társaikat. Mivel üdvözlik gyakran egymást az elefántok?
1: Úgyhogy az ormányukkal megérintgették.
0: Igen.
1: Egymást.
4: Igen.
0: Furcsa lenne, hogy mi az ormányunkkal köszönnénk egymásnak?
1: Nincs is ormányunk.
0: Hát az orrunk.
1: Hát de az orrunkat nem tudjuk nagyon mozgatni, csak így.
4: De nem úgy, hanem a találkozunk, így össze kellene érintenünk, és így.
1: Ja.
0: Mint hogy a mikrofonnak így érintsd.
5: Sziasztok.
1: Ez furcsa lenne. Ezt apával úgy hívjuk, meg anyával Nóni.
0: Ha nagy ormányotok lenne, akkor már elefántok lennétek?
1: Hát, ja. Végül is.
2: Meg ha nagyok lennénk.
0: Szeretnétek elefántok lenni?
2: Nem.
0: Mert nagy füle van.
2: Bár akkor, hát, ha nagy füle van, akkor jól is hal.
0: Bizony.
1: Ja.
2: De orrukkal nem csak így szerintem köszönnek, hanem fel is szívnak dolgokat.
1: Ja, meg mint az Otropolisban így a elefántok az ormányokkal tekerik fel a fagyit. És akkor mondja a Hobbs, hogy ez nem igényes, hanem hogy és kézzel kéne odarakni.
0: Jaj, meg fogom nézni, és azt ajánlom, hogy mindenki.
1: De az első rész, ne felejtsd.
0: Az első rész mindenki nézze, meg ugyanúgy, ahogy hallgasson minket is, itt a Sláger FM-en a mi kis podcast és rádió műsorunkat, aminek a címe Székre állok. Én Hajdú Steve voltam a műsor egyik műsorvezetője, másik műsorvezető társam nem más volt, mint...
4: Kortutai Dóri.
0: Köszönöm szépen, Dóri, hogy bemondtad, és itt volt a két fantasztikus természetvédő és állatrajongó, zárójelben mondom, foci rajongó is. Boldi és Ádi, sziasztok!
6: 1, 2, 3, és ha nem hat meg a hanger, ha megborzol a csontvelő, ha cserbe hagy a nagy menő, lehet, hogy az is felelhető, hogy hiába várod a megoldást arra, hogy hol van a feloldás.

0: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
1: Ez volt a Székrálók mai adása, Panna és Ármin voltak a ma reggeli vendégeink, akik testvérek és mindketten dabasollaknak, valamint a dabasi Kossuth Lajos Általános Iskola tanulói. Én Csánk Attila vagyok, számítok önökre a következő órában is, tartsanak velem. Jó ébredezést mindenkinek!
0: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. Vasárnap reggel, amikor a város még csak ébredezik, mi már az ízek útjára kerülünk.
4: Felfedezem és megkóstolom Budapest legizgalmasabb ízeit, és jól ki is beszélem a séffel, termelővel, vagy a recept mögött álló szerzővel.
3: Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
4: Velem, Mautner Zsófival.
5: Főzés, inspiráló gasztrotörténetek.
3: Minden vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében.
0: És a Sláger FM YouTube csatornáján.
6: Az Aldiban az idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Még több megújuló akcióval várunk. Szeptember 3-ától 6-ig 400 g frankfurti virsli 31% kedvezménnyel csak 855, 1 kg kőrös sajtkorong 24% kedvezménnyel csak 1699 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
7: Mozgásban, sokféle formában, díjmentes sportos program az egész családnak. Éljetek át felejthetetlen kalandokat a családi mozgás örömével. Szerezzetek élményeket a Családi Mozgás Fesztiválon. Találkozzunk szeptember 6-án vasárnap a Puskás Aréna Nyugati Park D-szektoránál, ahol egy időben, egy helyen jelenik meg a mozgás, a játék, a közösség és az egészség. További részletek masport.hu.
8: Új modellekkel bővült a Jadea elektromos robogó kínálata. Fedezze fel őket budapesti bemutatótermünkben és hivatalos viszonteladó partnereinknél. Részletek jadeashop.hu.
9: Miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás, várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetési élményt azonnal, milliós kedvezménnyel. További információért kérjük, forduljon a Budapest Motors hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Szentendrei út 63.
10: Fedezd fel a Demjéni Cascade Hotelt, a természet és a luxus találkozását. Pihenj, töltődj, élvezz a barlangfürdő és a gyógyfürdő varázsát. Részletek és foglalás demjénikaskade.hu.
11: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkarton csomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomda termék egy helyen. Kolornyomda.hu.
12: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ- és olimpiai bajnokok csapnak össze! Csak egy abszolút bajnok lehet! Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között!
3: Sláger FM. A reklám után... legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Tanulmány készült a gyermekvédelem helyzetéről. Rendkívül alacsony a Tisza vízkészlete, nyomoz a BRFK gondosóra program miatt. A Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Átfogó tanulmány készült a gyermekvédelmi intézményi rendszer állapotáról, amely az elmúlt hónapok intézmény látogatásainak, dokumentumelemzéseinek és anonim dolgozói interjúinak tapasztalatait foglalja össze. Kátai Német Vilmos szociális és családügyi miniszter videónyilatkozatában közölte, hogy a gyermekvédelmi diagnózis című szakmai anyagot hamarosan nyilvánosságra hozzák. Gyurkó Szilvia államtitkár tájékoztatása szerint az intézkedések között béremelés és a legsürgetőbb krízis helyzetek kezelését szolgáló 10 milliárd forintos alap létrehozása szerepel. A Tisza teljes szakaszán rendkívül korlátozottan állnak rendelkezésre a vízkészletek, ezért a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság fokozottan ellenőrzi a vízkivételeket. A tartós csapadékhiány miatt a Tisza és mellékfolyóinak vízszintje tovább csökkent, a kiskörei duzzasztómű felvizén pedig augusztus 28-án elérte a minimális 610 cm-es nyári szintet. Emiatt a mezőgazdasági vízszolgáltatás továbbra is csak korlátozottan biztosítható, a napi vízfelhasználást pedig legalább a felére kell csökkenteni. A vízügyi igazgatóság közölte, hogy a korlátozásokat szigorúan ellenőrzik, és ahol a megengedettnél több vizet használnak fel, ott felfüggesztik a vízkivételt. Pert indít a zuglói önkormányzat a bosnyák tér mögötti irodakomplexumot építtető Bayerrel szemben, közölte Rózsa András polgármester. A képviselőtestület ellenszavazat nélkül támogatta az erről szóló előterjesztést. Az önkormányzat álláspontja szerint a beruházó több ponton megszegte a kerülettel még 2006-ban kötött, azóta többször módosított szerződést, ezért kártérítést követelnének. Rózsa András jelezte azt is, hogy levélben fordul a kormányhoz, és mielőbbi egyeztetést kezdeményez arról, hogyan lehetne a területet a jövőben érdemben hasznosítani. Hűtlen kezelés gyanúja miatt indított nyomozást a budapesti rendőrfőkapitányság a gondos óra program ügyében, miután a kormányzati átvilágítás és az integritás hatóság vizsgálatai is súlyos túlárazásokra, elavult technológiára, valamint adatvédelmi aggályokra derítettek fényt. A tudományos és technológiai miniszter már augusztusban bejelentette, hogy a kormányzat feljelentést tett a gondos óra program átvilágítása nyomán, mert sokszoros túlárazást valószínűsített a 100 milliárdos költségek miatt. Tanács Zoltán ezután azt is bejelentette, kiderült, hogy a programot személyes adatok gyűjtésére is felhasználhatta a volt kormánypárt. Három kategóriában pályázhatnak támogatásra a székesfehérvári fiatalok a 2026-27-es tanév első fél évében, a jelentkezési határidő szeptember 25-e. Az Alba Régia tanulmányi és szakmai versenyösztöndíj a kiemelkedő országos versenyeredményeket ismeri el, a támogatás összege 30 vagy 60 ezer forint lehet. Az Óbudai Egyetem Alba Régia karának és a Kodolányi János Egyetem egyes szakjainak első éves hallgatói 120 ezer forintos felsőoktatási ösztöndíjra pályázhatnak. A hallgatói közösségi munkát külön 50 ezer forintos támogatással is elismerik. Változékonyabb, hűvösebb idő várható a fővárosban és környékén. A nap folyamán időnként megnövekedhet a felhőzet és záporok kialakulására is számítani lehet. Főként az ország keleti, észak-keleti részén, illetve a nyugati határ közelében lehetnek záporok, zivatarok. Ez Budapest térségében kisebb, helyi zápor lehetőségét jelenti. A hőmérséklet a legmelegebb órákban 25-26 fok körül alakulhat. A légmozgás többnyire mérsékelt lesz.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Rigips Blue Acoustic hangátló rendszerek gyártója, a Rigips. www.rigips.hu.
1: Vezessenek óvatosan, jó utat kívánok mindenkinek, lezárták a félútpályát a második kerületben, a Szépjuhászné úton, a Budakeszi út közelében, mert itt vízvezetéket javítanak, a forgalom egy sávon váltakozva haladhat. Sávlezárásra kell készülni a harmadik kerületben is, a Folyondár utcában, a Mágyershegyi útnál, valamint az ötödik kerületben, a Petőfi téren, az Erzsébet híd előtt, mert itt vízvezetéket javítanak. Rendezvény miatt lezárták a 13. kerületben a Katona József utcát, a Radnóti Miklós utcát, valamint a Szent István parkot, egyaránt az újpesti rakpart és a Pozsonyi út között, valamint lezárásra kell készülni a Balzak utcában a Szent István park és a Pozsonyi út között, illetve az újpesti rakparton a Jászai Mari tér és a Szent István park között vasárnap hajnali 2 óráig. Továbbá lezárják a 18. kerületben a Margó Tivadar utcát, a Kele utca és a Cifra György utca között, a Szélmalom utcát pedig a Városház utca és a Kis István utca között, valamint a Makói utcát a rendezvény miatt fogják tehát lezárni 23 óráig. 06 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, hogyha útnak indulnának.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: 7 óra után pár perccel, jó reggelt kívánok mindenkinek, már is indítunk egy újabb órát a stúdióban, Csáki Attila, és ebben az órában is a legkiválóbb slágerek közül válogatunk méghozzá a szombat reggeli ébredés mellé. Itt van elsőként Avicii slágeres, szóval már is a jó, még mi, jó reggelt!

Jó hétvégét kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, és jó pihenést, valamint bízom benne azért, hogy jól indul a szombat reggelük. És fontos információ, hogyha hévvel közlekednének, hiszen 2 szeptemberi hétvégén is változik a hév közlekedés. Karbantartásra van szükség a H6-os hév vonalán. Karbantartás miatt rövidített útvonalon csak a Közvágóhíd és Pesterzsébet felső között jár a H6-os hév a szeptember 5 és 6-ai, valamint a 26 és 27-ei hétvégén, ezt a BKK közölte. A közlekedési vállalat azt írja, hogy a kimaradó szakaszon H6-os pótlóbusz jár, valamint a 224-es autóbusz biztosít alternatív utazási lehetőséget, de indulás előtt mindenféleképpen tájékozódjanak. A Sláger FM-en pedig egy biztos, érkeznek a hétvége mellé a legnagyobb slágerek változatosan. Azt a Kamara slágere pedig már is jön itt a Sláger hétvégében most.

0: Ilyen és jó étvégét ez a Sláger FM, Ed Sheeran slágerét hallgattuk meg az előző percekben, nem sokára 7:30 lesz majd, szétnézünk az utakon és sejtünk egy pár szót a várható időjárásról is. Ha bármit látnak, bármit tapasztalnak az utakon, kérem jelezzék és segítsék egymást a közlekedésben. A hívható számunk 06 30 30 95 8-as. Niall Horan és a Heaven pedig mindjárt jön nálunk. A mai nap folyamán kezdetben sok napsütésre számíthatunk, majd észak-észak-nyugat felől egy hidegfront hozhat több felhőt az égre, de elszórtan alakulhat ki futó zápor, esetleg zivatar, a legtöbb helyen marad a csapadékmentes idő. Nagyjából majd a maximumok 24 és 34 fok között alakulnak. Jó utat mindenkinek, a Sláger FM-mel mondom már is a legfrissebb közlekedési információkat. Lezárják a külső sávot a Kerepesi úton kifelé a Baross tér után, a mai napon 8 és 14 óra között csatorna karbantartás miatt. A mai napon 7 órától a Nagykovácsi úton, a Fekete-Fej utca és a Nagyrét utca között szakaszosan a forgalom jelzőlámpás irányítás mellett egy sávon váltakozva haladhat burkolatjavítás miatt egészen vasárnap este 9 óráig. Hétvégén a H6-os hév rövidített útvonalon közlekedik, nem érinti a Közvágóhíd állomást karbantartás miatt, pótlóbusz jár a Közvágóhíd és Pest Erzsébet felső között. A mai napon, valamint vasárnap 14 órától 19 óra 30-ig N2-es nosztalgia villamosra utazhatnak a Közvágóhíd és a Jászai Mari tér között. Továbbá az Árpád híd budai lehajtóján a Pacsirta mező utca után felfelé sávlezárásra készüljenek elektromos közműjavítás miatt. Illetve a második kerületben autóznának, akkor a forgalom egy sávon váltakozva haladhat a Törökvész úton a Pusztaszeri út közelében a Bíg utcánál, mert itt vízvezetéket javítanak. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, hogyha útnak indulnának.
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos

Jó étvégét, jó pihenés, és ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Nem sokára pedig majd reggel 8 óra lesz, jönnek a legfontosabb hírek és információk, viszont a következő órában is együtt rádiózhatunk. Rengeteg jó kis sláger közül válogatok majd. A Szolvő és Marsalkó Dávid közöse már is jön az óra zárásaként. Rádiózzunk együtt a következő órában is. Jó reggelt!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Vásárolj és csípd meg a 2000 forintos kupont!
3: Az 1 literes Auchan kedvenc 2,8%-os UHT tej 229 forint, 55 grammos Tauris szeletelt szalámi több változatban, 3 darab vásárlásakor, darabonként csak 239 forint.
2: Részletek az Auchan.hu-n. Irány az Auchan, spórolj okosan!
4: Miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás, várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetési élményt azonnal, milliós kedvezménnyel. További információért kérjük forduljon a Budapest Motors hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Szentendrei út 63.
5: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark 4. ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Ecsep luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
6: Szeptemberben kóstold meg a Dom Pepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a chorizo sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Dom Pepe! Több mint pizza!
7: Chocolate Brand Solarium Franchise. Kiváló befektetés, piacvezető újdonság, ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kedvező bérletkonstrukciók. www.letsoli.hu.
8: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédő javítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680 200 200-at.
9: Autóüveg Pilkington.
10: Székre állok.
11: A Sláger FM műsora.
12: Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
13: A kicsik pedig elmondják.
14: Mi szerencsés bolygó vagyunk, hogy itt vannak állatok?
15: Mi tudjuk úgy is, mert ők megvédnek, hogy megeszik azokat a dolgokat, amik nekünk károsak, és nekik meg jót tesz talán.
16: Például stűcok megtapossák a skorpiót.
14: Mondjuk egy déli sarkon élő pingvin, az tudna élni mondjuk Szlovákiában? Az állatkerten
17: kívül. Ott van a víz.
18: Ott van a víz.
19: De a természetes élőhelye biztosított lenne Szlovákiában, vagy sem?
17: Nem.
14: Hát majd megtudjuk egyébként, ez a nagyon-nagyon jó kezdeményezés, hogy lesz egy ilyen albumunk, egy ilyen ultraalbum, és azokba beragaszthatunk olyan állatokat, akik például Afrikában, Észak-Amerikában vagy Európában élnek.
10: Székre állok!
11: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében, a YouTube-on és minden podcast felületen.
20: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
11: Sláger FM.
1: A reklám után.
11: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
21: Azonnali hatállyal elbocsátották a volt Fóti gyermekotthon igazgatót, felülvizsgálják a büntető eljárások elhúzódásának okait, megnyitották az ELTE 392. tanévét, köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Azonnali hatállyal elbocsátották a csepeli Farkas Bertalan általános iskolából a Fóti gyermekotthon korábbi igazgatóját, aki szeptembertől gyógypedagógusként dolgozott az intézményben. Kátai Németh Vilma szociális és családügyi miniszter pénteken a Facebook oldalán közölte, hogy a volt igazgató korábban több bántalmazási ügyben is érintett volt. A miniszter elmondása szerint az iskola tanulóinak szüleitől több jelzés érkezett a volt igazgató csepeli foglalkoztatásával kapcsolatban. Kátai Németh Vilmos közölte, hogy egyeztetett Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszterrel, akitől azt a tájékoztatást kapta, hogy az érintettet azonnali hatállyal elbocsátották. Átfogó vizsgálatot indít a kormány annak feltárására, hogy miért húzódnak el egyes büntető eljárások. Magyar Péter szerint a cél olyan jogszabályi, szervezeti és finanszírozási változtatások előkészítése, amelyek gyorsíthatják a nyomozásokat, az ügyészségi eljárásokat és a bírósági szakaszt. Kiemelte ugyanakkor, hogy a gyorsítás nem járhat a hatóságok függetlenségének, a tisztességes eljárásnak vagy a jogorvoslathoz való jognak a korlátozásával. A kormány különösen a bonyolult gazdasági korrupciós és vagyonelleni bűncselekmények gyorsabb és hatékonyabb feltárásához kíván több eszközt biztosítani. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem ünnepi szenátusi ülésen nyitotta meg 392. tanévét, amelyen Darázs Lénárd rektor az intézményt a hitelesség és a kiválóság szimbólumaként jellemezte. Darázs Lénárd rámutatott, hogy az ELTE a nemzetközi rangsorok alapján a világ egyetemeinek legjobb 2%-ába tartozik, és több mint 500 nemzetközi kapcsolattal rendelkezik. Az ünnepségen elhangzott, hogy az ELTE ragaszkodik az érték alapú működéshez, amely nem fér össze az autoriter politikai rendszerekkel. A rektor hangsúlyozta, hogy az egyetem elkötelezett az autonómia, a tanszabadság és a tudomány szabadságának megőrzése mellett. Hatályon kívül helyezte a kúria azt a 2025-ös ítéletet, amely felmentette a Magyar Képzőművészeti Egyetem egyik volt hallgatóját a szexuális kényszerítés vádja alól. A legfelsőbb bírói fórum szerint az elsőfokú ítéletben megállapított tényállás alapján akár szexuális erőszak büntette is megállapítható lehet, ezért új eljárást kell lefolytatni. A döntés nem jelenti azt, hogy a férfit bűnösnek mondták volna ki. Az ügy egy 2022-es kollégiumi esethez kapcsolódik, amely miatt később több száz hallgató tiltakozott, az egyetem pedig saját belső vizsgálatot is indított. Karbantartás miatt rövidített útvonalon közlekedik a H6-os hév szeptember 5-én és 6-án, valamint szeptember 26-án és 27-én, közölt a BKK. Ezeken a hétvégéken a szerelvények csak a közvágó híd és Pest Erzsébet felső közötti szakaszon járnak. A kimaradó útvonalon H6-os jelzésű pótlóbuszok közlekednek, emellett a 224-es autóbusz is alternatív eljutási lehetőséget biztosít. A közlekedési központ azt javasolja az utasoknak, hogy indulás előtt ellenőrizzék az aktuális menetrendet és az átszállási lehetőségeket. Változékonyabb, hűvösebb idő várható a fővárosban és környékén. A nap folyamán időnként megnövekedhet a felhőzet és záporok kialakulására is számítani lehet. Főként az ország keleti, észak-keleti részén, illetve a nyugati határ közelében lehetnek záporok, zivatarok. Ez Budapest térségében kisebb, helyi zápor lehetőségét jelenti. A hőmérséklet a legmelegebb órákban 25-26 fok körül alakulhat. A légmozgás többnyire mérsékelt lesz.
20: Az időjárás jelentés támogatója a Rigips Blue Acoustic hangátló rendszerek gyártója, a Rigips. www.rigips.hu.
17: Jó utat mindenkinek! A 81-es trollibusz továbbiabban az Vörös vezértere és a Dózsa-György út között közlekedik, nem érinti a Mexikó úti megállóját. A forgalom egy sávon váltakozva haladhat a 23. kerületben a Tarsai utcában, a Szent László utca és a Nyír utca között egy rövidebb szakaszon csatornaépítés miatt. Félpályás lezárásra készülnek a 22. kerületben a Rózsakert utcában, az 5. utcánál, mert itt vízvezetéket javítanak. Csepelen a Határ utcai körforgalomban útszűkületre számítsanak, mert itt vízvezetéket javítanak. A 71-es autóbusz, illetve a 948-as éjszakai járat terelve közlekedik, nem érinti a Határ utca megállót. Sávlezárásra készüljenek a 16. kerületben a Veres Péter úton kifelé a Bodnár utca után, mert itt javítják a vízvezetéket. Éjszakánként 19 órától másnap reggel 5 óráig a 10. kerületben a Fertő utcában, a Vasút felüljárónál, a Basa utcánál, a Száva utcánál forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőrös irányítással elektromos közműjavítás miatt. 06 30 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek!
18: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
17: 8 óra után pár perccel köszönöm szépen a legfontosabb híreket és információkat a stúdióban Csáky Attila. Ebben az órában is a legnagyobb slágerek közül válogatunk. Méghozzá a szombat reggeli ébredés mellé. Itt van már is elsőként Kamrad sláger, a szomos nálunk a Be Mine. Jó reggelt! Sláger!

Jó hétvégét, ez a Sláger FM, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Rengeteg program és kikapcsolódási lehetőség vár mindenkire itt a fővárosban, valamint Veszprém és környékén. Ezekből szemezgetünk természetesen most is. Többek között ellátogathatnak a Belvárosi Sörfesztiválra a Szabadság térre. Szeptember 1 és 6-a között, tehát ezen a hétvégén még várnak mindenkit. A 10. évfordulóját ünneplő évről évre nagy sikernek örvendő Belvárosi Sörfesztiválra. A jubileumi gasztrofesztiválon több mint 250 féle hazai és nemzetközi kézműves különlegességet tudnak megkóstolni ezen a hétvégén, tehát a Szabadság téren, úgyhogy érdemes ellátogatni. Jó kikapcsolódás, a Sláger FM-en pedig érkeznek a legnagyobb slágerek változatosan. Bannerama és a Vénusz, ez folytatja már is most nálunk az órát. Jó reggelt!

ez a... Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Jó hétvégét kívánok mindenkinek! Nem sokára 8:30 lesz, majd szétnézünk az utakon, és ejtünk egy pár szót a várható időjárásról is. Majd Selena Gomez érkezik mindjárt, az énekesnő már 7 évesen kamerák előtt állt, később pedig a Disney egyik legnagyobb sztárja lett. Egy érdekesség még a nevéről, eredetileg egyébként Priscillának hívták volna, de szülei annyira megszerették a Selena zenéjét, hogy végül róla nevezték el. Itt a Sláger FM-en pedig mindjárt az ő dalát hallgatjuk meg, jön majd tőle, egészen pontosan a Single Song pár perc múlva. A mai nap folyamán kezdetben sok napsütésre számíthatunk, majd észak-észak-nyugat felől egy hidegfront hozhat több felhőt az égre, de elszórtan alakulhat ki futó zápor, esetleg zivatar, a legtöbb helyen marad a csapadékmentes idő. Nagyjából majd a maximumok 24 és 34 fok között alakulnak. Jó utat mindenkinek, a 81-es trollibusz továbbiabban az Örs-vezértere és a Dózsa-György út között közlekedik, nem érinti a Mexikó úti megállóját. A forgalom egy sávon váltakozva haladhat a 23. kerületben a Tarsai utcában, a Szent László utca és a Nyír utca között egy rövidebb szakaszon csatornaépítés miatt. Félpályás lezárásra készülnek a 22. kerületben a Rózsakert utcában, az 5. utcánál, mert itt vízvezetéket javítanak. Csepelen a Határ utcai körforgalomban útszűkületre számítsanak, mert itt vízvezetéket javítanak. A 71-es autóbusz, illetve a 948-as éjszakai járat terelve közlekedik, nem érinti a Határ utca megállót. Sávlezárásra készüljenek a 16. kerületben a Veres Péter úton kifelé a Bodnár utca után, mert itt javítják a vízvezetéket. Éjszakánként 19 órától másnap reggel 5 óráig a 10. kerületben a Fertő utcában, a Vasút felüljárónál, a Basa utcánál, a Száva utcánál forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőrös irányítással elektromos közműjavítás miatt. 06 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek!
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: az igazi változatosság ide költözött. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Éppen átfordultam a másik oldalamra, amikor üzentek.

Jó hétvégét, jó pihenést, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Nem sokára pedig majd délelőtt 9 óra lesz, érkeznek a legfontosabb hírek és információk, viszont a következő órában is együtt rádiózhatunk. Rengeteg jó kis slágert készítettem be a következő órában is, tehát Phil Collins és a You Can't Hurry Love pedig jön már is az óra zárásaként. Számítok önökre a következő órában is, tartsanak velem, jó reggelt!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
2: Ünnepeld velünk a Pólus 30. születésnapját szeptember 1-e és 27-e között. Vásárolj, töltsd fel az AP-kódot és keresd a szerencsefalat a Pólusban. Húzz egy kulcsot és nyerd meg az értékes azonnali nyereményeket, vagy az egy éven át tartó fődíjat. Ne feledd, minden kulcsfordítás egy újabb esély. További részletek a pólus-center.hu-n.
3: Miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás, várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetési élményt azonnal, milliós kedvezménnyel. További információért kérjük, forduljon a Budapest Motors hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Szentendrei út 63.
4: Ősszel végre jut idő egymásra. Egy őszi hétvége a gyerekekkel, vagy néhány nyugodt nap akár a nagyszülőkkel? A Klub Tihany Resortban minden generáció megtalálja a saját élményét. Színes programok, wellness, balatoni séták és közös pillanatok várnak titeket. Foglalj a legjobb árakon a klubtihany.hu-n.
5: A legjobbkor jöttél, mert ez az évad, az énekesek évada.
6: Azért születtél, hogy a színpadon állj, és nagyon szívesen lennék a mentorod.
7: Vagyok alélva teljesen.
8: Ez egy csoda volt most.
9: A csoda!
10: Jó, annyira jó volt, Belusti, gratulálok!
8: Ez a csávó maga az X-faktor.
11: Négy energia, egyetlen X. X-faktor. Minden szombat este az RTL-en.
12: Szeptemberben kóstold meg a Dom Pepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a chorizó sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Dom Pepe! Több mint pizza!
13: Sürgős esetben miért várna a kiszállításra? A Patika 24 kedvező árai már Újpesten is elérhetők azonnali átvétellel. Rendeljen a diszkontpatikák.hu oldalon, és vegye át akár most!
14: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze! Csak egy abszolút bajnok lehet! Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között!
15: Vásárolj és csípj meg a 2000 forintos kupont!
16: Az 1 literes Auchan kedvenc 2,8%-os UHT tej 229 forint, 55 grammos Tauris szeletelt szalámi több változatban, 3 darab vásárlásakor, darabonként csak 239 forint.
15: Részletek az Auchan.hu-n. Irány az Auchan, spórolj okosan!
0: Ez a Sláger FM.
17: A reklám után... legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
18: Magzatkárosító oldószer került a talajba az iváncsai akkumulátorgyár területén. 10 elsős tanuló kezdi meg a tanévet Iványi Gáborék budapesti iskolájában. Vizsgálja a kormány a Paksnál kialakult kritikus helyzet okait. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Szennyező NMP oldószert mutattak ki az iváncsai SK-on akkumulátorgyár belső monitoring kútjában, ami elővigyázatosságból a helyi furt kutak ellenőrzését tette szükségessé. A magzatkárosító hatású anyagról az üzem az augusztus 28-i észlelést követően azonnal értesítette a hatóságokat és az önkormányzatot. Molnár Tibor polgármester haladéktalanul elrendelte a falubeli kutak vizének bevizsgálását a lakosság biztonsága érdekében. A történtek a vezeték ékes ivóvízhálózatot nem érintik, mivel az Ercsi felől érkezik a településre. A Magyar Evangéliumi Testvériség hosszas jogi küzdelem és a bíróság jogellenességet megállapító ítéletei után augusztus 26-án végre megkapta a működési engedélyt a fővárosi kormányhivataltól és az oktatási minisztertől. Az intézmény vezetője Iványi Júlia elmondta, hogy a határidő lejárta előtt két nappal érkező döntésre maga sem számított, de így biztosítani tudják a kis létszámú osztályokat és a fejlesztést a korábban nehézségekkel küzdő gyerekeknek. A fővárosi kormány hivatal még 2024-ben közvetlenül a tanévkezdés előtt vonta vissza a MET iskoláinak engedélyét közüzemi tartozásokra hivatkozva, bizonytalan helyzetbe hozva több száz családot. Míg a budapesti iskola most újra megnyithatja kapuit, a MET szintén bezáratott Szeged intézménye a tervek szerint csak a következő tanévben indulhat újra. A kormány teljes körű vizsgálatot rendelt el a Duna alacsony vízállása miatt a paksi atomerőműnél kialakult kritikus helyzet feltárására. A csütörtöki magyar közlönyben megjelent határozat szerint a vizsgálatnak ki kell térnie a korábbi kockázatok kezelésére, valamint az esetleges mulasztásokra is. A feladattal a gazdasági és energetikai minisztert bízták meg több társtárca bevonásával, a jelentés elkészítésének határideje szeptember 11. A kormány stratégiailag kiemelt jelentőségűvé minősítette a 300 milliárdos Zuglói Irodaház projekt két cégének csődeljárását. A Bayer Constructhoz és a ZVK Development Kft.-hez az állami tulajdonú Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft.-t rendelik ki vagyonfelügyelőként, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a két cég nem csak a bosnyák téri beruházás miatt fontos, a Magyar Fejlesztési Bank kitettsége a Bayer csoporttal szemben mintegy 207 milliárd forint közpénz hitelek, kötvények és állami garanciák formájában. Csúzlival lőtt csapágygolyókat egy üzlet felé egy 51 éves férfi szeptember 2-án reggel a fővárosban, a Pesterzsébeti téglagyár téren, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A csapágygolyók megrongálták a bolt kirakatát, valamint egy közeli lakás erkélyének korlátját és ablakát is. A nyomozók az elkövető lakcímén tartott kutatáson egy csúzlit hozzátartozó gumiszalagokat és több csapágygolyót találtak és foglaltak le. A férfit őrizetbe vették. Északnyugat észak felől frontális felhőzet érkezik, az átmenetileg erősen megnövekvő felhőzet mellett legalább több órás napsütés várható. Elszórtan előfordulhat eső, zápor, egy-egy zivatar sem kizárt. Az egyre nagyobb területen északnyugatira forduló szelet élénk időszakosan erős lökések kísérik. Főként záporok, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A maximum hőmérséklet 25 és 34 fok között várható.
9: Az időjárás jelentés támogatója a Rigips Blue Acoustic hangátló rendszerek gyártója, a Rigips. www.rigips.hu.
19: Jó utat mindenkinek, a 81-es trolibusz továbbiabban az Örs vezértere és a Dózsa-György út között közlekedik, nem érinti a Mexikó úti megállóját. A forgalom egy sávon váltakozva haladhat a 23. kerületben a Tarsai utcában, a Szent László utca és a Nyír utca között egy rövidebb szakaszon csatornaépítés miatt. Félpályás lezárásra készülnek a 22. kerületben a Rózsakert utcában, az 5. utcánál, mert itt vízvezetéket javítanak. Csepelen a Határ utcai körforgalomban útszűkületre számítsanak, mert itt vízvezetéket javítanak, a 71-es autóbusz, illetve a 948-as éjszakai járat terelve közlekedik, nem érinti a Határ utca megállót. Sávlezárásra készülnek a 16. kerületben a Veres Péter úton kifelé a Bodnár utca után, mert itt javítják a vízvezetéket. Éjszakánként 19 órától másnap reggel 5 óráig a 10. kerületben a Fertő utcában, a Vasút felüljárónál, a Basa utcánál, a Száva utcánál forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőrös irányítással elektromos közműjavítás miatt. 06 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek!
20: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
19: 9 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát itt a Sláger FM-en. Én Csáki Attila vagyok, ebben az órában is a legnagyobb slágerek közül válogatunk méghozzá a szombati ébredés mellé. Imáni és a Don't Be So Shy pedig már is szól elsőként, tartsanak velem ebben az órában is. Jó reggelt!

Jó pihenést mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, és most irány a Budafoki Pezsgő és Bor Fesztivál ezen a hétvégén. Budapest Bor negyede Pezsgő programoktól hangos az ősz első hétvégén, szeptember 4 és 6-a között ingyenesen látogatható zenés fellépések, gasztroprogramok, családi élmények és persze boros rendezvények várnak mindenkire a 22. kerületben a 36. Budafoki Pezsgő és Bor Fesztiválon, melyhez mindenkinek nagyon jó kikapcsolódást kívánok. A Sláger FM-en pedig egy biztos érkeznek a hétvége délelőtt mellé is a legnagyobb slágerek, változatosan Vastag Csaba, Őrült éjjel, ez jön már is most nálunk az óra folytatásaként.

0: Jó hétvégét mindenkinek, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, nem sokára 9:30 lesz, majd szétnézzük az utakon. Valamint ejtünk pár szót a várható időjárásról is, ha bármit látnak, bármit tapasztalnak, akkor kérem jelezzék, és segítsék egymást a közlekedésben. A hívható számunk 0630 30 30 95 8-as. Shawn Mendezzel folytatjuk nem sokára, akinek karrierje 6 másodperces videókkal indult, YouTube-ról tanult gitározni, aztán pedig később rövid feldolgozásokat is feltöltött egy videó megosztó portára. 15 évesen már megjelent első kislemeze, 19 éves korára pedig 3 albuma is vezette az amerikai albumlistát. A When You Are Gone pedig mindjárt szól nálunk is. A mai nap folyamán kezdetben sok napsütésre számíthatunk, majd észak-észak-nyugat felől egy hidegfront hozhat több felhőt az égre, de elszórtan alakulhat ki futó zápor, esetleg zivatar, a legtöbb helyen marad a csapadékmentes idő. Nagyjából majd a maximumok 24 és 34 fok között alakulnak. Jó utat mindenkinek, a 81-es trollibusz továbbiabban az Örs-vezértere és a Dózsa-György út között közlekedik, nem érinti a Mexikó úti megállóját. A forgalom egy sávon váltakozva haladhat, a 23. kerületben a Tarsai utcában, a Szent László utca és a Nyír utca között egy rövidebb szakaszon csatornaépítés miatt. Félpályás lezárásra készülnek a 22. kerületben a Rózsakert utcában, az 5. utcánál, mert itt vízvezetéket javítanak. Csepelen a Határ utcai körforgalomban útszűkületre számítsanak, mert itt vízvezetéket javítanak. A 71-es autóbusz, illetve a 948-as éjszakai járat terelve közlekedik, nem érinti a Határ utca megállót. Sávlezárásra készüljenek a 16. kerületben a Veres Péter úton kifelé a Bodnár utca után, mert itt javítják a vízvezetéket. Éjszakánként 19 órától másnap reggel 5 óráig a 10. kerületben a Fertő utcában, a Vasút felüljárónál, a Basa utcánál, a Száva utcánál forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőrös irányítással elektromos közműjavítás miatt. 06 30 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek!
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek

Sláger FM-et hallgatják, nem sokára délelőtt 10 óra lesz majd, hogyha most ébredtek volna fel, akkor jó reggelt, ha úton vannak, jó utat és vigyázzanak magukra, várom a legfontosabb közlekedési információkat. SMS-ben mondjuk 06 30 30 30 95 8-as, éve meg Slágere pedig már is jön az óra zárásaként, én Csáki Attila vagyok, számítok önökre a következő órában is, tartsanak.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Vasárnap reggel, amikor a város még csak ébredezik, mi már az ízek útjára kerülünk.
1: Felfedezem és megkóstolom Budapest legizgalmasabb ízeit, és jól ki is beszélem a séffel, termelővel, vagy a recept mögött álló szerzővel.
0: Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
1: Velem, Mautner Zsófival. Főzés, inspiráló gasztrotörténetek.
0: Minden vasárnap reggel 8-kor, a Sláger hétvégében.
2: És a Sláger FM YouTube csatornáján.
3: Mozgásban, sokféle formában, díjmentes sportos program az egész családnak. Éljetek át felejthetetlen kalandokat a családi mozgás örömével. Szerezzetek élményeket a Családi Mozgás Fesztiválon. Találkozzunk szeptember 6-án vasárnap a Puskás Aréna Nyugati Park D-szektoránál, ahol egy időben, egy helyen jelenik meg a mozgás, a játék, a közösség és az egészség. További részletek masport.hu.
4: Sürgős esetben miért várna a kiszállításra? A Patika 24 kedvező árai már Újpesten is elérhetők azonnali átvétellel. Rendeljen a diszkontpatikák.hu oldalon, és vegye át akár most!
5: Kezdődik a sulis bevásárlás a Kökiben. Vásárolj 5000 forint felett, töltsd fel a blokkodat a Köki appban, és nyerj 50.000 forint értékű vásárlási utalványt a Half Price, a Sports Direct, a Budmill, a Pirex vagy a Flying Tiger üzleteibe. Szerezd be egy helyen a suli kezdéshez szükséges holmikat. Részletek a Köki appban. Várunk a Köki bevásárló központban.
6: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
7: Tudta, hogy egy speciális szenzoros ruha segíthet az oxigénhiánnyal született babák mozgás fejlődésében? A mai kötőjel HU projekt kutatói a családok otthonába viszik a diagnosztikát, hogy a gyerekek a saját tempójukban stresszmentesen fejlődhessenek. Mi a Runner Express futárszolgálatnál nem tehetünk hozzá az orvosok és a kisősök munkájához, de büszkék vagyunk arra, hogy mi lehetünk az a kapocs, akik térítésmentesen eljuttatják ezeknek a kishősöknek a szuperhős ruhájukat. Mert a gyerekek a szívügyünk. Runner futárszolgálat. +36 1 20 30 100 www.runnerkft.hu.
8: Ünnepeld velünk a Pólus 30. születésnapját szeptember 1-e és 27-e között. Vásárolj, töltsd fel az AP-kódot és keresd a szerencsefalat a Pólusban. Húzz egy kulcsot és nyerd meg az értékes azonnali nyereményeket, vagy az egy éven át tartó fődíjat. Ne feledd, minden kulcsfordítás egy újabb esély. További részletek a pólus-kötőjelcenter.hu-n.
0: Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
9: Visszakerülnek a javítóintézetek a gyermekvédelmi rendszerbe. Elhunyt lakó bankkártyáját használta a Kállói idős otthon vezetője. Rekordszámú induló lesz a vasárnapi félmaratonon. A Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Október 1-től visszakerül a javítóintézeti hálózat a gyermekvédelemhez. A törvény életbe lépésével a rendvédelmi és büntetés végrehajtási szervek elvesztik a javítóintézetek operatív irányítását. A változás legfőképpen azt a mintegy 300 fiatalkorút érinti, akik eddig büntetés végrehajtási környezetben voltak. A javítóintézeteknél elhelyezett fiatalkorúak oktatási kötelezettségeit pontosítják, hangsúlyt fektetve a köznevelésben való részvételre, a testi kényszer alkalmazásának szabályai pedig szigorodnak. Új szabályozásként bevezetésre kerül a javítóintézeti tanács, mint szakmai és döntés előkészítő testület, melynek összetétele és működése részletesen szabályozott. Felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték a Kállói idős otthon vezetőjét, mert többször pénzt vett le az egyik elhunyt lakó bank számlájáról, közölte a Budapest környéki törvényszék a honlapján. A vádlott egy Kállói idős otthon vezetőjeként megszerezte az egyik ott lakó 2024 április 1-én elhunyt idős ember bankkártyáját, amellyel tucatnyi jogosulatlan meghatalmazás nélküli tranzakciót hajtott végre, így a sértett örökösének összesen 1,3 millió forint kárt okozott. Őrizetbe vették a soroksári úti halálos baleset gyanúsítottját, a budapesti rendőrfőkapitányság halált okozó bódult állapotban elkövetett járművezetés miatt hallgatta ki a 34 éves sofőrt és kezdeményezte letartóztatását. A nyomozás eddigi adatai szerint szeptember 3-án 6 óra körül egy személyautó Budapest 9. kerületében a soroksári úton a Szabadkai út irányába hajtott, amikor eddig tisztázatlanokból áttért a szemközti oldalra, ahol összeütközött egy másik autóval. Az utóbbi jármű az ütközés következtében az útpatkának, majd egy parkolás gátló oszlopnak csapódott. A baleset következtében a vétlen sofőr, egy 62 éves férfi a helyszínen életét vesztette, utasát a mentők súlyos sérülésekkel vitték kórházba. A másik autó vezetője és utasa az elsődleges adatok szerint könnyű sérüléseket szenvedett. A European 1500 fős HVG által megrendelt kutatása szerint rendkívül megosztja a magyarokat a palack visszaváltási rendszer, különösen a fővárosiak és a vidékiek körében. Míg országosan 41% elégedett és 25% elégedetlen, Budapesten megfordul az arány, és az elégedetlenek vannak többségben. A kritikusokat leginkább maga a visszaváltási eljárás zavarja, de sokan a szétdobált szemetet és a közbiztonság romlását nevezik meg fő problémaként. A fővárosiak közel negyede érzi úgy, hogy lakókörnyezete lezüllött a palackgyűjtés miatt, és a válaszadók 4%-át érte már emiatt személyes fenyegetés. Rekordot jelentő 24 ezer fős mezőnnyel rajtol el vasárnap a 41. Vizer Budapest félmaraton. A Budapest Sportiroda tájékoztatása szerint a Pázmány Péter sétányon egy 88 kiállítót felvonultató fesztiválváros épül ki. A Duna két partján és a hidakon pedig 22 zenei ponton, többek között fúvós zenekarok, Dixieland formációk és japán dobosok gondoskodnak a jó hangulatról. Északnyugat, észak felől frontális felhőzet érkezik, az átmenetileg erősen megnövekvő felhőzet mellett legalább több órás napsütés várható. Elszórtan előfordulhat eső, zápor, egy-egy zivatar sem kizárt. Az egyre nagyobb területen északnyugatira forduló szelet élénk időszakosan erős lökések kísérik. Főként záporok, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A maximum hőmérséklet 25 és 34 fok között várható.
10: Vezessenek óvatosan, jó utat kívánok mindenkinek az M1-es autópályán. Budapest felé vezető oldalán Tatabányától a kiépített terelésben a 40-es és a 20-as kilométer között szakaszos lassulásra, illetve torlódásra kell számítani, főleg a külső sávban. Annak, aki személyautóval van Budapest felé célja, érdemes az átteret belső sávot választania. Kicsit távolabb, erős a forgalom az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán is, Érd és Martonvásár között, itt is szakaszos lassulásra, illetve torlódásra számítsanak. A főváros útjairól pedig hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Lezárták a félútpályát a második kerületben, méghozzá a Szépjuhászné úton a Budakeszi út közelében, mert itt vízvezetéket javítanak, a forgalom egy sávon váltakozva haladhat itt. Rendezvény miatt lezárták a 13. kerületben a Katona József utcát, a Radnóti Miklós utcát és a Szent István parkot egyaránt, az Újpesti rakpart és a Pozsonyi út között, valamint lezárásra kell készülni a Balzak utcában, a Szent István park és a Pozsonyi út között is. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan!
11: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
10: 10 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát, ebben az órában is a legnagyobb slágerek közül válogatunk a hétvégén pihenés mellé. Én Csáki Attila vagyok, Katy Perry és a Teenage Dream, ez szól már is elsőként. Jó reggelt kívánok és jó pihenést!

Jó pihenést mindenkinek, és jó hétvégét, ez a Sláger FM. Újpesti Borvíkenddel várnak mindenkit a Szent István téren, vagy szeptember 11 és 13-a között. Az Újpesti Borvíkend szeptember 11 és 13-a között kínál pazar ízélményeket a borszerelmeseinek. A Szent István tér 30 borászatnak és pezsgőzeháznak ad majd otthont, mert változatos street food választék, élőzenei programok és fergeteges hangulat koronáz meg hétvégén. A belépés természetesen ingyenes, mindez szeptember 11 és 13-a között Újpesten, melyhez jó kikapcsolást kívánok mindenkinek. Howard Jones slágere, a What is Love pedig már is jön az óra folytatásaként itt a Sláger hétvégében most.

legnagyobb slágerek változatosan.

Sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez volt Ray Vadi új slágere, a Where is my husband szólt itt a Sláger FM-en. Jó hétvégét és jó pihenést kívánok mindenkinek. Nem sokára 10:30 lesz majd. Jönnek a legfontosabb közlekedési információk mellett az időjárás jelentés is, hogy milyen idővel számolhatnak a délutáni órákban, azt mondom már is. A mai nap folyamán kezdetben sok napsütésre számíthatunk, majd észak-észak-nyugat felől egy hideg front hozhat több felhőt az égre, de elszórtan alakulhat ki futó zápor, esetleg zivatar, a legtöbb helyen marad a csapadékmentes idő. Nagyjából majd a maximumok 24 és 34 fok között alakulnak. Jó utat mindenkinek, a 81-es trollibusz továbbiabban az Örs-vezértere és a Dózsa-György út között közlekedik, nem érinti a Mexikó úti megállóját. A forgalom egy sávon váltakozva haladhat a 23. kerületben a Tarsai utcában, a Szent László utca és a Nyír utca között egy rövidebb szakaszon csatornaépítés miatt. Félpályás lezárásra készülnek a 22. kerületben a Rózsakert utcában, az 5. utcánál, mert itt vízvezetéket javítanak. Csepelen a Határ utcai körforgalomban útszűkületre számítsanak, mert itt vízvezetéket javítanak. A 71-es autóbusz, illetve a 948-as éjszakai járat terelve közlekedik, nem érinti a Határ utca megállót. Sávlezárásra készülnek a 16. kerületben a Veres Péter úton kifelé a Bodnár utca után, mert itt javítják a vízvezetéket. Éjszakánként 19 órától másnap reggel 5 óráig a 10. kerületben a Fertő utcában, a Vasút felüljárónál, a Basa utcánál, a Száva utcánál forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőrös irányítással elektromos közműjavítás miatt. 06 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Mi vagyunk a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Szép szombat délelőttet kívánok mindenkinek, és jó hétvégét, a Sláger FM-et hallgatják. A stúdióban pedig Csáky Attila, nem sokára pedig délelőtt 11 óra lesz majd. Érkeznek a legfontosabb hírek és információk, viszont a következő órában is rengeteg jó kis slágert hoztam el önöknek, hogy még jobban és még jobb slágerek mellett teljen tehát a szombati délelőtt itt a hétvégében. Úgyhogy nem sokára majd jönnek a legfontosabb információk. Számítok önökre a következő órában is. Tartsanak velem a Kivimbi és az autó egy Serpentinen, pedig jön már is az óra zárásaként.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Létrejön az Országos Élőkörnyezet Felügyeleti Főhatóság. Szerződést bontottak a Dériné programmal. Befejezik a Mohácsi Dunahíd beruházást, de módosítják a terveket. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Országos Élőkörnyezet Felügyeleti Főhatóság néven 10 év után újra önálló környezetvédelmi hivatal jön létre Magyarországon, jelentette be Köböl Anita kormány szóvívő. A pénteki tájékoztatás szerint az új szervezet felállítása egy korábbi kormányzati ígéret teljesítése, amely a természetvédelmi intézményrendszer megerősítését és a szakmai függetlenség garantálását szolgálja. Az átfogó hatáskörű hivatal a környezet és természetvédelem mellett a hulladékgazdálkodási, állatvédelmi, erdészeti, klímavédelmi és vízgazdálkodási feladatokat is ellátja majd. A főhatóság kiemelt feladata lesz továbbá, hogy országos szintre emelje az akkumulátorgyártáshoz és az akkumulátor hulladékkezeléséhez kapcsolódó engedélyezési, ellenőrzési és szankcionálási eljárásokat. Az oktatási hivatal felbontotta a Dériné közhasznú non-profit Kft.-vel kötött együttműködési megállapodását, amelynek értelmében a program színházi és dráma pedagógiai anyagai bekerülhettek volna az iskolai oktatásba, jelentette be Lannert Judit oktatási miniszter. A döntés előzménye, hogy a színházi szakma több képviselője tiltakozott a megállapodás ellen, míg Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár politikai utóvéd harcnak nevezte a szerződéskötést és az érintett program átvizsgálását ígérte. A miniszter hangsúlyozta, hogy a drámapedagógiai tartalmakat a jövőben a szakmával és a kultúráért felelős tárcával egyeztetve választják majd ki. A döntésre reagálva a Dériné program sajnálatát fejezte ki, kiemelve, hogy céljuk nem a terület kisajátítása, hanem csupán egy plusz szakmai alternatíva nyújtása volt. A Mohácsi Dunahíd beruházásának felülvizsgálatával mintegy 74-76 milliárd forint közpénzt takarít meg a kormány, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A döntés értelmében maga a híd megépül, de leállítják azt az utólag hozzácsapott projektelemet, amely az alföldi oldalon indokolatlanul kétszer két sávosra bővítette volna a csatlakozó utat a tervezett kétszer egy sáv helyett. A miniszter rámutatott, hogy a forgalmi előrejelzések alapján még 2050-ig sem lenne indokolt a 4 sávos kialakítás ezen a szakaszon, ahol az építkezés még nem kezdődött el. A felülvizsgálatból származó megtakarítást nem vonják ki a szektorból, hanem az országos közúthálózat felújítására fordítják. Az új kormányzat olyan digitális állam kiépítését tervezi, ahol a munkatársak ésszel használják a mesterséges intelligenciát az állampolgárok segítésére, mondta Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter a Republikon Intézet pénteki budapesti konferenciáján. A tárcavezető kiemelte, hogy a technológia robbanásszerű fejlődése előtt állunk, ami komoly kihívást jelent és nagy felelősséget ró a vezetőkre. A háttérben zajló munka során az állami rendszereket úgy kell biztonságosan és átláthatóan összehangolni, hogy azok hosszú távon is jól működjenek. A miniszter hangsúlyozta, az állam célja nem az adatok felhalmozása, hanem az, hogy a társadalom tagjai maguk dönthessenek saját adataik megosztásáról. Északnyugat észak felől frontális felhőzet érkezik, az átmenetileg erősen megnövekvő felhőzet mellett legalább több órás napsütés várható. Elszórtan előfordulhat eső, zápor, egy-egy zivatar sem kizárt. Az egyre nagyobb területen északnyugatira forduló szelet élénk időszakosan erős lökések kísérik. Főként záporok, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A maximum hőmérséklet 25 és 34 fok között várható.
2: Vezessenek óvatosan, jó utat kívánok mindenkinek az M1-es autópályán. Budapest felé vezető oldalán Tatabányától a kiépített terelésben a 40-es és a 20-as kilométer között szakaszos lassulásra, illetve torlódásra kell számítani, főleg a külső sávban. Annak, aki személyautóval van Budapest felé célja, érdemes az átteret belső sávot választania. Kicsit távolabb, erős a forgalom az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán is, Érd és Martonvásár között, itt is szakaszos lassulásra, illetve torlódásra számítsanak. A főváros útjairól pedig hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Lezárták a fél útpályát a második kerületben, méghozzá a Szépjuhászné úton a Budakeszi út közelében, mert itt vízvezetéket javítanak, a forgalom egy sávon váltakozva haladhat itt. rendezvény miatt lezárták a 13. kerületben a Katona József utcát, a Radnóti Miklós utcát és a Szent István parkot egyaránt, az Újpesti rakpart és a Pozsonyi út között, valamint lezárásra kell készülni a Balzak utcában, a Szent István park és a Pozsonyi út között is. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: 11 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát, én Csáki Attila vagyok, ebben az órában is a legnagyobb slágerek közül válogatunk. Méghozzá szombat délelőtt mellé, Taylor Swift Vadiú slágerével indul már is az óra, ez most nálunk. A The Fate of Opelia, tartsanak velem!

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: It ain't no country club either.

Jó hétvégét kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, és ellátogathatnak a Kiscelli napra a Kiscelli Múzeumban, méghozzá szeptember 12-én. A program városi sétával indul majd, Farbaki Péter művészettörténésze lesz követően a múzeumban épülettörténeti séta, a Kiscelli Underground és restauráló műhely is látogatható lesz. A Kiscelli Múzeumban, tehát szeptember 12-én egész nap különleges programokat tartogat, mert tehát érdemes számításba venni, a Sláger FM-en pedig érkeznek a legnagyobb slágerek, változatosan a hétvége mellé. The Bengals és a Manic Monday.

0: Ez a Sláger FM, szép délelőttet kívánok mindenkinek, és jó időt, és mi lesz a szombati ebéd, mi a mai program, akár ezt is megírhatják nekem. 0-30-30-30-95-8 a hívható számunk. Mindjárt ejtünk majd egy pár szót a várható időjárásról, illetve szétnézünk az utakon is. Majd egy csiran érkezik nálunk, akit azt gondolom senkinek sem kell bemutatni. A világ egyik szerintem legismertebb zeneírója, producere, énekese, ugye Magyarországon is fellépett már, többször is egyébként járt nálunk. Az Eyes Closed mindjárt jön teljes hosszában majd itt a Slágeren. Hidegfront hatására átmenetileg ugye erősen megnövekszik a felhőzet, majd délután második felében ez csökken, kisebb eső, záporok csak helyenként fordulhatnak elő, az északnyugati szél pedig feltámad, többfelé erős lökések is kísérhetik, délután 27 fok körül alakul majd a legmagasabb hőmérséklet. Vezessenek óvatosan, jó utat kívánok mindenkinek az M1-es autópályán Budapest felé vezető oldalán Tatabányától a kiépített terelésben a 40-es és a 20-as kilométer között szakaszos lassulásra, illetve torlódásra kell számítani, főleg a külső sávban. Annak, aki személyautóval van Budapest felé célja, érdemes az átteret belső sávot választania. Kicsit távolabb, erős a forgalom az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán is, Érd és Martonvásár között, itt is szakaszos lassulásra, illetve torlódásra számítsanak. A főváros útjairól pedig hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Lezárták a fél útpályát a második kerületben, méghozzá a Szépjuhászné úton a Budakeszi út közelében, mert itt vízvezetéket javítanak, a forgalom egy sávon váltakozva haladhat itt. Rendezvény miatt lezárták a 13. kerületben a Katona József utcát, a Radnóti Miklós utcát és a Szent István parkot egyaránt, az Újpesti rakpart és a Pozsonyi út között, valamint lezárásra kell készülni a Balzak utcában a Szent István park és a Pozsonyi út között is. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Sláger. Ez a Sláger FM.
2: Hi Hungary, this is Ed Sheeran.
3: Still dancing with my eyes closed.
1: A legnagyobb slágerek változatosan.

0: hiába ma egy hidegfronti hatás van Budapest felett, és képzeld, pont azt írják, hogy legfőképpen a fejfájás, sos meg a görcsös panaszok erősödnek meg, vérnyomás, ingadozás, de emellett tudod, mi a legviccesebb? Néztem az időképet, és hát például a délkeleti ország részben ez a Békés Csaba Szeged vonal még 33 fok, nálunk meg 25-26.
1: Hát igen, de mindenféle délután órákban eltűnhetnek a felhők, legalábbis ezt is olvastam így az időjárás előrejelzésben, de meglátjuk, meglátjuk.
0: Így van, olyan még nem volt, hogy ne legyen sehogy, legyen ez a nap bölcsessége.
1: Jó munkát, a viszonthallásra.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze! Csak egy abszolút bajnok lehet! Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között!
2: Vásárolj és csípd meg a 2000 forintos kupont!
3: Az 1 literes Auchan kedvenc 2,8%-os UHT tej 229 forint, 55 g-os Tauris szeletelt szalámi több változatban, 3 darab vásárlásakor, darabonként csak 239 forint.
2: Részletek az Auchan.hu-n. Irányozosan, spórolj okosan!
4: Minden szeptemberben eljön az a 4 nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
5: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkarton csomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomdatermék egy helyen. kolornyomda.hu.
6: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark negyedik ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
7: Szeptemberben kóstold meg a Don Pepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a chorizo sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Don Pepe! Több mint pizza!
8: Székre állok!
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
9: A kicsik pedig elmondják.
10: Hadd adjunk át egy Lutra albumot, egyet az Árvinnak, egyet pedig... Na, mit szóltok hozzá?
11: Azt a... Köszönjük.
12: A van bele matrica
13: is.
12: Van, ja, én ezeket gyűjtem.
10: Gyűjtöd és gyűjteni is fogod, nézd, és akkor be lehet ragaszgatni dolgokat. Szoktál Ármin beragaszgatni dolgokat valahova?
12: Csak a focis albumomba szoktam a focis kártyáimat betenni.
10: És örülsz neki, hogy most már van ilyen állatos, egy Lutra albumod, amiben védett állatokat, vagy kihalófélben lévő állatokat próbálsz beragasztani?
12: Igen, nagyon örülök. Köszönjük szépen.
14: Nagyon szívesen.
8: Székre állok.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
9: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
0: Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
15: Engedély nélkül metszette a fákat egy férfi a Bosnyák téren. Átlagos főszezont zárt a Bahart. Augusztusban is ellenőrizték a budapesti villamos vonalakat. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Egy férfi engedély nélkül kezdte meg a fák és bokrok metszését a Bosnyák téren, a Bolgár kertész szoborcsoport környezetében, közölte a Zuglói önkormányzati rendészet. A férfi a rendészek érkezése előtt elhagyta a helyszínt, de rövid időn belül megtalálták és az ágvágó szerszámot is előkerítették. A hatóság szerint a munkát semmilyen hivatalos megrendelés vagy engedély nem támasztotta alá, ezért a növényzetben okozott kár jogellenesnek minősül. A rendészet közölte, hogy a közterületek és a növényzet védelme érdekében a jövőben is fellépnek az engedély nélküli beavatkozásokkal szemben. Az idei balatoni hajózási főszezonban a Bahart kompjain a tavainál valamivel többen, a személyi hajóin 5%-kal kevesebben utaztak, áll a hajózási társaság közleményében. Mint írják, az augusztus elejé tartós kánikula visszafogta a hajózási kedvet. Főként emiatt érte el a társaság 3 nappal később a 2 milliós utasszámot, mint 2025-ben. A Szántó-Tihany között közlekedő kompona nyári hónapokban 2%-kal nőtt a szállított járművek, míg 4%-kal a kerékpárosok száma a tavalyi adatokhoz képest. A legforgalmasabb kikötők között idén is Badacsony, Fonyód, Balatonfüred és Siófok szerepelt, a legtöbb sétahajózó pedig Balatonfüredről, Keszthelyről és Siófokról indult útnak a szezonértékelő szerint. Több bűnelkövetőt is elfogtak a BRFK és a BKK közös augusztusi akciójában. Az 1-es, a 4-es, a 6-os, a 19-es, a 41-es és az 50-es villamosokon, illetve azok megálló helyein tartottak ellenőrzést. Az akciók során az egyenruhások 241 személyt igazoltattak, valamint megtaláltak egy eltűntként körözöttet is. Az eteletéri villamos megállóban két embert fogtak el, egyiküket egy korábbi bűncselekmény elkövetése miatt körözték, a másikat felfegyverkezve elkövetett garázdaság és személyremsértés miatt érték tetten. A rendőrök az ellenőrzések során kábítószer birtoklása miatt is elfogtak egy főt, illetve egy körözöttet a Fehérvári úton. Megújult környezetben fogadta a gyerekeket az új nevelési évben a 18. kerületi Építő utcai Cseperedő tagóvoda. Az intézményben kifestették a helyiségeket, korszerűsítették a mellékhelyiségeket, a csoportszobák pedig klimatizáltak lettek. A bejáratot akadálymentesebbé tették, új gyermekmosdót és tágasabb öltözőt is kialakítottak. A tetőtérben hamarosan egy oktatóközpont is elkészül. Az önkormányzat tájékoztatása szerint az intézmény a jövőben a szakmai utánpótlásban is szerepet kap, itt pedagógiai asszisztensek óvodai nevelővé történő továbbképzését is megszervezhetik. A nyári felújítás után szeptember 5-én és 6-án ismét megnyitja kapuit a Rót Miksa emlékház és gyűjtemény. A nyitó hétvégén a kiállítások egész nap ingyenesen látogathatók, emellett általános és tematikus tárlatvezetések, épülettörténeti séta, valamint alkotóműhelyek is várják a látogatókat. Az új múzeumi évadot megújult terekkel és frissen restaurált tárgyakkal köszöntik. A vezetett programokon való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Észak-nyugat-észak felől frontális felhőzet érkezik, az átmenetileg erősen megnövekvő felhőzet mellett legalább több órás napsütés is várható. Elszórtan előfordulhat többnyire gyenge intenzitású eső-záporeső. Az egyre nagyobb területen északnyugatira forduló szelet élénk időszakosan erős lökések kísérhetik. A maximum hőmérséklet 25 és 34 fok között várható.
13: És most jövök a közlekedési információkkal is. Azt ne felejtjék el, hogy le van zárva a hétvégére a pesti alsórakpart az Erzsébet és a Margit hidak között, megint a gyalogos és a kerékpáros forgalomé a terep. Hétköznapokon is leszokták ezt ugye zárni este fél hét és másnap hajnali 5 óra között, hétvégén pedig a teljes időtartamra. Egyébként jelenleg a Kiskörúton és a Nagykörúton telítettebbek a forgalmi sávok Budapesten, úgyhogy itt készüljenek nagyobb áthaladási időre. Az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon Tatabányától a kiépített terelésben a 60-as és a 45-ös kilométerek között, illetve a terelés előtt is szakaszos lassulásra, torlódásra számíthatnak, a hozzánk befutott SMS-ek szerint akár több kilométeres hosszúságban is. Zsuzsi arról írt, hogy legfőképpen a külső sávban tapasztalja ezt. Katától futott be még egy SMS, aki arról írt, hogy az erős forgalom miatt az M7-esen a Letenye felé vezető oldalon Érd és Martonvásár között számíthatnak még arra az autósok, hogy nehezebb a forgalom. Az M3-ason a Budapest felé vezető oldalon Kerekharasznál jelenleg munkálatokat végeznek, ott is helyenként feltorlódnak a járművek. Erről Laurától kaptam információt. 0630 30 30 95 8, jöhetnek az önök közlekedési hírei is.
14: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
13: Egy egyelőre borongós szombat délutánnak, így délután pár perccel megadjuk a lendületet. Hello, a stúdióban Karakas Balázs, Léna dalával indítunk, aki 2010 egyik legemlékezetesebb európai popslágerét hozza el. Németországnak nyerte meg ezzel az Eurovíziót. Jön a Satellite!

0: Jacko és a Smooth Criminal, ez itt a Sláger FM. Köszönöm, hogy együtt rádiózunk a szombati ebédidőben is. 4:01 múlt már 5 perccel, jó utat kívánok, hogyha valamerre tartanának. Ne felejtjék el, hogy az M1-esen jelentős a forgalom a Tatabányától kiépített terelésben a Budapest felé vezető oldalon, ott lassulással találkozhatnak. És mindezek mellett én nagyon bízom benne, hogy a kisi szürke idő nem mossa el a hétvégi programokat, mert hogy most tartják a Váci Lecsó Fesztivált Vácot, a március 15-e téren is a belvárosban. A mai napon egészen 17 óráig töltik meg a Bogrács illatú forgataggal Vác főterét. A főzőcsapatok lecsót és más bográcsos fogásokat készítenek. Úgyhogy ha valaki szeretne egy kellemes, kötetlen napot eltölteni a Dunakanyarban, arra megvan a lehetőség, ráadásul a fesztivál látogatása ingyenes. A jó szórakozás mellé pedig jön most két belevaló srác, akik mindig is tudták, hogyan kell jó magyar zenét készíteni. Ők már a Valmar, tőlük pörög a színvak.
1: Csak

0: azok a 90-es évek, amiket sosem felejthetünk el. Spice Girls és a See You'll Be There. Ez itt a Sláger FM. Fél egy is elmúlt már 4 perccel. Hamarosan Harry Styles veszi át a váltást. 2022-ben jelent meg ez a dal. Nagyon könnyed popdalocska, a turnékon is hamar nagy közönség kedvencé vált. Jön a Late Night Talkin, előtte nézzük, milyen időjárás várható. A mai napon egy hidegfront hatására átmenetileg felhősödésre készülhetünk Budapesten, de a délután második felében elkezd csökkenni a felhőzet. Kisebb eső, zápor elszórtan helyenként fordulhat elő, viszont készülhetnek arra, hogy az északnyugati szél feltámad és többfelé kísérhetik erős lökések. Napközben ma nem lesz túlságosan meleg, 25 fok környékén alakulnak a budapesti csúcsértékek. Holnap is hasonló időjárásban lesz részünk, bár naposabb idővel, kisebb felhők csak elszórtan jelenhetnek meg. Esni sehol nem fog, de a szél élénk maradhat. A vasárnapi csúcsértékek a fővárosban 25 fok környékén alakulnak majd. Jövök a közlekedés híreivel is itt a Sláger FM-en, vigyázzunk egymásra. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán a Tatabányától kiépített terelésben, és a terelés előtt is már lassulásra kell számítani. Arról írtak nekünk hallgatóink SMS-t, hogy több kilométeres hosszúságban, főleg a külső sávban nehézkes a haladás. Aztán még arról kaptam híreket, hogy ezen a szakaszon időnként erősebb szél is tombol, ami a járművek menet stabilitásának csökkenésével járhat, úgyhogy tényleg nagyon-nagyon óvatosan kell vezetni. Arról írt nekem nemrégiben Andi a 06303030958-ra, hogy az M5-ösön Budapest felé az M0-ás előtt volt egy baleset, pár kilométeres torlódásra készüljenek az arra járók, neki nagyon szépen köszönöm az információkat. A budapesti autósok számára fontos, hogy le van zárva a pesti alsórakpart az Erzsébet és a Margit hidak között, most is a gyalogos és a kerékpáros forgalom vehette birtokba ezt a területet. Persze az autósoknak emiatt máshol kell elmenni, úgyhogy számíthatnak arra, hogy például a kiskörúton, de szakaszonként a nagykörúton is telítettebb forgalmi sávokkal találkozhatnak, és egyes részeken akár még a Hungária körgyűrűn és a Könyves Kálmán körúton is meglassulhat a haladás.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Egy újabb sláger a Sláger FM-en.

Egy dal, amit már több mint 26 éve éneklünk. A Top Loader és a Dancing in the Moonlight itt a Sláger FM-en. Ilyen jó zenéket játszunk. 5 perccel múlt el 3:41, egy borongós, elsős szombat délutánon is a Sláger FM-et hallgatják. M5-ösön autózók vigyázzanak, a Pest felé vezető oldalon az M0-ás előtt volt egy baleset, 2 kilométeres a torlódás. Többen megírták már ezt SMS-ben 0630303098. Így szóljanak önök is. A folytatásban pedig a Coldplay érkezik, akik ehhez a dalhoz egy eléggé komoly nemzetközi csapatot raktak össze. Little Sims, Bonaboy, Eliana és Tiny is hallható benne. A Vibrate pedig sokan imádják, ezt hallgatjuk mi is.

0: Szente moviba anyuékkal ezt hallgattuk otthon. Az első Walkmanem csak előre tudott tekerni. A téli szerelmes éveim.
1: A 80-as, 90-es

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: A Tisza kormány nem enyhít az illegális migrációval szembeni jogszabályi környezeten. Magzatkárosító oldószer került a talajba az iváncsai akkumulátorgyár területén. 10 elsős tanuló kezdi meg a tanévet Iványi Gáborék budapesti iskolájában. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Magyar Péter kormánya rendkívüli döntéssel 2026. december 31-ig meghosszabbította a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet, miután a szeptember 7-én lejáró határidő közeledett. Orbán Anita külügyminiszter szombaton reggel megerősítette, hogy a kabinet nem enyhít az illegális migrációval szembeni szabályozáson, amit a kormányfő is bejelentett pénteken. A kormányfő szerint a Ceutában kialakult migránsválság egy figyelmeztetés egész Európának. Magyar Péter úgy látja, hogy Spanyolország autonóm városában, Észak-Afrikában súlyos határválság alakult ki. Szennyező oldószert mutattak ki az iváncsai akkumulátorgyár belső monitoring kútjában, ami elővigyázatosságból a helyi furt kutak ellenőrzését tette szükségessé. A magzatkárosító hatású anyagról az üzem az augusztus 28-ai észlelést követően azonnal értesítette a hatóságokat és az önkormányzatot. Molnár Tibor polgármester haladéktalanul elrendelte a falubeli kutak vizének bevizsgálását a lakosság biztonsága érdekében. A történtek a vezetékes ivóvízhálózatot nem érintik, mivel az Ercsi felől érkezik a településre. A Magyar Evangéliumi Testvériség hosszas jogi küzdelem és a bíróság jogellenességet megállapító ítéletei után augusztus 26-án végre megkapta a működési engedélyt a fővárosi kormányhivataltól és az oktatási minisztertől. Az intézmény vezetője Iványi Júlia elmondta, hogy a határidő lejárta előtt 2 nappal érkező döntésre maga sem számított, de biztosítani tudják a kislétszámú osztályokat és a fejlesztést a korábban nehézségekkel küzdő gyerekeknek. A fővárosi kormányhivatal még 2024-ben közvetlenül a tanévkezdés előtt vonta vissza a MET iskoláinak engedélyét, közüzemi tartozásokra hivatkozva, bizonytalan helyzetbe hozva több száz családot. Míg a budapesti iskola most újra megnyithatja kapuit, a MET szintén bezáratott szegedi intézménye a tervek szerint csak a következő tanévben indulhat újra. A kormány teljes körű vizsgálatot rendelt el a Duna alacsony vízállása miatt a paksi atomerőműnél kialakult kritikus helyzet feltárására. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint a vizsgálatnak ki kell térnie a korábbi kockázatok kezelésére, valamint az esetleges mulasztásokra is. A feladattal a gazdasági és energetikai minisztert bízták meg több társtárca bevonásával, a jelentés elkészítésének határideje pedig szeptember 11-e. Szeptember 16-án ismét megrendezik az őszi bringás reggeli eseményt, amelyet többek között az Asztórián, a Deák Ferenc téren és a Városligetben csíphetünk el. A résztvevő helyszínek frissítőkkel és péksüteményekkel várják a bringázókat. A program célja, hogy a kerékpárral közlekedők egy közös reggelivel és találkozással indítsák a napot. Az esemény sorozata Bringáz a munkába kampány része, amelyet a Magyar Kerékpáros Klub hívott életre. Vasárnap napos idő várható, csak kisebb felhők jelenhetnek meg az égen, esni sehol sem fog. Többfelé élénk erős marad az északnyugati szél, kora reggel 8 és 17, napközben pedig 24 és 30 fok között alakul a hőmérséklet. Aztán hétfőn is túlnyomóan napos időre számíthatunk, fátyol felhőkkel, legfeljebb késő délután este északon jelenhet meg több felhő az égen, de jelentős csapadékra továbbra sem kell számítani. A hőmérséklet teljesen hasonló lesz a hétvégihez képest, kellemes 25-31 fokot mérhetünk.
2: Jó utat kívánok! Mondjuk a közlekedési információkat a Sláger FM-en. Az M1-esen a Budapest felé vezető oldalon a Tatabányától kiépített terelésben, de már a terelés előtt is lassulásra, torlódásra, több kilométeres hosszúságú autósorra számíthatnak. Ha személyautóval vannak és Budapest a céljuk, érdemes az átterelt belső sávot választani. Az Útinform arról tájékoztat, hogy jelen pillanatban ezen a szakaszon viharos erejű a szél, ez ronthatja a járművek stabilitását, a látótávolság is csökkenhet, úgyhogy vezessenek fokozott figyelemmel. Többen megerősítették már nekünk, hogy az M5-ösön a főváros felé vezető oldalon az M0-ás előtt egy baleset történt, pár kilométeres sorról szólnak a beszámolók jelen pillanatban. Ezen túlmenőleg ne felejtjék el azt sem, hogy le van zárva a hétvégére a pesti alsó rakpart az Erzsébet és a Margit hidak között, mert a gyalogosnak és a kerékpáros forgalomnak adták át jelen pillanatban ezeket a területeket. Ezek mellett számíthatnak arra, hogy Budapesten erősebb a forgalom a Kiskörúton, a Nagykörúton, a Hungárián és a Könyveskálmán körúton, de szakaszonként az Üllői út és a Rákóczi út forgalma is terheltebb.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: Odakint keményen lóg az esőlába, de remélem, hogy az órát senki sem lógatja. Hello, Karakas Balázs vagyok, és itt a folytatásban már a Sugar Babes azt az érzést adja, amit a 2000-es években jól megszokhattunk. Persze, hogy annó rögtön a brit lista éléig jutott. Itt a Hole in the Head.

az olasz macsó, Damiano Dávid és a Born with a Broken Heart itt a Sláger FM-en, 4 perccel járunk délután 4:42 után. Hát csúnya, szürke, borongós az idő, ráadásul még az M5-ösön volt is egy baleset a Budapest felé vezető oldalon az M0-ás csomópontja előtt. Úgyhogy kell a kis kitartás meg a lendület, bízom benne, hogy azért az izgalmas programokat nem mossa el az eső. Mert hogy például vételkörzetünkben is van néhány izgalmasság, mára ígérték a tárnoki szüreti mulatságot, helyi szüreti hagyományokat, a közösségi találkozást és az őszi ízeket helyezik középpontba. Különleges hagyományőrző fellépők szerepelnek a programban, borkóstolás, táncház, népi játszóház. Ha Budapest közelében keresnének valami hagyományos, kis falusi és hangulatú szombati kikapcsolódást, akkor ez tökéletes ötlet lehet. Én jó szórakozást kívánok hozzá. Mindezek mellett pedig természetesen itt vannak a legnagyobbak. Már a Beach Boys most a folytatásban. Ez a dal úgy lett hatalmas nagy sláger, hogy 88-ban a Tom Cruise-féle koktélfilmben is megszólalt, és hát persze végül Amerikában listavezető lett. Egy kis karibi kiruccanás a Beach Boys-szal. Jön a Kokomo a slágeren.

0: Charlton és a Blood Runner egy felhős szombat délutánon, amikor a Sláger FM-et hallgatják. Fél kettő van, köszönöm, hogy együtt töltjük a délutánt. George Ezra mindjárt pörgeti is a napunkat tovább, és ez egy olyan dal, aminek egy nagyon érdekes sztoria van, amikor ugye ott voltak a Covid idején a lezárások, különböző időszakokból származó dalszövegeket rakott össze George Ezra, és a Tiger Lilyvel kezdődő versszakot például már 23 éves korában leírta még a második albuma előtt. Szóval elképesztő a pasi. Mindjárt jön az Anyone For You, előtte viszont nézzük, milyen időjárás várható. Hát jelenleg eléggé borús az idő Budapesten, Pest megyében több ponton is esik az eső, most amúgy nincs is meleg, ilyen 20-21 fok környéki hőmérsékleti értékeket lehet mérni. Kisebb eső, zápor helyenként a továbbiakban is előfordulhat, az északnyugati szél feltámad és többfelé erős lökések is kísérhetik. Holnap napos idő várható, kisebb felhők jelenhetnek meg Budapest égboltján, esni viszont állítólag már sehol sem fog. Viszont arra számíthatnak, hogy többfelé élénk, erős marad az északnyugati szél. Hajnalban körülbelül 16 fokig hűl le a levegő, közben pedig 25 fok környéki csúcsértékek lehetnek. Természetesen a közlekedési információkról sem felejtkezünk meg, telítettebb sávokkal találkozhatnak az autósok a Kiskörúton és a Nagykörúton, szakaszonként a Hungária körgyűrűn, a Rákóczi úton is többen lehetnek, és egyes részeken a budai alsórakparton és a Margit körúton is több az autós, erre számoljanak. Na meg hát persze arra, hogy le van zárva a hétvégére a pesti alsórakpart, az Erzsébet és a Margit hidak között, átadták a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak ezt a részt. Az M1-esen a Budapest felé vezető oldalon ugyebár a Tatabányától kiépített terelés, de már a terelés előtt is szakaszos lassulásra készülhetnek, akár több kilométer hosszan is. Többen arról számoltak be, hogy ez legfőképpen a külső sávban tapasztalható, így javaslom, hogyha Budapest felé jönnek személyautóval, akkor az átterelt belső sávot érdemes választani. Többen szóltak arról is, hogy baleset volt az M5-ösön a főváros felé vezető oldalon, még az M0-as autóút csomópontja előtt, ott is pár kilométeres torlódás azért bőven benne van a pakliban. Lezárták a félútpályát Budapesten, a második kerületben a Szépjuhászné úton, a Budakeszi út közelében vízvezető javítás miatt. A forgalom egy sávon váltakozva halad.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: Krisztina Aguilera, Cukros bácsi, a Candyman itt a Sláger FM-en, 3:42 is elmúlt már. Örülök, hogy együtt rádiózunk, picikét lehűlt a levegő Budapesten, amúgy ki is adtak egy sárga figyelmeztetést zivatarveszély miatt Pest megyére. Ez azt jelenti, hogy azért bármikor jöhet némi kis csicsadír-dur, nálunk pedig bármikor jöhet némi igazán kiváló dallam, hiszen van, akinek a zene munka, Charlie-nál viszont egy igazán belevaló életforma. Kevés dal van, ami ennyire pontosan foglalja össze a zenész életet. Charlie, Király Linda is a játszom, ahogy a lélekszem.
1: Néztem az üvegen át,

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Vasárnap reggel, amikor a város még csak ébredezik, mi már az ízek útjára kelünk.
1: Felfedezem és megkóstolom Budapest legizgalmasabb ízeit, és jól ki is beszélem a séffel, termelővel, vagy a recept mögött álló szerzővel.
0: Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
1: Velem, Mautner

0: Zsófival. Főzés, inspiráló gasztrotörténetek.
1: Minden vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében.
0: És a Sláger FM YouTube csatornáján.
2: Minden szeptemberben eljön az a 4 nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
3: Össze végre jut idő egymásra. Egy őszi hétvége a gyerekekkel, vagy néhány nyugodt nap akár a nagyszülőkkel? A Klub Tihany Resortban minden generáció megtalálja a saját élményét. Színes programok, wellness, balatoni séták és közös pillanatok várnak titeket. Foglalj a legjobb árakon a klubtihany.hu-n.
4: A legjobbkor jöttél, mert ez az évad, az énekesek évada.
5: Azért születtél, hogy a színpadon állj, és nagyon szívesen lennék a mentorod.
6: Vagyok alélva teljesen.
7: Ez egy csoda volt most.
8: A csoda.
9: Jó, annyira jó volt, Isten, gratulálok!
7: Ez a csávó maga az X-faktor.
10: 4 energia, egyetlen X. X-faktor. Minden szombat este az RTL-en.
11: Vásárolj és csípj meg a 2000 forintos kupont.
12: Az 1 literes Auchan kedvenc 2,8%-os UHT tej 229 forint. 55 grammos Tauris szeletelt szalámi több változatban. 3 darab vásárlásakor darabonként csak 239 forint.
11: Részletek az Auchan.hu-n. Irány az Auchan, spórolj okosan.
13: Sürgős esetben miért várna a kiszállításra? A Patika 24 kedvező árai már Újpesten is elérhető azonnali átvétellel. Rendeljen a diszkontpatikák.hu oldalon, és vegye át akár most!
14: Szeptemberben kóstold meg a Don Pepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a chorizós sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát! Wow, Don Pepe! Több mint pizza!
15: Mozgásban, sokféle formában, díjmentes sportos program az egész családnak. Éljetek át felejthetetlen kalandokat a családi mozgás örömével. Szerezzetek élményeket a Családi Mozgás Fesztiválon. Találkozzunk szeptember 6-án vasárnap a Puskás Aréna Nyugati Park D-szektoránál, ahol egy időben, egy helyen jelenik meg a mozgás, a játék, a közösség és az egészség. További részletek masport.hu.
1: A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
16: A reklám után.
1: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
17: Elhunyt lakóbankkártyáját használta a Kállói idős otthon vezetője. Őrizetbe vették a soroksári úti halálos baleset gyanúsítottját. Rekordszámú induló lesz a vasárnapi félmaratonon. A Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték a Kállói idős otthon vezetőjét, mert többször pénzt vett le az egyik elhunyt lakóbank számlájáról, közölte a Budapest környéki törvényszék a honlapján. A vádlott egy Kállói idős otthon vezetőjeként megszerezte az egyik ott lakó 2024 április 1-én elhunyt idős ember bankkártyáját, amellyel tucatnyi jogosulatlan meghatalmazás nélküli tranzakciót hajtott végre, így a sértett örökösének összesen 1,3 millió forint kárt okozott. Őrizetbe vették a soroksári úti halálos baleset gyanúsítottját. A budapesti rendőrfőkapitányság halált okozó bódult állapotban elkövetett járművezetés miatt hallgatta ki a 34 éves sofőrt és kezdeményezte letartóztatását. A nyomozás eddigi adatai szerint szeptember 3-án 6 óra körül egy személyautó Budapest 9. kerületében a soroksári úton a Szabadkai út irányába hajtott, amikor eddig tisztázatlanokból áttért a szemközti oldalra, ahol összeütközött egy másik autóval. Az utóbbi jármű az ütközés következtében az útpatkának, majd egy parkolás gátló oszlopnak csapódott. A baleset következtében a vétlen sofőr, egy 62 éves férfi a helyszínen életét vesztette, utasát a mentők súlyos sérülésekkel vitték kórházba. A másik autó vezetője és utasa az elsődleges adatok szerint könnyű sérüléseket szenvedett. Október 1-től visszakerül a javítóintézeti hálózat a gyermekvédelemhez. A törvény életbe lépésével a rendvédelmi és büntetés végrehajtási szervek elvesztik a javítóintézetek operatív irányítását. A változás legfőképpen azt, amint egy 300 fiatalkorút érinti, akik eddig büntetés végrehajtási környezetben voltak. A javítóintézeteknél elhelyezett fiatalkorúak oktatási kötelezettségeit pontosítják, hangsúlyt fektetve a köznevelésben való részvételre, a testi kényszer alkalmazásának szabályozására, szabályai pedig szigorodnak. Új szabályozásként bevezetésre kerül a javítóintézeti tanács, mint szakmai és döntés előkészítő testület, melynek összetétele és működése részletesen szabályozott. A European 1500 fős HVG által megrendelt kutatása szerint rendkívül megosztja a magyarokat a palack visszaváltási rendszer, különösen a fővárosiak és a vidékiek körében. Míg országosan 41% elégedett és 25% elégedetlen, Budapesten megfordul az arány, és az elégedetlenek vannak többségben. A kritikusokat leginkább maga a visszaváltási eljárás zavarja, de sokan a szétdobált szemetet és a közbiztonság romlását nevezik meg fő problémaként. A fővárosiak közel negyede érzi úgy, hogy lakókörnyezete lezüllött a palackgyűjtés miatt, és a válaszadók 4%-át érte már emiatt személyes fenyegetés. Rekordot jelentő 24 ezer fős mezőnnyel rajtol el vasárnap a 41. Wizz Air Budapest félmaraton. A Budapest Sportiroda tájékoztatása szerint a Pázmány Péter sétányon egy 88 kiállítót felvonultató fesztiválváros épül ki. A Duna két partján és a hidakon pedig 22 zenei ponton, többek között fúvós zenekarok, Dixieland formációk és japán dobosok gondoskodnak a jó hangulatról. Északnyugat, észak felől frontális felhőzet érkezik, az átmenetileg erősen megnövekvő felhőzet mellett legalább több órás napsütés várható. Elszórtan előfordulhat eső, zápor, egy-egy zivatar sem kizárt. Az egyre nagyobb területen északnyugatira forduló szelet élénk időszakosan erős lökések kísérik. Főként záporok, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A maximum hőmérséklet 25 és 34 fok között várható.
8: Jó utat kívánok, itt a Sláger FM a közlekedési információkkal. Többen megerősítették, hogy azért még mindig jelentősebb torlódással találkozhatnak az M1-esen autózók a Budapest felé vezető oldalon a Tatabányától kiépített terelésben, de arról is írtak sokan SMS-t, hogy már a terelés előtt is szakaszos a lassulás. Írjanak önök is 0630303095-8-as, ami telefon és SMS számunk. Ezek mellett a Budapesten közlekedők számítsanak arra, hogy le van zárva a pesti alsórakpart az Erzsébet és a Margit hidak között, átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak ilyenkor hétvégén a területet. Le van zárva a félútpálya a második kerületi Szépjuhászné úton a Budakeszi út közelében a vízvezeték javítása miatt. A forgalom egy sávon váltakozva haladhat. Lezárták a harmadik kerületi Mátyás király utat a Karácsony Sándor utca és a Leher utca között rendezvény miatt. Az Árpád utca, a Halász Gábor utca és az Attila utca, Zsák utca egészen holnap délelőtt 10 óráig, a Leher utca egyirányúsága pedig most megfordult. Rendezvény miatt lezárták a 13. kerületi Katona József utcát, a Radnóti Miklós utcát és a Szent István parkot, egyaránt az Újpesti rakpart és a Pozsonyi út között, és lezárásra készülhetnek még például az Újpesti rakparton is.
18: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
8: 2 óra múlt, pörgünk tovább a legjobbakkal, én Karakas Balázs vagyok. Andrea Bocelli és David Guetta neve nem feltétlenül jutna eszünkbe ugyanarról a lemezborítóról, pedig idén nyáron tényleg ez történt, és pont ettől működik valószínűleg ez a találkozás. Hatalmasabb ment a diány.

a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

kellemes country popos hangulat Ella Langley-től a Choose in Texas pörgött itt a Sláger FM-en. 5 perccel múlt el délután 4:30. Amikor az előbb kinéztem az ablakon, azt láttam, hogy mint a tisztulna az ég, hát ezen ne csodálkozzunk, hiszen délutánra már naposabb időt jósoltak a meteorológusok Budapestre, úgyhogy bízunk benne, hogy hosszabb távon be is jön a számításuk. Mindezek mellett lehet gondolkozni a következő időszak program lehetőségein, hiszen ma is tartanak a városnapok a Bókai kertben, mintegy 50 programmal, többek között koncertekkel, előadásokkal, bemutatókkal várják. Na meg hát persze főzőversennyel. A mai nap folyamán fellép még például 4 órától majd a Hősök, érkezik az Anna and the Barbies és a Lord zenekar is, a vasárnapi napon pedig lesznek különböző színpadi előadások, a nagy színpadon pedig majd Klub 54, Kompakt Diszkó, Radics Gigi és a Rácz Gergő live koncertje is megnézhető. Mindezeket ugye kiegészítő programok is kísérik, úgyhogy bőven lehet jó szórakozás. Mindezek mellett pedig nálunk is, hiszen a Lufis lány érkezik, Nena, itt a folytatásban. A lemezkiadó nem tartotta ezt elég popposnak ahhoz, hogy kislemez legyen, de Nena ragaszkodott hozzá állítólag, és hát később tudjuk jól, hogy világsiker lett a dal. 909 Glute Balance.

0: Flawless és a Sax. Igazi jó hangulatú dal szombat délután 14:30 is elmúlt már, ez pedig itt a Sláger FM. Azonnal Adélnak adom át a váltást. Erről a dalról azt mondta egyszer, hogy ez igazából a vállalása utáni újra kezdésről szólt, hogy hogyan próbál megismerkedni, csak hogy ez ugye világsztárként egészen másképp működik. Azt mondta, hogy irigyelte a barátait, akik ugye egyszerűen csak használhatták a társkereső appokat, miközben ugyebár Adélnél még egy vakrandi is simán végződhetett paparazzi fotókkal. És hát végig gondolva valóban veszélyforrás a történet. Adéltől az Oh My God következik, előtte nézzük, milyen lesz az időnk. Ahhoz képest, hogy egy nagyjából 2-3 órával ezelőtt milyen szürke meg esős volt az idő Budapesten, most úgy kellemesen süt a nap, és nincs túlságosan meleg ebben a pillanatban, 25 fokot mutatnak a hőmérők a magyar fővárosban. Marad egyébként a napos idő a megérkezett hidegfront ellenére a folytatásban is, holnap már csak kisebb felhők jelenhetnek meg a főváros felett, és nem fog esni. Az északnyugati szél viszont erős, élénk maradhat. Kora reggel hűvös lesz, 16 fok, napközben pedig 25-26 fok környékén alakulnak a csúcsértékek. A mai napon pedig továbbra is egy hideg fronti hatás az, ami görcsös panaszokat és fejfájást okozhat. És persze a közlekedési információkról sem felejtkezünk el, 0630303030958-as a hívható és SMS számunk. Budapest forgalma picikét változó. Jelen pillanatban a Kiskörúton és a Nagykörúton telítettebbek a forgalmi sávok, szakaszonként a Rákóczi útról és a Margit körútról is hasonló jelzéseket kaptunk. És persze a budapesti autósok ne feledjék el, hogy le van zárva a pesti alsó rakpart az Erzsébet és a Margit hidak között, erre a hétvégére is a gyalogosok és a kerékpárosok kaptak ott érvényesülési lehetőséget. Figyeljünk az autópályákon is, az M1-esen Budapest felé a Tatabányától kiépített terelésben torlódásra kell számítani, de már maga a terelés előtt is pár kilométer hosszan lassul a forgalom. Azt tanácsolják, hogy érdemes lehet azoknak, akik Budapestre jönnek, az átterelt belső sávot választani. Ezen túl a budapesti közlekedőknek, ami még fontos, hogy le van zárva a 18. kerületi Margóti-Vadar utca, a Kele utca és a Cifra-György utca között, a Szélmalom utca és a Városház utca és a Kis István utca között, valamint a Makói utca is. Rendezvény miatt ma este 11-ig, illetve holnap délelőtt 10 órától este 11 óráig számíthatnak még korlátozásra.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Sláger.

Könnyed, szólpopos ütemek, kívás a felelős azért, mint Olivia Dean, tőle szólt a Man I Need itt a Sláger FM-en. Ne feledjék, hogy az M1-esen a Budapest felé vezető oldalon a terelésben lassabb lehet a haladás, úgyhogy arra felé kell egy kis türelem. Pont ezért hozok a lassú haladás mellé gyors zenéket. Nehéz elhinni egy ekkora slágerről, de a TKM első változata 84-ben megbukott. Az AH saját bevallása szerint akkor mindössze 300 példányt adtak el belőle, a zenekar kapott aztán még egy esélyt, újra vették a dalt, és elkészült hozzá az azóta legendássá vált klip is. Az AH-tól itt a Take on Me.

Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek a 80-as évekből. A 90-es évekből. És napjainkból. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Nyomoz a rendőrség a gondos óra program miatt. Azonnali hatállyal elbocsátották a volt Fóti gyermekotthon igazgatóját. Budapestre érkezik Johnny Depp és együttese. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Ütlenkezelés gyanúja miatt indított nyomozást a budapesti rendőrfőkapitányság a gondos óra program ügyében, miután a kormányzati átvilágítás és az integritás hatóság vizsgálatai is súlyos túlárazásokra, elavult technológiára, valamint adatvédelmi aggályokra derítettek fényt. A tudományos és technológiai miniszter már augusztusban bejelentette, hogy a kormányzat feljelentést tett a gondos óra program átvilágítása nyomán, mert sokszoros túlárazást valószínűsített a 100 milliárdos költség. Miatt. Tanács Zoltán ezután azt is bejelentette, kiderült, hogy a programot személyes adatok gyűjtésére is felhasználhatta a volt kormánypárt. Azonnali hatállyal elbocsátották a csepeli Farkas Bertalan általános iskolából a Fóti gyermekotthon korábbi igazgatóját, aki szeptembertől gyógypedagógusként dolgozott az intézményben. Kátai Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszter pénteken a Facebook oldalán közölte, hogy a volt igazgató korábban több bántalmazási ügyben is érintett volt. A miniszter elmondása szerint az iskola tanulóinak szüleitől több jelzés érkezett a volt igazgató csepeli foglalkoztatásával kapcsolatban. Kátai Németh Vilmos most közölte, hogy egyeztetett Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszterrel, akitől azt a tájékoztatást kapta, hogy az érintettet azonnali hatállyal elbocsátották. A Hollywood Vampire szeptemberben ismét Budapest felé veszi az irányt. A formációt olyan ikonikus és megkerülhetetlen előadók alkotják, mint a sokkoló rock és a teátrális színpadkép mestere Alice Cooper, valamint az Aerosmith legendás gitárosa Joe Perry. Melléjük csatlakozott a világhírű hollywoodi sztár Johnny Depp, aki az elmúlt években bebizonyította, hogy nem csak a mozivásznon, hanem a színpadon gitárral a kezében is megállja a helyét, mint vérbeli zenész. A fellépésre szeptember 8-án kerül sor a Papp László Budapest Sport Aréna színpadán. Ritkán látható mexikói kaktuszok, különleges posgások, szakértői tanácsadás és családi programok várják az érdeklődőket szeptember 11-e és 13-a között az Elte fűvészkertben. A kiállításon bemutatott növények között különös figyelmet kapnak a Mexikó kietlen hegyvidékein élő kövek között rejtőzködő kaktuszfajok. Ezek a növények lapos szürkésbarna, kőre emlékeztető testtel rendelkeznek, és szinte teljesen beleolvadnak a környezetükbe. A bemutató egyik különlegessége az úgynevezett őszapó kaktuszok csoportja lesz. Ezeket a magashegységi oszlopkaktuszokat sűrű fehér hajra emlékeztető szőrzet borítja, amely segíti őket a rendkívül erős napsugárzás és a hegyvidéki éjszakák hideg elleni védekezésben. Stollár Fanni után Bondár Anna is tovább jutott az első fordulóból az amerikai nyílt teniszbajnokság női páros versenyében. A magyar játékos és ukrán párja Angelina Kalinina 1 óra 22 perces mérkőzésen két szedben győzte le az orosz-cseh kettőst, és a 32 között a Maja Svalinska Magdalinet lengyel duó lesz az ellenfele szombaton este. Vasárnap napos idő várható, csak kisebb felhők jelenhetnek meg az égen, esni sehol sem fog. Többfelé élénk erős marad az északnyugati szél, kora reggel 8 és 17, napközben pedig 24 és 30 fok között alakul a hőmérséklet. Aztán hétfőn is túlnyomóan napos időre számíthatunk fátyol felhőkkel, legfeljebb késő délután este északon jelenhet meg több felhő az égen, de jelentős csapadékra továbbra sem kell számítani. A hőmérséklet teljesen hasonló lesz a hétvégihez képest, kellemes 25 31 fokot mérhetünk.
2: Jövök a közlekedési információkkal. Budapesten telítettebb sávokkal találkozhatnak a Kiskörúton, valamint szakaszonként a Nagykörúton is. Legyenek türelmesebbek, és persze ne felejtjék el, le van zárva a pesti alsórakpart az Erzsébet és a Margit hidak között. A hétvégén ilyenkor a gyalogosok és a kerékpárosok használhatják ezt a területet. Autópályák. Az M1-esen a Budapest felé vezető oldalon a Tatabányától kiépített terelésben továbbra is szakaszos lassulásra számíthatnak, akár több kilométeres hosszúságban is. Számoljanak erre, illetve arról kaptam infókat, hogy ezen a szakaszon erősebb a szél, arra is készüljenek, hogy ez ugye ronthatja a járművek menet stabilitását. Hát általában én ezt akkor szoktam főleg észrevenni, ha mondjuk szélárnyékból egy kamion mögül érek ki, hát az azért, hogy akkor meg tudja dobni. Ami pedig meg tudja dobni még a hangulatunkat, az a félpályás útlezárás a második kerületi Szépjuhászné úton a Budakeszi út közelében. Ott vízvezeték javítás miatt egy sávon váltakozva haladhat a forgalom. A Nagykovácsi úton a Fekete-Fej utca és a Nagyrét utca közötti szakaszon a forgalom jelzőlámpás irányítás mellett egy sávon váltakozva haladhat burkolatjavítás miatt holnap este 9 óráig.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: Három múlt a stúdióban továbbra is Karakas Balázs, együtt rádiózhatunk este hatig. Az Eurovízión néha nem az nyer igazán, aki hazaviszi a trófeát. Rosalind például a 20. helyen végzett, de a TikTokon fölkapták ezt a dalt, és teljesen új életet adtak neki. Itt a Snap!

Ami számtalan filmben felcsendült, hát a legtöbb esetben tudjuk, hogy pikásabb jelenetek társaságában. Joe Cockertől a You Can Leave Your Hat On, ez pedig itt a Sláger FM, egész hétvégén azokkal a zenékkel, melyeket úgy igazán szeretünk hallgatni, és itt vannak közte a vadonatújak is. Teddy Swims például pillanatokon belül rázendít. Mindeközben mondom az izgalmas programokat, mert hogy holnap minden a mozgás öröméről és az egészséges életmódról fog szólni a Puskás Aréna Nyugati Park D-szektoránál. Egy egész napos családi esemény jön, ahol próbára tehetjük az egyensúlyérzékünket, a gyorsaságunkat, de labdázhatunk, járműveken száguldozhatunk, fejleszthetjük az erőllétünket, kiléphetünk a komfortzónákból, de még akár az apa-gyermek kapcsolatokat előtérbe helyező dedetlan élménynek is részesei lehetünk. Azután, miután kipörögtük magunkat, pedig légző gyakorlatokon lassulhatunk le. Mindez holnap. Jó szórakozást kívánok hozzá. A folytatásban pedig már Teddy Swims érkezik hozzánk most a következőkben. Ez egy vadonatúj zene. Break up in reverse.

0: Whitney, a csodálatos Whitney és az I'm Every Woman, ez itt a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, és hozom az ilyen jó táncolható zenéket a hétvégén, és persze az olyanokat is, amikkel egy picit más üzenet jön át. Miles Smith következik, aki Malibuban ült össze két zenésztársával, akik azt mondták, hogy meg kéne próbálni még egy utolsó dalt, aztán körülbelül negyed óra alatt össze is dobták a lényegét. Az ötlet pedig egy nagy felismerés volt, méghozzá az, hogy van, akit egész életünkben keresünk, és lehet, hogy már régóta ott van mellettünk. Ja, Miles Smith csillaghullásos dala a Stargazing, előtte nézzük, hogy más is hullik-e az égből. Mondjuk éppen azt néztem, hogy még a csillaghullás sem kizárható, hiszen szeptember 9-e környékén tetőzik a szeptemberi Epsilon Perseidák. Na de azon túlmenőleg azért meglepett minket ma már az időjárás némi csapadékkal, állítólag a folytatásban ebből jelentős mennyiség már nem valószínű. Holnap napos idő várható, kisebb felhők jelenhetnek meg az égen, és nem fog már esni sehol sem az eső. Többfelé élénk, erős marad az északnyugati szél a megyében. Korra reggel nagyon hűvös lesz, 16 fok környékén alakulnak a minimum értékek, úgyhogy érdemes lehet éjszakára szellőztetni, és holnap nem mennek 25 fok fölé a csúcsértékek. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok! Ne feledjék el, le van zárva erre a hétvégére is a pesti alsórakpart az Erzsébet és a Margit hidak között, most is a gyalogos és a kerékpáros forgalom veheti birtokba. Nem szokatlan dolog ez, hétvégente így van, hétköznap pedig este fél héttől hajnal 5-ig szokták lezárni. Le van zárva a félútpálya a második kerületi Szépjuhászné úton a Budakeszi út közelében vízvezeték javítás miatt. Rendezvény miatt lezárták a 13. kerületi Katona József utcát, a Radnóti Miklós utcát és a Szent István parkot egyaránt az újpesti rakpart és a Pozsonyi út között, de lezárásra kell készülni például az újpesti rakparton is a Jászai Mari tér és a Szent István park között vasárnap hajnali 2-ig. Lezárták Budaörsön a Szabadság utat a Károly Király utca és a Petőfi utca között rendezvény miatt vasárnap hajnali 4-5-ig. Lezárással találkozhatnak ma este 11-ig a 17. kerületi Aranykút utcában a Naplás út és a Rácsos utca között, valamint a Rácsos utcában az Aranykút utcánál rendezvény miatt. Számoljanak arra is, hogy le van zárva Budafokon a Városház tér belső területe rendezvény miatt vasárnap este 11-ig.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

0: slang és egy dal, amivel nagyon-nagyon sokan tudtak azonosulni. Ez volt a Messi itt a Sláger FM-en. Vadonatúj zene érkezik, ugyanis itt van Pink Panthers. Zara Larssonnal dolgoztak együtt, és hát tudjuk jól, hogy néha azért a legapróbb dolgok vezetnek a legnagyobbakig. Itt például egy sima megírt üzenet. Zara Larsson saját elmondása szerint ráírt Pink Panthersre egy lelkes, rajongói jellegű üzenettel. Ő válaszolt, majd közölte, hogy egy remix albumon dolgozik, és elmondta, hogy tök jó lenne, ha Zara Larsson is részt venne rajta. Hát lehet erre nemet mondani? Mindjárt itt az új zene, a State Side, előtte pedig még a Solvival egy kis indie pop. Jön a Kalandor.
1: Veszök

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, itthon is.
0: Most Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
2: Miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás, várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetési élményt azonnal, milliós kedvezménnyel. További információért kérjük, forduljon a Budapest Motors hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Szentendrei út 63.
3: Vásárolj és csípj meg a 2000 forintos kupont!
4: Az 1 literes Auchan kedvenc 2,8%-os UHT tej 229 forint, 55 grammos Tauris szeletelt szalámi több változatban, 3 darab vásárlásakor, darabonként csak 239 forint.
3: Részletek az auchan.hu-n. Irány az Auchan, spórolj okosan!
5: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze. Csak egy abszolút bajnok lehet. Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak. Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között.
6: Fedezd fel a Demjéni Cascade Hotelt, a természet és a luxus találkozását. Pihenj, töltődj, élvezd a barlangfürdő és a gyógyfürdő varázsát. Részletek és foglalás demjenicascade.hu.
7: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor

0: Amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
1: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkarton csomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomdatermék egy helyen. Kolornyomda.hu.
2: A nő, aki örökre beírta magát a történelembe. Igaz történet hatalomról, szenvedélyről és halhatatlanságról. Andrew Lloyd Webber világhírű műzikelje, az Evita, szeptembertől a Madách Színházban.
3: Kezdődik a sulis bevásárlás a Kökiben. Vásárolj 5000 forint felett, töltsd fel a blokkodat a Köki appban, és nyerj 50 000 forint értékű vásárlási utalványt a Half Price, a Sports Direct, a Budmill, a Pirex vagy a Flying Tiger üzleteibe. Szerezd be egy helyen a suli kezdéshez szükséges holmikat. Részletek a Köki appban. Várunk a Köki bevásárlóközpontban.
4: Ez a Sláger FM.
5: A reklám után... legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
6: Elindul az 5 plusz 5 támogatási konstrukció a Ganz Ábrahám programban. Ingyen nyit ki újra a Rót Miksa emlékház. Rakovszki Zsuzsa és Ráckevei Anna kapja a Szabó Magda díjat. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Elindul az 5 plusz 5 támogatási konstrukció a Ganz Ábrahám gazdaságfejlesztési programban, amelyben közel 800 magyar vállalkozás juthat egyenként 10 millió forintos fejlesztési forráshoz, közölte a gazdasági és energetikai miniszter a Facebook oldalán szombaton. Kapitány István kiemelte, a támogatásban részesülő közel 800 vállalkozás, 95%-a mikro vagy kisvállalkozás, köztük éttermek, cukrászdák és családi vállalkozások. A forrásból gépeket és új eszközöket szerezhetnek be, valamint technológiai és infrastruktúrális fejlesztéseket hajthatnak végre, tette hozzá. A nyári felújítás után ezen a hétvégén nyitja meg újra kapuit a Rót Miksa emlékház és gyűjtemény. A múzeum állandó és időszaki kiállításai szombaton és vasárnap is ingyenesen látogathatók, így közelebbről is meg lehet ismerni a világhírű üvegfestő és mozaik művész munkásságát, valamint egykori otthonát. Tárlatvezetések, épülettörténeti séta, alkotóműhelyek és gyereksarok is készül. A sima múzeum látogatáshoz nem kell regisztrálni, a vezetett programokhoz és műhelyekhez viszont igen. A tavalyi siker után október 14-én második alkalommal rendezi meg a Tevékeny Időskor konferenciáját a Magyar Sportházában a Szervező Szövetség. Az egésznapos budapesti esemény célja, hogy színes és hiteles szakmai előadásokkal segítse a szenior klubvezetőket, programszervezőket és a korosztállyal foglalkozó szakembereket. A rendezvényen a felkért előadók a szépkorúak testi, lelki, mentális egészségét, életmódját és a harmonikus, pozitív időskori életszemlélet kialakítását járják körbe. Rakovszki Zsuzsa és Ráckevei Anna kapja a Szabó Magda díjat. Az elismerés Debrecenben a Csokonai Nemzeti Színházban a Magda Festen adják át október 5-én az írónő születésnapján. A Szabó Magda 100. születésnapján elindított az írónő és a női alkotás alkotók előtt tisztelgő fesztivált 9. alkalommal szervezik meg szeptember 30-a és október 5-e között. Az elismerést eddig az írók közül Szabó T. Anna, Bereményi Géza és Hály János, míg a színművészek közül Csikós Sándor, Egrika és Bánfalvi Ági vehették át. Karbantartás miatt rövidített útvonalon közlekedik a H6-os hév ezen a hétvégén, valamint szeptember utolsó hétvégéjén, közölte a BKK. Ezeken a napokon a szerelvények csak a Közvágóhíd és Pesterzsébet felső közötti szakaszon járnak. A kimaradó útvonalon H6-os jelzésű pótlóbuszok közlekednek, emellett a 224-es autóbusz is alternatív eljutási lehetőséget biztosít. A közlekedési központ azt javasolja az utasoknak, hogy indulás előtt ellenőrizzék az aktuális menetrendet és az átszállási lehetőséget. Egészségnapot tartanak szeptember 26-án Újpesten az Újpesti Futó és Kerékpáros Fesztivállal egy időben. A programnak a Karinti Frigyes magyar-angol két tanítási nyelvű általános iskola ad otthont. A résztvevők többek között vércukor, vérnyomás és koleszterin szint mérésen, PSA szűrésen, oxigén szaturáció és testösszetétel mérésen vehetnek részt. Regisztrációval gyermekortopédiai és gyermekfogászati szűrés is elérhető lesz. Dietetikus, gyógytornász és mentálhigiénész és szakember is várja az érdeklődőket, emellett újraélesztési oktatást és mentális állapot felmérést is tartanak. Vasárnap napos idő várható, csak kisebb felhők jelenhetnek meg az égen, esni sehol sem fog. Többfelé élénk erős marad az északnyugati szél, kora reggel 8 és 17, napközben pedig 24 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
7: Hozom a közlekedési információkat 4 óra volt 4 perccel, ez a Sláger FM. Hétvégére ismételten lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet és a Margit hidak között, megint a gyalogosok és a kerékpárosok vehették birtokba a területet. Így szokott ez lenni minden hétvégén, hétköznaponta pedig este fél hét és másnap hajnali 5 óra között lehet arra felé lezárásokra számítani. Több autóssal találkozhatunk szakaszonként a Kiskörúton és a Nagykörúton, valamint egyes részeken a Rákóczi úton is. Ezeken a pontokon legyenek jóval körültekintőbbek és természetesen türelmesebbek. Ami még nagyon fontos, hogy lezárás alatt a 3. kerületi Mátyás Király út, a Karácsony Sándor utca és a Lehel utca között rendezvény miatt. Le van zárva a 18. kerületi Margóti Vadar utca, a Kele utca és a Cifra György utca között, de lezárták a Szélmalom utcát és a Városház utca és a Kis István utca között, valamint a Makói utcát is rendezvény miatt este 11-ig és holnap délelőtt 10 és este 11 óra között. Lezárás alatt este 11-ig a 17. kerületi Aranykút utca, a Naplás út és a Rácsos utca között, valamint a Rácsos utca az Aranykút utcánál rendezvény miatt.
8: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
7: Négy volt, hello, Karakas Balázs vagyok, Bruno Mars-t hozom az embert, aki ennek a dalnak a klipjében magából csinált zenekart, több különböző karakterként jelenik meg, és ő alakítja a színpadon látható muzsikusokat is. Zseni az űrge! Jön Bruno Mars, I Just Might!
4: A legnagyobb slágerek változatosan csak a Sláger FM.

Summer és az Andres. Imádtam ezt a pasit, és hát amekkora koncertet adott Budapesten is, idén nyáron, azt hiszem ez sokak számára felejthetetlen. Itt a Sláger FM, ahol mindjárt Bruce Springsteen is zenél egyet, de még előtte mondom, hogy milyen programok várnak ránk, mert hogy hamarosan lesznek Gödöllőn belvárosi napok, egész pontosan a jövő hétvégére készülnek ezzel 11-e és 13-a közé. Ez az Alsó Parkban lesz a Világfa környékén. A háromnapos fesztivál ingyenesen látogatható, koncertek, családi programok lesznek, folkudvart rendeznek, kézműves vásárt tartanak, de játékos elfoglaltságokat is kínál. Szombaton fellép csak, hogy a nagyobbakat említsem, Tóth Abigail, vagy éppen Morionés, vasárnap pedig majd a Brand New és a Bagosi Brothers Company is a színpadra lép. De lesz vidámpark, óriás kerék, kertvasút, nosztalgia körhinta, és rengeteg minden még, úgyhogy jó szórakozást a család aprajának, nagyjának. Mivel mással, mint azzal a zenével, ami állítólag a legtöbbször félreértett Bruce Springsteen dal. A történet egy vietnámi veteráné, aki hazatérve munkát és kapaszkodót sem nagyon talál, de sokan azt gondolják, hogy ez egy valódi hazafias himnusz. De éljük meg annak, aminek ön szeretné. Born in the USA, jön Bruce Springsteen.

legnagyobb magyar slágerek a Sláger FM-en. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Jazz Green felvétel a Don't Be So Hard On Yourself. Bármerre is tart a család, a Sláger FM szól, akár az autóban, akár otthon a kis molyolgatások közben. Chappell Roan veszi át most a váltást. Ez a dal egy olyan helyről szól, ami nagyon-nagyon megihlette, és elmondása szerint ott először érezte igazán, hogy önmaga lehet, anélkül, hogy őt bárki is elítélni. Azonnal jön a Pink Pony Club, de előtte nézzük, milyen idő lesz Budapesten. Vasárnap napos idő várható a fővárosban, kisebb felhők jelenhetnek meg az égen, állítólag sehol nem fog esni, viszont többfelé élénk erős maradhat az északnyugati szél. Hajnalban 16, napközben 25 fok várható holnap. Hétfőn is túlnyomóan napos időre készülhetnek fátyol felhőkkel, legfeljebb késő délután este jelenhetnek meg felhők az égen, de jelentős csapadék még ezekből sem várható. Viszont aztán szépen sorjában elkezdhet megélénkülni majd a délies szél. Egyébként a hétfő sem lesz vészes, hajnalban 11, napközben pedig akár 27 fokot is mérhetünk majd, kettől pedig melegebb időjárás várható. A legutóbbi információink szerint jelentősebb fennakadások nincsenek Budapest környékén, egy picit bent Budapesten a Kiskörúton, a Nagykörúton és a Rákóczi úton lehetnek telítettebbek a forgalmi sávok, valamint a legutóbbi információk szerint azért úgy többen autózgatnak a budai alsórakpartokon. Ha ezzel ellentétes információjuk lenne, nyugodtan szóljanak róla 06 30 30 30 95 8, de jelentős torlódásokról, dugókról szerencsére nem kaptunk információt. Ami ugye nagyon fontos, hogy a hétvégére le van zárva a pesti alsórakpart az Erzsébet és a Margit hidak között, most is a gyalogosok és a kerékpárosok élvezhetik a terület birtoklását. Nagyon fontos még az is, hogy le van zárva Budafokon a Városház tér belső területe rendezvény miatt holnap este 11 óráig. A forgalom egy sávban váltakozva halad a második kerületi Törökvész úton a Pusztaszeri út közelében a Bég utcánál a vízvezeték javítása miatt. Sávlezárásra készülhetnek a második kerületi Csatárka utcában a Kapi utca felé a Törökvész út előtt, ott is vízvezetéket javítanak. A Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál a külső sávban lezárva csatorna javítási munkálatok okán. Jó utat kívánok!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Sláger! Sláger! Sláger FM! Minden, amit szeretünk.

hatalmas zene egy nem akármilyen előadó művésztől. Alex Warrentől a Favorite Dream pörgött itt nálunk a Sláger FM-en. Pihenés, lazítás és közben egy jó ismerős a 80-as évek végéről. Ő nem más, mint Madonna. Akkor a dal lett, hogy még egy reklámszerződést is felbontott. Az egyik üdítő márka Madonnával kampányol, de hát ennek a dalnak a klipje erős vallási vihart kavart, és hát végül a cég visszamondta a reklámot. A botrányt a dal viszont nem állította meg, 3 hétig vezette az amerikai Billboard 600 slágerlistát, és persze beleégett a szívünkbe is. Madonnától a Like a Prayer-rel nosztalgiázunk itt a Slágeren.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze! Csak egy abszolút bajnok lehet! Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között!
2: Az Aldiban az idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Még több megújuló akcióval várunk. Szeptember 3-ától 6-ig 400 g frankfurti virsli 31% kedvezménnyel csak 855, 1 kg kőrös sajtkorong 24% kedvezménnyel csak 1699 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
3: Sürgős esetben miért várna a kiszállításra? A Patika 24 kedvező árai már Újpesten is elérhetők azonnali átvétellel. Rendeljen a diszkontpatikák.hu oldalon, és vegye át akár most!
4: Tudta, hogy egy speciális szenzoros ruha segíthet az oxigén hiánnyal született babák mozgás fejlődésében? A mai lyukkötőjel HU projekt kutatói a családok otthonába viszik a diagnosztikát, hogy a gyerekek a saját tempójukban stresszmentesen fejlődhessenek. Mi a Runner Express futárszolgálatnál nem tehetünk hozzá az orvosok és a kishősök munkájához, de büszkék vagyunk arra, hogy mi lehetünk az a kapocs, akik térítésmentesen eljuttatják ezeknek a kishősöknek a szuperhős ruhájukat. Mert a gyerekek a szívügyünk. Runner futárszolgálat. Plusz 36 1 20 30 100 www.runnerkft.hu.
5: Össze végre jut idő egymásra. Egy őszi hétvége a gyerekekkel, vagy néhány nyugodt nap akár a nagyszülőkkel? A Klub Tihany Resortban minden generáció megtalálja a saját élményét. Színes programok, wellness, balatoni séták és közös pillanatok várnak titeket. Foglalj a legjobb árakon a klubtihany.hu-n.
6: Székre állok.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
7: A kicsik pedig elmondják.
8: Panna, neked mi a cél? A csomókártyát összegyűjtesz, akkor majd cserélgetni fogsz esetleg Árminnal, vagy olyan osztálytársakkal, akik szintén gyűjtik a Lutra albumba ezt a matricát?
9: Lehet, hogy cserélgetném, mert...

0: Hát mi be is ragasztanám.
1: Meg akarjuk nézni?
2: Nézzük, bontsuk ki. A 76-os az a fehér farkú
0: 17 gnó. Ez egy farkas, nem?
1: Az egy farkas.
2: A 18-as a fehér hátú keselyű. Segít fenntartani a rendet a természetben, dökhússal táplálkozik, becslések szerint a legtöbb elhullott patás állat megevéséért ez a madár felelős.
3: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
4: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
3: A reklám után a legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
5: Október elejéig közlekedik az Adria Intercity Budapest és Split között. Újra megnyithatják a Népligeti Planetáriumot. Jövő héten lesz az AI Summit a Városligetben. A Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Idén a megszokottnál tovább, október elejéig közlekedik az Adria Intercity Budapest és Split között, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója szombaton a Facebook oldalán. Hegyi Zsolt ismertette, a járatokra eddig több mint 8400 foglalás érkezett, és az utószezonban is folyamatos az érdeklődés. Újra megnyithatják a Népligeti Planetáriumot, miután a Közlekedési és Beruházási Minisztérium törvényjavaslatot nyújtott be az intézmény vagyonkezelő jogának átruházásáról. Vitézi Dávid miniszter rámutatott, hogy az épület az elmúlt években fokozatosan leromlott, az eddigi fenntartó tudományos ismeretterjesztő társulatnak pedig nem volt forrás annak fejlesztésére. A javaslat elfogadása esetén a vagyonkezelés a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumhoz kerülhet, ami utat nyit a felújítás és az újranyitás előtt. A Tudományos és Technológiai Minisztériummal közösen kidolgozott tervek célja, hogy a planetárium új tartalommal, de a tudományos ismeretterjesztést szolgálva működjön tovább, megőrizve a több évtizedes CEISZ vetítőberendezést is. Szeptember 7-én és 8-án rendezik meg Közép-Európa egyik legnagyobb mesterséges intelligencia konferenciáját, az AI Summitot a Városligetben. Az esemény 3 helyszínen, 10 színpadon és több száz előadó részvételével járja körül az AI legfontosabb kérdéseit. Előadások, panelek, workshopok és gyakorlati bemutatók várják az érdeklődőket, akik megismerhetik a technológia legújabb fejlesztéseit és választ kaphatnak kérdéseikre, legyen szó gazdaságról, pénzügyekről, oktatásról, kreatív iparról vagy etikai szabályozási témákról. Az előadók között szerepel többek között Steigerwald Krisztián, Kapu Tibor, Tanács Zoltán, Tani Anna Mária, de érkezik az ausztrál Bryony Cole is. TV-show-szerű dinamikus elemekkel zajlik majd szeptember 11-e és 13-a között a 10 millió dollár özdíjazású első atlétikai világdöntő Budapesten a Zsivocki Gyula Nemzetközi Atlétikai Központban. Gyulai Márton, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség sportigazgatója elmondta, hogy a háromnapos eseményen a lebonyolítást 30 másodperces blokkokra tördelik, így minden fontos kísérletet élőben párhuzamos műsorszámok nélkül láthatnak a nézők. A sportág történet legmagasabb díjazású versenyén az olimpiai és világbajnokok mellett a világranglista élmezőnye csap össze, a győztesek pedig egyenként 150 ezer dollár jutalomban részesülnek. A hazai közönség a kvalifikált Molnár Attila és Halász Bence mellett mindkét váltónak, valamint további 5 meghívott magyar versenyzőnek is szurkolhat majd a 9 órás műsor folyam során. Szeptember 12-én egész napos évadnyitó programmal várja a közönséget az Örkény kert, a Madács téren, az Örkény Színházban és a Merlinben. A programok között családi buborék diszkó, reggeli torna, workshopok, ruhavásár, az új évad alkotóival közös piknik és beszélgetések is szerepelnek. A színpadon a Danubia zenekar koncertje, az Egy perces operák 2.0 című előadás, Csulya Imre Jónás könyv előadása és az estét záró Örkény esztrád várja a közönséget. Vasárnap általában derült vagy gyengén felhős, napos idő várható, az északkeleti és délnyugati tájakon lehet kicsivel több a gomoly felhő, de csapadékot sem alakul ki. Az északnyugati északi szél sok felé megélénköl, amit néhol erős lökések kísérhetnek, a legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 24 és 28 fok között alakul.
6: Vannak szakaszok a fővárosban, ahol egy-egy piros lámpát végig kell várni, de egyébként egészen jól lehet közlekedni. Jelentősebb fennakadásról, balesetről szerencsére nem kaptunk információt. Persze, ha önök láttak valamit, ami mások számára fontos, érdemleges lehet, akkor

Rögjenek bátran 0630303958-as, ami telefon és SMS számunk. Pesti alsó rakpart ugye le van zárva az Erzsébet és a Margit hidak között, a gyalogosok és a kerékpárosok vehették most birtokba azt a részt. Ne felejtjék el, hogy le van zárva a félútpálya a más

0: Ausky Beat és a Small Town Boy itt a Sláger FM-en. Egész délután szólnak a legnagyobbak, és persze mondom a legizgalmasabb programokat a környékről, hiszen Budapest agglomerációjában is rengeteg izgalmasságot szerveznek. Például a Kokáért a mai nap Erdőkertesen zakatol a Sörfesztivál. A családokat is várják a programok, hiszen a gyerkőcöknek interaktív kiállítással és gyermekfoglalkoztatóval is készülnek, de nem marad el a vattacukor, kokkártpálya, van ott tényleg minden, ami szemszájnak ingere. Rengeteg jó koncert, este 6 órától fellép majd a Derby zenekar, 8:30-tól mehetünk Afrikába a KFT-val, este 10 órától pedig retro diszkó indul majd. És hát ezen túlmenőleg persze a zenei kínálat mellé gasztronómiát is társítanak, hiszen rengeteg finomságot készítenek majd, meg lehet kóstolni nedűket, és úgyhogy bőven lesz ott mit csinálni. Jó szórakozást kívánok hozzá! Billie Eilish-sal most a folytatásban, elképesztő ez az énekesnő. Nagyon szeretjük ezt a dalát, 2 éve jelent meg, és persze körbe rohant az egész világon. Birds of a Feather, jön Billie Eilish!
1: Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változnak.

0: Azok a legendás 90-es évek. Eagle Sherry és a Safe Tonight, ez pedig itt a Sláger FM. Kellemes délutánt, jó pihenést kívánok. Shakirával most, akinek lassan már külön fejezete van a foci VB-k történetében. 16 éve a Waka Wakáról szólt minden, idén pedig ő adta a világbajnokság hivatalos dalát ezúttal Burna Boy-jal közösen. Jön a Die Die, előtte viszont nézzük, hogy milyen időjárás várható. Holnap napos idő várható a fővárosban, kisebb felhők jelenhetnek meg csak az égen. Esni nem fog, viszont többfelé élénk, erős marad az északias szél. Kellemesen hűvös lesz a hajnal, 16 fokig is lesüllyedhetnek a hőmérsékleti értékek. Napközben viszont akár 25 fokot is mérhetünk majd. Hétfőn is túlnyomóan napos időre számíthatunk fátyol felhőkkel, legfeljebb majd késő délután este jelenhetnek meg felhők, de jelentős csapadék ezekből sem várható. Hétfőn 27 fok lesz a legmelegebb órákban, kedden szerdán viszont akár a 33 fokot is elérhetjük. Mondom a közlekedési információkat, legfőképpen akkor érdekes, hogyha valaki holnap például autóval tervezne útnak indulni, ugyanis lesznek változások a városban. Ugye már most változás, hogy le van zárva futóverseny miatt, holnap este 9-ig a Pázmány Péter sétány. Holnap lezárják a budai alsórakpartot reggel 6 és délután 1 óra között, illetve a pesti alsórakpartot reggel 7-től délután fél 5-ig a teljes hosszában, még a gyalogosok előtt is. Lezárás lesz az Árpád-Fejedelem úton délelőtt, a Műegyetem rakparton egészen délután 2-ig, az újpesti rakpartot és a Jászai Mari tér Margit hídra felhajtó szakaszát is lezárják holnap, várhatóan 8:35 és 10 óra 25 között, de lezárás lesz a Szabadsághídon és a Szent Gellért téren reggel 8:55-től délután 2-ig. Sávlezárásra számíthatnak az Árpád híd Budára vezető oldalán reggel 8:30-től délelőtt 10-ig, a Margit híd Budára vezető oldalán reggel 8:30-től 10:45-ig. De lezárásra készülhetnek dél és délután 1 óra között a főutcában a Clark Ádám térnél, a Jégverem utcában, a Bemrakparton, a Clark Ádám téren, az Alagút utcában, a Lánchídon, a Halász utcában, az Ötvös téren, úgyhogy legyenek körültekintőek.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: Let's go. Amikor nem mentem moviba, anyuékkal ezt hallgattuk otthon. Az első Walkmanem csak előre tudott tekerni. A téli szerelmes éveim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger

0: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Hazugságban éltem. Sláger FM.
1: Hazugságban éltem. A kedvenc magyar slágerek. A Sláger FM-en.

A zseniális Benson Boone-tól a Mystical Magical szólt nálunk a Sláger FM-en, csodaszép szombat délután. Jó pihit kívánok mindenkinek. Kovács Áronnak mondjuk nem, meg Kisónak, hiszen ők jönnek hamarosan, úgyhogy az ő kezük alatt lassacskán már elkezd égni a munka. Én pedig búcsúzom, köszi az elmúlt 6 óra hosszas figyelmet. Mindjárt jön a Cutside dala, emögött pedig van egy név, akire talán nem számítanának. Ed Sheeran is társszerzője a dalnak. Itt az újdonság az Animal, előtte pedig még Wolf Katival búcsúzom, következik a Szerelemért Mursz. Karakas Balázs kicsekkol, találkozunk holnap délben ismételten.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ünnepeld velünk a Pólus 30. születésnapját szeptember 1-e és 27-e között. Vásárolj, töltsd fel az AP kódot és keresd a szerencsefalat a Pólusban. Húzz egy kulcsot és nyerd meg az értékes azonnali nyereményeket vagy az egy éven át tartó fődíjat. Ne feledd, minden kulcsfordítás egy újabb esély. További részletek a polus-center.hu-n.
3: Miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás, várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetési élményt azonnal, milliós kedvezménnyel. További információért kérjük forduljon a Budapest Motors hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Szentendrei út 63.
4: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkartoncsomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomda termék egy helyen. Kolornyomda.hu.
5: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30 383 59 69.
6: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
7: Chocolate Brown Solarium Franchise. Kiváló befektetés, piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás. A hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
8: Ne legyünk már ilyen amatőr.
9: Én amatőr vagyok.
8: Ilyenkor úgy is elkezd.
10: Te hülye vagy?
11: Nem te dolgozol itt egyedül, tesó, négyen ülünk itt.
12: Ó, megint kezdődik.
13: Nekünk véletlenül nem lehet igazunk csak neked?
12: Unom, hogy mindig vitáztok.
14: Hagynom kellett volna, hogy a Milán itt maradjon ebben az évben. Sokkal jobban jártatok volna.
11: Lassan mi is így gondoljuk.
15: Négy energia, egyetlen X. X-faktor. Minden szombat este az RTL-en.
16: Vásárolj és csípj meg a 2000 forintos kupont.
17: Az 1 literes Auchan kedvenc 2,8%-os UHT tej 229 forint. 55 grammos Tauris szeletelt szalámi több változatban. 3 darab vásárlásakor, darabonként csak 239 forint.
16: Részletek az Auchan.hu-n.

0: százosan, spórolj okosan.
1: A legnagyobb slágerek változatosan. Csak a Sláger FM-en. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Több helyen csavart ki fákat a délutáni erős szél. A budapestiek negyede szerint romlott a közbiztonság a repontautomaták miatt. Már lehet nevezni a 22. Pannon Feeling mozgóképes találkozóra. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Szombat délutánig az erős szél miatt több vármegyében autókra, épületekre és vezetékekre dőlt fák, illetve leszakadt faágak eltávolításához kérték a tűzoltók segítségét, közölte a katasztrófa védelem a honlapján. A tájékoztatás szerint a Baranya vármegyei Szilágyon egy lakóház udvaráról távközlési vezetékre dőlt egy nyárfa, amelyet motoros láncfűrésszel távolítottak el a tűzoltók. Békés vármegyében Geszten egy 5 méter hosszú faág veszélyezteti egy ház tetejét és a közterületet. Mezőkovácsházán pedig a régi általános iskola épülete előtt dőlt ki egy fa. A fővárosban is több feladatot adott az erős szél a tűzoltóknak. A harmadik kerületi Nánási úton autókra dőlt egy fa, elzárva a Kadosa utcát. A tűzoltók eltávolították a fát a járművekről, majd további két kiszáradt fa gajazását kezdték meg. Az Európion 1500 fős HVG által megrendelt kutatása szerint rendkívül megosztja a magyarokat a palack visszaváltási rendszer, különösen a fővárosiak és a vidékiek körében. Míg országosan 41% elégedett és 25% elégedetlen, Budapesten megfordul az arány és az elégedetlenek vannak többségben. A kritikusokat leginkább maga a visszaváltási eljárás zavarja, de sokan a szétdobált szemetet és a közbiztonság romlását nevezik meg fő problémaként. A fővárosiak közel negyede érzi úgy, hogy lakókörnyezete lezüllött a palackok gyűjtése miatt, és a válaszadók 4%-át érte már emiatt személyes fenyegetés. Az idei balatoni hajózási főszezonban a Balatoni Hajózási ZRT kompjain a tavainál valamivel többen, a személyi hajóin 5%-kal kevesebben utaztak, áll a hajózási társaság közleményében. A Szántó-Tihany között közlekedő kompon a nyári hónapokban 2%-kal nőtt a szállított járművek, míg 4%-kal a kerékpárosok száma a tavalyi adatokhoz képest. A legforgalmasabb kikötők között idén is Badacsony, Fonyód, Balatonfüred és Siófok szerepelt, a legtöbb sétahajózó pedig Balatonfüredről, Keszthelyről és Siófokról indult útnak a szezon értékelő szerint. Október 5-ig lehet nevezni rövidfilmekkel a 22. Veszprémi Pannon Feeling mozgóképes találkozóra, közölte a rendezvény főszervezője az MTI-vel. A 2005 óta minden évben megrendezett Pannon Feeling bemutatkozási lehetőséget kínál a magyarországi és a határon túli alkotóknak. A megmérettetésre lehetőleg 15 percnél nem hosszabb filmekkel lehet pályázni, tematikában és műfajban nincs megkötés. A 22. Pannon Feeling mozgóképes találkozót a Veszprémi Foton Audiovizuális Centrumban tartják november 14-én. Szeptember 12-én a Kiscelli Múzeum városi és múzeumi sétákkal, tárlatvezetéssel, műhelylátogatással, workshopokkal, zenei és táncprogramokkal várja az érdeklődőket. A Kiscelli napon többek között bejárhatjuk a múzeum föld alatti tereit és az egykori Schmidt kastély parkját. Restaurálással kapcsolatos ismereteket szerezhetünk, de ezek mellett egy letterpress és egy lámpás készítő workshopra, valamint egy tánc performance-ra is sor kerül. A programok többsége ingyenes, egyes események azonban előzetes regisztrációhoz kötöttek. Vasárnap általában derült vagy gyengén felhős, napos idő várható, az északkeleti és délnyugati tájakon lehet kicsivel több a gomoly felhő, de csapadékot sem alakul ki. Az északnyugati északi szél sok felé megélénköl, amit néhol erős lökések kísérhetnek, a legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 24 és 28 fok között alakul. Nézzük, mi a helyzet az utakon. Lezárták a félútpályát a második kerületben a Szépjuhászné úton a Budakeszi út közelében, mert vízvezetéket javítanak. A forgalom egy sávon váltakozva haladhat. Lezárták a harmadik kerületben a Mátyás király utat a Karácsony Sándor utca és a Lehel utca között rendezvény miatt. Az Árpád utca, a Halász Gábor utca és az Attila utca, Zsák utca lett vasárnap 10 óráig. Rendezvény miatt lezárták a 13. kerületben a Katona József utcát, a Radnóti Miklós utcát és a Szent István parkot egyaránt az Újpesti rakpart és a Pozsonyi út között, valamint lezárásra kell készülni a Balzak utcában a Szent István park és a Pozsonyi út között, illetve az Újpesti rakparton a Jászai Mari tér és a Szent István park között vasárnap hajnali 2 óráig. Lezárták Budaörsön a Szabadság utat a Károly Király utca és a Petőfi utca között rendezvény miatt vasárnap hajnali 4 óra 15-ig. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Hétvégén a H6-os év rövidített útvonalon közlekedik, nem érinti a Közvágó híd állomást karbantartás miatt. Pótlóbusz jár a Közvágó híd és Pesterzsébet felső között. Mindenkinek jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, mindennemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. És most indul az Opel Valli slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
3: Los Angeles! Ez itt a hivatalos magyar slágerlista, a kereskedelmi rádió összesítés alapján. Különös tekintettel a Sláger FM-re. A 2026-os év 36. adása, talán 7.
4: Ne!
3: Tudjátok, mit megnézem, mert szeretném, ha ez rendben lenne.
4: Oké. Okay.
3: 36. Jó mondtam. Na,
4: persze.
3: Itt van Orsi, a múltból az dalokat, ő utána nem nézek, mert azért őt felismerem, messziről, szagról. A hét sztárja pedig 80. születésnapját ünnepelné, hát ha megérte volna. Életem legnagyobb csalódása, hogy ő nem lett 80 éves, de tényleg, Zanzibáron született, indiai származású, több macskát tartott, akiket családtagként kezelt, és ha ebből nem volt meg, annyit mondok, hogy mama!
5: Csendesen!
3: Na! Hát, mondjuk ő ezt így jobban, de hogy azért fölismerhető volt, remélem.
4: Aha.
3: Indul az Opel Valli slágerlista a nap birodalmával. Walking on a Dream a 41.

0: Lost Frequencies és a The Feeling maradt, ahol volt a 38-on, Gail és az ABCDFU pedig a 39-dik. Orsi, hoz nekem valami magyart, és mondjuk legyen a monogramja a KT.
1: Visszapillantó.
2: A héten ünnepelte 45. születésnapját Kocsis Tibor. 2011-ben megnyerte az X-faktor, de előtte már többször is szerencsét próbált tehetségkutatókban. Szerepelt például a Megasztárban, és 2007-ben a Csillag születikben is. A nagy áttörést végül az X-faktor hozta meg számára, egyébként egy kis érdekesség, hogy előtte sorsolási menedzserként dolgozott. 2012-ben megyünk vissza az időben, jön a Lásd a csodát. Kocsis Tibor énekel.

0: Kocsis Tibi és a Lásd a csodát, köszönjük szépen. Na látod, Orsi? Hát nézd meg jobban. És íme, teljesül a kívánság. Na, jöjjön némi info a hét sztárjáról. Nem létezik olyan ember a bolygón, akinek az ő neve nem mond semmit. És ha már bolygó, a neve is egy bolygó. Lehet szeretni, nem szeretni, de legenda. És nem csak volt, az és az is marad.
1: Mi a neve?
0: Az egyik legtehetségesebb énekes frontzenész és frontember és bárki. 80 éves lenne 1991. november 24-én, hunyt el 45 éves korában. Na mindegy, hogy nem tudnátok, hogy ki ő, akkor még annyit mondok, hogy another one busts the
2: dust. Fogalmam sincs.
0: Micsoda rejtélyek, nem? Azért most adtam bőven. 37. közben David Guetta, One Republic, I Don't Wanna Wait.

0: Kovács Áron, Pipa. Kisorsi Kisó, Pipa. A legnagyobb slágerek slágerlistája, Pipa.
1: Ez az Opel Vallis slágerlista 35.

0: Max és Maybe You're the Problem visszatért a 35-re, Daddy Yankee és a Hó konkalmája a 36-dik. Orsi, hozd nekem valamit, kérlek, valami olyan dalt a múltból, ami mondjuk egyedülálló nőkről szól. Mit szólsz hozzá, találsz ilyet?
1: Visszapillantó.
2: A héten ünnepelte 45. születésnapját Beyoncé, énekesnő, dalszerző, producer és színésznő. A Destiny's Child tagjaként robbant be a köztudatba, majd elképesztő szóló karriert épített. 35 Grammy díjával ő a Grammy történetének legtöbbször díjazott előadója. Most 2008-ban megyünk vissza az időben, ír az egyik legnagyobb slágere, ez a Single Ladies.

0: Szivorsi, Beyoncé és a Single Ladies. Folytatjuk a hivatalos magyar slágerlistát a Kereskedelmi Rádió összesítése alapján. Különös tekintettel a Sláger FM-re, és közben elárulom ki a hét sztárja.
1: Többenetes.
0: Gondolom elég ráutaló magatartást tartottam.
2: Nem.
0: Tanúsítottam. Freddie Mercury! Farok Bulzara! Illetve Farok Bulzara, azaz Freddie, amit tudom még, hogy ismeritek?
3: Nem mondhatom meg.
0: Szeptember 5-én ünnepelte volna 80. életévét, mint ezt már elmondtam. Élete során körülbelül 700 koncerten állt színpadra, ahol mindig kirobbanó energiával Mama! És elemi erővel állt színpadra a tomboló közönség előtt. Sokan a londoni Live Aid koncerten adott 25 perces Queen fellépést tartják a rock történelem legjobb és legsikeresebb koncertjének. Én azt élőben néztem, drága barátaim. Mert már éltem akkor, és szerettem is a muzsikát. Imádta a macskákat, annyira, hogy volt 10 cicusa, akikről dalokat is írt. Cicus! Sőt, egy teljes albumot is dedikált Mr. Bad Guy-nak, az egyik kedvenc macskájának.
1: Remek.
0: Na, közben megyünk tovább.
1: Jó.
0: Hozok némi infót még Freddyről, tudjátok, de most menjünk a Drakulával, mert az mégiscsak szívás. Tame Impala, 34.

Aktuális slágerlista. Szombati visszaszámlálás. A legnagyobb slágerek 40-től 21-ig. 32. Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változó.

0: Dualipa és a Fizikális 32. Teddy Sims és a Loose Control pedig a 33. Jó, Orsi jön és hoz valamit a múltból. Valami olyasmit szeretnék, hogy mondjuk énekelhet egy nő arról, valami latin csaj, hogy a ritmus úgy is így elkap téged, és akkor tudod, van valami ilyesmi, Orsi, esetleg?
1: Visszapillantó.
2: A héten ünnepelte 69. születésnapját Gloria Estefan, ötszörös Grammy-díjas kubai amerikai énekesnő. A latin pop egyik legnagyobb alakja a Miami Sound Machine énekesnőjeként lett világhírű, első Grammy-díját pedig 1993-as Mi Tierra albumáért kapta. És még mindig aktív, 2026-ban újabb Grammy-díjat nyert. Most irány 1987, szól a Rhythm Is Gonna Get Ya.

0: Gloria Estefan. Rhythm is gonna get you. Köszönjük szépen. Új hollywoodi álompár született.
1: Hogy érted ezt?
0: Mármint, hogy szóval már régen megszülettek, csak most adtak álompár. Ezt ki kell érdemelni, ki kell várni.
1: Úgy van.
0: Kendall Jenner és a Euphoria sztárja Jacob Elordi.
1: Helyes.
0: Hónapok titkolózása után már nyilvánosan is vállalják a kapcsolatukat. A pletykák már tavasszal a Coachella környékén indultak. Jó, mondom, Coachella.
1: Felőle.
0: Lehet, hogy nem így kell mondani, Coachella.
1: Fontolja
0: meg. A kőkóla. A pletykák tavasszal a kőkóla környékén indultak, talán így a legjobb. Majd Hawaii-n, Tokióban és Ausztráliában is együtt látták őket. Hát mondjuk ez azért már jelent valamit. Tehát ha valakivel látnak Hawaii-n, Tokióban és Ausztráliában, akkor a véletlen összefutás azért na.
1: Szóval te ilyen okos gyerek vagy mi?
0: A kapcsolatot Kendall családja is támogatja, hát ez nagyon fontos. Különösen Kylie Jenner, aki párjával, Timothée Chalamet-val már többször is négyesben randizott velük. Ha, neveket akarok hallani.
1: Ne.
0: Augusztus végén Londonban aztán kézenfogva fotózták le Kendallt és Jacobot egy közös vacsora után. A pár Jacob új filmjének premierje miatt tartózkodott a brit fővárosban, és úgy tűnik, hogy mostantól már nem menekülnek, hanem bevállalják. Tessék, csámcsogjatok, csámcsogjatok.
2: Ne,
0: Tiesto és a Business közben a 31-edik, mert azt tudjátok, a business mindig a legfontosabb.
3: Nálam már aranyszabály, hogy nem adok a pletykákra.

0: Tiesto és az üzlet. A 31-en annyi üzletet kötök veletek, hogy lesz egy kis hírek, időjárás, közlekedés, aztán meg visszatértek, jó? Mert indul újra az Opel Vali slágerlista a második órától.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Létrejön az Országos Élőkörnyezet Felügyeleti Főhatóság. Szerződést bontottak a Dériné programmal. Befejezik a Mohácsi Dunahíd beruházást, de módosítják a terveket. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Országos Élőkörnyezet Felügyeleti Főhatóság néven 10 év után újra önálló környezetvédelmi hivatal jön létre Magyarországon, jelentette be Köböl Anita kormány szóvívő. A pénteki tájékoztatás szerint az új szervezet felállítása egy korábbi kormányzati ígéret teljesítése, amely a természetvédelmi intézményrendszer megerősítését és a szakmai függetlenség garantálását szolgálja. Az átfogó hatáskörű hivatal a környezet és természetvédelem mellett a hulladékgazdálkodási, állatvédelmi, erdészeti, klímavédelmi és vízgazdálkodási feladatokat is ellátja majd. A főhatóság kiemelt feladata lesz továbbá, hogy országos szintre emelje az akkumulátorgyártáshoz és az akkumulátor hulladékkezeléséhez kapcsolódó engedélyezési, ellenőrzési és szankcionálási eljárásokat. Az oktatási hivatal felbontotta a Dériné közhasznú non-profit Kft.-vel kötött együttműködési megállapodását, amelynek értelmében a program színházi és drámapedagógiai anyagai bekerülhettek volna az iskolai oktatásba, jelentette be Lannert Judit oktatási miniszter. A döntés előzménye, hogy a színházi szakma több képviselője tiltakozott a megállapodás ellen, míg Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár politikai utóvéd harcnak nevezte a szerződéskötést és az érintett program átvizsgálását ígérte. A miniszter hangsúlyozta, hogy a drámapedagógiai tartalmakat a jövőben a szakmával és a kultúráért felelős tárcával egyeztetve választják majd ki. A döntésre reagálva a Dériné program sajnálatát fejezte ki, kiemelve, hogy céljuk nem a terület kisajátítása, hanem csupán egy plusz szakmai alternatíva nyújtása volt. A Mohácsi Dunahíd beruházásának felülvizsgálatával mintegy 74-76 milliárd forint közpénzt takarít meg a kormány, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A döntés értelmében maga a híd megépül, de leállítják azt az utólag hozzácsapott projektelemet, amely az alföldi oldalon indokolatlanul kétszer két sávosra bővítette volna a csatlakozó utat a tervezett kétszer egy sáv helyett. A miniszter rámutatott, hogy a forgalmi előrejelzések alapján még 2050-ig sem lenne indokolatlan a négy sávos kialakítás ezen a szakaszon, ahol az építkezés még nem kezdődött el. A felülvizsgálatból származó megtakarítást nem vonják ki a szektorból, hanem az országos közúthálózat felújítására fordítják. Az új kormányzat olyan digitális állam kiépítését tervezi, ahol a munkatársak ésszel használják a mesterséges intelligenciát az állampolgárok segítésére, mondta Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter a Republikon Intézet pénteki budapesti konferenciáján. A tárcavezető kiemelte, hogy a technológia robbanásszerű fejlődése előtt állunk, ami komoly kihívást jelent és nagy felelősséget ró a vezetőkre. A háttérben zajló munka során az állami rendszereket úgy kell biztonságosan és átláthatóan összehangolni, hogy azok hosszú távon is jól működjenek. A miniszter hangsúlyozta, az állam célja nem az adatok felhalmozása, hanem az, hogy a társadalom tagjai maguk dönthessenek saját adataik megosztásáról. Vasárnap napos idő várható, csak kisebb felhők jelenhetnek meg az égen, esni sehol sem fog. Többfelé élénk erős marad az északnyugati szél, kora reggel 8 és 17, napközben pedig 24 és 30 fok között alakul a hőmérséklet. Aztán hétfőn is túlnyomóan napos időre számíthatunk, fátyol felhőkkel, legfeljebb késő délután este északon jelenhet meg több felhő az égen, de jelentős csapadékra továbbra sem kell számítani. Nézzük, mi a helyzet az utakon. Lezárták a félútpályát a második kerületben a Szépjuhászné úton a Budakeszi út közelében, mert vízvezetéket javítanak. A forgalom egy sávon váltakozva haladhat. Lezárták a harmadik kerületben a Mátyás király utat a Karácsony Sándor utca és a Lehel utca között rendezvény miatt. Az Árpád utca, a Halász Gábor utca és az Attila utca, Zsák utca lett vasárnap 10 óráig. Rendezvény miatt lezárták a 13. kerületben a Katona József utcát, a Radnóti Miklós utcát és a Szent István parkot egyaránt az Újpesti rakpart és a Pozsonyi út között, valamint lezárásra kell készülni a Balzak utcában a Szent István park és a Pozsonyi út között, illetve az Újpesti rakparton a Jászai Mari tér és a Szent István park között vasárnap hajnali 2 óráig. Lezárták Budaörsön a Szabadság utat a Károly Király utca és a Petőfi utca között rendezvény miatt vasárnap hajnali 4 óra 15-ig. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Hétvégén a H6-os év rövidített útvonalon közlekedik, nem érinti a Közvágóhíd állomást karbantartás miatt. Pótlóbusz jár a Közvágóhíd és Pesterzsébet felső között. Mindenkinek jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, minden nemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. Folytatódik a szombati visszaszámlálás, itt a Sláger FM-en. Minden, amit szeretünk.
0: Hello Los Angeles! Ez a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádiók összesítés alapján, különös tekintettel a Sláger FM-re. Orsi a múltbolos dalokat, a hét szárja pedig Mama! Freddie Mercury, aki 80 éves lenne. De nem ezért szeretjük,
3: így van,
0: hanem annak ellenére, hogy nem 80 éves, franc egye meg. Folytatjuk az Opelval is legelistát Blondissal, Steve Appletonnal, Never Walk Alone a 30.

0: Chasing Paradise. Így jó, és a One Republic Chasing Paradise a 28-dik. Tele van a Kamrád, a Hug Yourself-el, ölelgessétek magatokat a 29-en. Orsi pedig hozzon egy dalt a múltból, valami olyasmit, ami mondjuk egy ilyen ütközésről szól például. Jó? És énekelje mondjuk egy Jennifer, de nem Magyarországról.
1: Visszapillantó.
2: A napokban ünnepelte 53. születésnapját Jennifer Page, amerikai énekesnő. 1998-ban robbant be a köztudatba a Crush című dallal, amely világszerte óriási siker lett. Később 5 stúdióalbummal jelentkezett, de ezt a nemzetközi sikert már nem tudta megismételni. Irány 1998, Jennifer Page következik és a Crush.

0: köszönjük szépen! Ez itt még mindig az Opelval is legelista, érkezik a héztárja. Mama! Freddie Mercury. A Bohemian Rhapsody a Queen egyik legsikeresebb dala. Mondtam már, hogy mama! Na nyilván nem. Hogy miről szól, Freddie-t is megkérdezték tőle, amire csak annyit mondott, hogy nem igazán van jelentése neki, hanem ez egy rímelő hülyeség.
1: Csak nem.
0: Ami szerintem nem igaz, mert én találtam benne értelmet. Mindegy, ő pedig a Diana hercegnővel való kapcsolatában talált értelmet. De rendszeresen Diana férfinek álcázta magát, hogy együtt bulizhassanak anélkül, hogy felismernék.
2: Hogy mi van?
0: Tehát Diana műbajoszt ragasztott, és így ment Freddie-vel.
2: Ez komoly?
0: Aztán végül is Freddie is csinált olyan dolgokat, amikor így átöltözött, hogy Diana...
2: Legyen óvatos.
0: Na mindegy. És ha már Diana szóba került, a napokban volt halálának az évfordulója, augusztus 31-én 97-ben hunyt el Párizsban. Szomorú nap volt, drága barátaim, szomorú nap. Néztük azt az alagutat, meg a nekicsapódott autót, meg szó, hogy és képzeljétek el, hogy az történt, mert ezt muszáj elmondanom, hogy voltak lesi fotósok, mert nyilván paparazzi küldezték az autót, azért ment neki a híd elválasztójának, vagy az alagútban. Na, szóval értitek, valami aluljáró volt, vagy híd alatt voltak, nem tudom, minden neki ment az autó, mert menekült. És megjelentek fotók, mert nyilván lefotózták a halott Dianát, és képzeljétek el, a britek azt mondták, hogy nem veszik át a lapok ezeket a fotókat. Nem érdekelt senkit. Semmit nem fizettek érte, és ingyen se tették ki. Szóval, hogy azért ez, drága barátaim, valami. Mert nyilván a paparazzik próbálták ezt eladni, és azt mondták a britek, hogy köszönjük, dugjátok fel. Ezt ne sípolt ki, légy szíves, mert a paparazziknak tényleg csak ennyit tudnék üzenni. Remélem nagy kamerával készítették. És ha már kamera, Ed Sheeran a 27. ezzel a dallal.

0: és Bayer Belly Dancer a 25. Ray Dalton és a Do It Again a 26. Drága barátaim, Orsit tudom bejelenteni, aki mondjuk, figyelj Orsi, a múltból ás elő egy nem olyat, nem olyan lány. Egy más miért.
1: Visszapillantó.
2: 8 évet megyünk vissza az időben, ugyanis 2018-ban jelent meg a Well Hello, nem olyan lány című dala. Suárez Díaz ekkorra már túl volt a Rakpart és az Apu Vedd Meg hatalmas sikerén, és sorra gyártották a rádiós slágereket. Ez a dal 8 év után sem tűnik porosnak, úgyhogy jöjjön a Well Hello és a nem olyan lány.

0: műsor nem olyan lány. Köszönjük szépen. Érkezik a hét sztárja, aki nem olyan lány, hanem Freddie Mercury. Mama! Különös fogazata volt neki. Jellegzetes szépséghibája volt, hogy tényleg, hát az, hogy kinyilogott a kapanyér a szájából, neki nem a stílusára vonatkozott, hanem effektív, tényleg úgy nézett ki.
1: Tényleg?
0: A felső, előső négy fogai kiállt. A sarkot kiharapta a pókból, nemhogy fordítva. Sosem szabályoztatta, mert féltette, hogy ez befolyásolná az ének hangját.
1: Ugyanmán.
0: Meg különben is, hát ő ilyen volt, azt kész. Volt egy zongora a fürdőszobájában, ugyanis gyakran a fürdőkádban kapta el az ihlet. Uh-huh. Most ez hogyan a zongorázáshoz?
2: Ne vegye szó szerint, ismétlem, ne vegye szó szerint.
0: Na mindegy, engem is van, hogy ott kap el, és akkor átülök, de mindegy.
3: Tiltakozom!
0: Nem, már mégse lehet a kádba.
2: Ez igaz.
0: Hova tiltakozik, asszonyom? Na, a Crazy Little Thing Called Love is egy hotelszoba fürdőkádjában íródott. Becipeltette a zongorát a fürdőbe.
2: Erre varjál gombot.
0: És akkor elkezdett pötyögni. Thank God love, és akkor így tudod. Na, hát ennyi hiányzott nektek a sztársághoz. Jó, aki most nem lett sztár, pedig szeretett volna, elmondom. Ennyi. Hogy ti nem kértétek a hotelszoba fürdőkádjába be a zongorát.
2: Valóban?
0: Ő meg igen. Na, hát ennyi. Tervező grafikusnak tanult egyébként korábban az Ealing Art College-ben, éppen ezért a legendás Queen logót is maga tervezte meg.
2: Oh.
0: Ami szerintem egy ilyen kusza összevisszaság, tehát mondjuk nem nevezném letisztultnak, de valamiért működött. Ahogy Lady Gaga is működik a Dead Dance-el a 24-en.

0: Giacomni és Riptide a 22. Blondish és Curtis Wells Lovers on the Dance Floor. Egyet rontva a 23. Orsi pedig jön, és Orsi, azt találtam ki a múltból, hogy tudod hosszú dalokat, hogy hozzá valami ott, ami arról szól, hogy szerelmes vagyok. Jó? Egy lányba. Kicsi. Nincs még 4 kilós. Jó, köszönöm.
1: Visszapillantó.
2: A napokban ünnepelte 63. születésnapját Paul Oakenfold, brit DJ és producer. Több mint 4 évtizedes pályafutása alatt a világ egyik legismertebb lemezlovasa lett, és olyan sztárokkal is dolgozott, mint Madonna vagy a U2. Most szakítunk egy picit a hagyományokkal, és egy kevésbé régi sláger következik. 2021-ből jön Aloe Black-kel közös dala, az I'm in Love.

Noah Black, I'm in Love. Köszönjük szépen! Folytatódik az Opel-val is slágerlista Miley Cicussal, akit mélyen megrázta keresztanya Dolly Parton halála, aki augusztus végén 80 éves korában hunyt el. Rövid rákbetegség után. Miley egy érzelmes bejegyzésben búcsúzott tőle, és azt is elárulta, miről szólt az egyik utolsó beszélgetésük. A zenéről és az átalakulásról beszélgettek, ami azóta különösen sokat jelent neki. Miley szerint Dolly azt szeretné, hogy megélje a gyászt, írjon belőle egy dalt, aztán menjen tovább. Az énekesnő úgy fogalmazott, mármint Miley, hogy mindig szereti fogja keresztanyját, és élete végéig büszkévé szeretné tenni. Ezt egyébként szerintem jól teszi. Egy ilyen keresztanya, mint Dolly Parton, biztos, hogy nagy büszkeség, ugyanakkor egy pici felhő is azért, ami rávetül az emberre, tehát árnyékként is működhet, minden esetre Isten nyugosztalja. És jöhet a dal Miley, szerintem egyébként valóban így van, a gyászt azt így dalban feldolgozni a legkönnyebb. Én is gyászolok, mert vége az órának. Jennifer Lopez és David Guetta Save Me Tonight-ja esetleg felrántja a zuhanógép órát, de még csak a műsor felénél járunk, úgyhogy nyugalom. Ez még csak a 21.

0: Holnap 18 órakor jön a hét 20 legnagyobb slágere. Opel Valli slágerlista a Sláger FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Vasárnap reggel, amikor a város még csak ébredezik, mi már az ízek útjára kelünk.
1: Felfedezem és megkóstolom Budapest legizgalmasabb ízeit, és jól ki is beszélem a séffel, termelővel, vagy a recept mögött álló szerzővel.
0: Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
1: Velem, Mautner Zsófival.
2: Főzés, inspiráló gasztrotörténetek.
0: Minden vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében.
2: És a Sláger FM YouTube csatornáján.
3: Sürgős esetben miért várna a kiszállításra? A Patika 24 kedvező árai már Újpesten is elérhetők azonnali átvétellel. Rendeljen a diszkontpatikák.hu oldalon, és vegye át akár most!
4: Miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás, várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetési élményt azonnal, milliós kedvezménnyel. További információért kérjük forduljon a Budapest Motors hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Szentendrei út 63.
5: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
6: Kezdődik a sulis bevásárlás a Kökiben. Vásárolj 5000 forint felett, törzs fel a blokkodat a Köki appban, és nyerj 50.000 forint értékű vásárlási utalványt a Half Price, a Sports Direct, a Budmill, a Pirex vagy a Flying Tiger üzleteibe. Szerezd be egy helyen a suli kezdéshez szükséges holmikat. Részletek a Köki appban. Várunk a Köki bevásárlóközpontban.
7: Tudta, hogy egy speciális, szenzoros ruha segíthet az oxigénhiánnyal született babák mozgás fejlődésében? A mai lyukkötőjel HU projekt kutatói a családok otthonába viszik a diagnosztikát, hogy a gyerekek a saját tempójukban stresszmentesen fejlődhessenek. Mi a Runner Express futárszolgálatnál nem tehetünk hozzá az orvosok és a kisősök munkájához, de büszkék vagyunk arra, hogy mi lehetünk az a kapocs, akik térítésmentesen eljuttatják ezeknek a kisősöknek a szuperhős ruhájukat. Mert a gyerekek a szívügyünk. Runner futárszolgálat. Plusz 36 1 20 30 100 www.runnerkft.hu.
8: Ünnepeld velünk a Pólus 30. születésnapját szeptember 1-e és 27-e között. Vásárolj, töltsd fel az AP-kódot és keresd a szerencsefalat a Pólusban. Húzz egy kulcsot és nyerd meg az értékes azonnali nyereményeket vagy az egy éven át tartó fődíjat. Ne feledd, minden kulcsfordítás egy újabb esély. További részletek a pólus-kötőjelcenter.hu-n.
0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.
9: A reklám után.
0: A legfrissebb információ.

0: FM-en.
1: Maszkosok támadtak a Fradi város ügyről beszámoló szerkesztőre Budapesten, megalakult a fővárosi élővizek kerekasztala, Mexikó virágai láthatók a fűvészkertben, a Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Négy maszkos férfi támadta meg péntek este Németh Zoltán Lajost, a ferencvárosi Cégközép nevű szurkolói oldal szerkesztőjét az Elek Gyula arénában. Németh azt állította, hogy a négy támadó egyike paprikasprével lefújta. Ezt követően ütésváltás alakult ki közöttük, majd a támadók a hátsó kijáraton keresztül elmenekültek. Németh rendszeresen foglalkozik a Fradi város üggyel, és bejegyzéseiben többször kritikusan írt Kubatov Gáborról, az FTC elnökéről. Az FTC az Index megkeresésére rövid leményben reagált az esetre. A klub azt közölte, hogy rendőrségi vizsgálat zajlik, ezért annak segítése érdekében és lezárultáig nem kívánják kommentálni a történteket. Megalakult a fővárosi élővizek kerekasztala Budapest patakjainak, tavainak és Dunaparti élőhelyeinek védelméért. Az együttműködésben a fővárosi önkormányzat szakemberei, a fővárosi csatornázási művek és a Rákospatak Szövetség tagjai vesznek részt. Céljuk, hogy a víz gyors elvezetése helyett minél több természetes vizet őrizzenek meg a városban. A kerekasztal rendszeres szakmai egyeztetést biztosít a civilek és a fővárosi intézmények között. Hosszú távú tervek mellett gyorsan megvalósítható ökológiai beavatkozásokat is előkészítenek. Elsősorban olyan megoldásokat keresnek, amelyek kisebb beruházással, szakmai tudással és közösségi munkával javíthatják a vizes élőhelyek állapotát. A kormány tisztában van Budapest nehéz pénzügyi helyzetével, és nyitott a fővárossal való egyeztetésre, mondta Magyar Péter. A miniszterelnök szerint Karácsony Gergely főpolgármester nyitott kapukat dönget, vagyis a kabinet kész foglalkozni a problémával. Ugyanakkor hozzátette, minden olyan forint felhasználását megvizsgálják majd, amely a főváros pénzügyi helyzetének rendezéséhez kapcsolódik. Konkrét támogatási összegről vagy megállapodásról egyelőre nem született bejelentés. Budapest az elmúlt időszakban többször jelezte, hogy a likviditási problémák miatt mielőbbi megállapodásra van szüksége a kormánnyal. Ritkán látható mexikói kaktuszok, különleges posgások, szakértői tanácsadás és családi programok várják az érdeklődőket szeptember 11-e és 13-a között az Elte fűvészkertben. A kiállításon bemutatott növények között különös figyelmet kapnak a Mexikó kietlen hegyvidékein élő, kövek között rejtőzködő kaktuszfajok. Ezek a növények lapos, szürkésbarna, kőre emlékeztető testtel rendelkeznek, és szinte teljesen beleolvadnak a környezetükbe. A bemutató egyik különlegessége az úgynevezett őszapó kaktuszok csoportja lesz. Ezeket a magashegységi oszlopkaktuszokat sűrű fehér, hajra emlékeztető szőrzet borítja, amely segíti őket a rendkívül erős napsugárzás és a hegyvidéki éjszakák hideg elleni védekezésben. A tavalyi siker után október 14-én második alkalommal rendezi meg a Tevékeny Időskor konferenciáját a Magyar Sportházában a Szervező Szövetség. Az egésznapos budapesti esemény célja, hogy színes és hiteles szakmai előadásokkal segítse a senior klubvezetőket, programszervezőket és a korosztállyal foglalkozó szakembereket. A rendezvényen a felkért előadók a szépkorúak testi-lelki-mentális egészségét, életmódját és a harmonikus, pozitív időskori életszemlélet kialakítását járják körbe. Vasárnap általában derült vagy gyengén felhős, napos idő várható, az északkeleti és délnyugati tájakon lehet kicsivel több a gomoly felhő, de csapadékot sem alakul ki. Az északnyugati északi szél sok felé megélénköl, amit néhol erős lökések kísérhetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 24 és 28 fok között alakul.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul a Sláger

0: Kedves Sláger FM hallgatót, kezdődik a Sláger DJ. Szombat este van, és egy igazi házi buli veszi kezdetét a 90-es évektől. Egészen a közelmúltig a legjobb zenékkel, a legjobb táncolós zenékkel, remixekkel, mixekkel és táncbombákkal érkezem. Nagyszerű szórakozást kívánok minden kedves hallgatónknak!
1: Sláger DJ Náksi Attilával!

Ez itt a Sláger FM, benne pedig a Sláger DJ a lemezjátszóknál, Náksi Attila, a legnagyszerűbb táncolós muzsikákkal a 90-es évektől egészen a közelmúltig.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Maszkosok támadtak a Fradi város ügyről beszámoló szerkesztőre Budapesten, megalakult a fővárosi élővizek kerekasztala, Mexikó virágai láthatók a fűvészkertben, a Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. 4 maszkos férfi támadta meg péntek este Németh Zoltán Lajost, a ferencvárosi C-Közép nevű szurkolói oldal szerkesztőjét az Elek Gyula arénában. Németh azt állította, hogy a 4 támadó egyike paprikasprével lefújta. Ezt követően ütésváltás alakult ki közöttük, majd a támadók a hátsó kijáraton keresztül elmenekültek. Németh rendszeresen foglalkozik a Fradi város üggyel, és bejegyzéseiben többször kritikusan írt Kubatov Gáborról, az FTC elnökéről. Az FTC az Index megkeresésére rövid közleményben reagált az esetre. A klub azt közölte, hogy rendőrségi vizsgálat zajlik, ezért annak segítése érdekében és lezárultáig nem kívánják kommentálni a történteket. Megalakult a fővárosi élővizek kerekasztala Budapest patakjainak, tavainak és Dunaparti élőhelyeinek védelméért. Az együttműködésben a fővárosi önkormányzat szakemberei, a fővárosi csatornázási művek és a Rákospatak Szövetség tagjai vesznek részt. Céljuk, hogy a víz gyors elvezetése helyett minél több természetes vizet őrizzenek meg a városban. A kerekasztal rendszere szakmai egyeztetést biztosít a civilek és a fővárosi intézmények között. Hosszú távú tervek mellett gyorsan megvalósítható ökológiai beavatkozások.

0: beavatkozásokat is előkészítenek. Elsősorban olyan megoldásokat keresnek, amelyek kisebb beruházással, szakmai tudással és közösségi munkával javíthatják a vizes élőhelyek állapotát. A kormány tisztában van Budapest nehéz pénzügyi helyzetével és nyitott a fővárossal való egyeztetésre, mondta Magyar Péter. A miniszterelnök szerint Karácsony Gergely főpolgármester nyitott kapukat dönget, vagyis a kabinet kész foglalkozni a problémával. Ugyanakkor hozzátette, minden olyan forint felhasználását megvizsgálják majd, amely a főváros pénzügyi helyzetének rendezéséhez kapcsolódik. Konkrét támogatási összegről vagy megállapodásról egyelőre nem született bejelentés. Budapest az elmúlt időszakban többször jelezte, hogy a likviditási problémák miatt mielőbbi megállapodásra van szüksége a kormánnyal. Ritkán látható mexikói kaktuszok, különleges posgások, szakértői tanácsadás és családi programok várják az érdeklődőket szeptember 11-e és 13-a között az Elte fűvészkertben. A kiállításon bemutatott növények között különös figyelmet kapnak a Mexikó kietlen hegyvidékein élő, kövek között rejtőzködő kaktuszfajok. Ezek a növények lapos, szürkésbarna, kőre emlékeztető testtel rendelkeznek, és szinte teljesen beleolvadnak a környezetükbe. A bemutató egyik különlegessége az úgynevezett őszapó kaktuszok csoportja lesz. Ezeket a magashegységi oszlopkaktuszokat sűrű fehér, hajra emlékeztető szőrzet borítja, amely segíti őket a rendkívül erős napsugárzás és a hegyvidéki éjszakák hideg elleni védekezésben. A tavalyi siker után október 14-én második alkalommal rendezi meg a Tevékeny Időskor konferenciáját a Magyar Sportházában a Szervező Szövetség. Az egésznapos budapesti esemény célja, hogy színes és hiteles szakmai előadásokkal segítse a senior klubvezetőket, programszervezőket és a korosztállyal foglalkozó szakembereket. A rendezvényen a felkért előadók a szépkorúak testi-lelki-mentális egészségét, életmódját és a harmonikus, pozitív időskori életszemlélet kialakítását járják körbe. Vasárnap általában derült vagy gyengén felhős, napos idő várható, az északkeleti és délnyugati tájakon lehet kicsivel több a gomoly felhő, de csapadékot sem alakul ki. Az északnyugati északi szél sok felé megélénköl, amit néhol erős lökések kísérhetnek, a legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 24 és 28 fok között alakul.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most indul a Sláger DJ!
3: Kezdődik a második óra, ez a Sláger DJ itt a Sláger FM-en, a lemezjátszóknál továbbra is Náksi Attila, és hozom a 90-es évek, a 2000-es évek elejének és a közelmúltnak a legnagyobb táncoló zenéit. Nagyszerű szórakozást kívánok minden kedves hallgatónknak!
2: Időutazás a 90-es évek és a 2000-es évek legelejének partijaira. Minden szombaton a lemezjátszóknál Náksi Attilával. Náksi Attilával. Sláger DJ. Klub hangulat. Most.

de janeiro.

take it from you.

szombat este, akkor jönnek a legnagyobb tánczenék Megamixben. Sláger DJ Náksi Attilával.

Az elmúlt két órában a Sláger FM-en a Sláger DJ pörgött a 90-es évektől egészen a közelmúltig, hoztam a legnagyszerűbb táncoló zenéket, táncbombákat vagy fesztivál himnuszokat. Minden dallam ismerős volt, és így is marad. Jövő héten újra találkozunk, pénteken jövök 8 órakor, majd szombaton is jövök 8 órakor. Úgyhogy vigyázzanak addig magukra, nagyszerű hétvégét kívánok, jó pihenést mindenkinek. Náksi Attila voltam, jó éjszakát!

0: Egy helyen a legnagyobb kedvencei. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Október elejéig közlekedik az Adria Intercity Budapest és Split között. Újra megnyithatják a Népligeti Planetáriumot. Jövő héten lesz az AI Summit a Városligetben. A Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Idén a megszokottnál tovább, október elejéig közlekedik az Adria Intercity Budapest és Split között, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója szombaton a Facebook oldalán. Hegyi Zsolt ismertette, a járatokra eddig több mint 8400 foglalás érkezett, és az utószezonban is folyamatos az érdeklődés. Újra megnyithatják a Népligeti Planetáriumot, miután a Közlekedési és Beruházási Minisztérium törvényjavaslatot nyújtott be az intézmény vagyonkezelő jogának átruházásáról. Vitézi Dávid miniszter rámutatott, hogy az épület az elmúlt években fokozatosan leromlott, az eddigi fenntartó tudományos ismeretterjesztő társulatnak pedig nem volt forrás annak fejlesztésére. A javaslat elfogadása esetén a vagyonkezelés a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumhoz kerülhet, ami utat nyit a felújítás és az újranyitás előtt. A Tudományos és Technológiai Minisztériummal közösen kidolgozott tervek célja, hogy a planetárium új tartalommal, de a tudományos ismeretterjesztést szolgálva működjön tovább, megőrizve a több évtizedes CEISZ vetítőberendezést is. Szeptember 7-én és 8-án rendezik meg Közép-Európa egyik legnagyobb mesterséges intelligencia konferenciáját, az AI Summitot a Városligetben. Az esemény három helyszínen, 10 színpadon és több száz előadó részvételével járja körül az AI legfontosabb kérdéseit. Előadások, panelek, workshopok és gyakorlati bemutatók várják az érdeklődőket, akik megismerhetik a technológia legújabb fejlesztéseit és választ kaphatnak kérdéseikre, legyen szó gazdaságról, pénzügyekről, oktatásról, kreatív iparról vagy etikai szabályozási témákról. Az előadók között szerepel többek között Steigerwald Krisztián, Kaput Tibor, Tanács Zoltán, Tani Anna Mária, de érkezik

0: az ausztrál Bryony Cole is. Tévésószerű, dinamikus elemekkel zajlik majd szeptember 11-e és 13-a között a 10 millió dollár összdíjazású első atlétikai világdöntő Budapesten a Zsivocki Gyula Nemzetközi Atlétikai Központban. Gyulai Márton, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség sportigazgatója elmondta, hogy a háromnapos eseményen a lebonyolítást 30 másodperces blokkokra tördelik, így minden fontos kísérletet élőben párhuzamos műsorszámok nélkül láthatnak a nézők. A sportág történet legmagasabb díjazású versenyén az olimpiai és világbajnokok mellett a világranglista élmezőnye csap össze, a győztesek pedig egyenként 150 ezer dollár jutalomban részesülnek. A hazai közönség a kvalifikált Molnár Attila és Halász Bence mellett mindkét váltónak, valamint további 5 meghívott magyar versenyzőnek is szurkolhat majd a 9 órás műsor folyam során. Szeptember 12-én egész napos évadnyitó programmal várja a közönséget az Örkénykert, a Madács téren, az Örkény Színházban és a Merlinben. A programok között családi buborék diszkó, reggeli torna, workshopok, ruhavásár, az új évad alkotóival közös piknik és beszélgetések is szerepelnek. A színpadon a Danubia zenekar koncertje, az Egyperces Operák 2.0 című előadás, Csulya Imre Jónás könyv előadása és az estét záró Örkény esztrád várja a közönséget. Vasárnap általában derült vagy gyengén felhős, napos idő várható, az északkeleti és délnyugati tájakon lehet kicsivel több a gomoly felhő, de csapadékot sem alakul ki. Az északnyugati északi szél sok felé megélénköl, amit néhol erős lökések kísérhetnek, a legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 24 és 28 fok között alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most indul a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatos.

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Értékekkel és élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, az élményekhez pedig igyekszünk mi is hozzájárulni ezzel a műsorral. Már is jövök a legizgalmasabb alkotókkal, azonnal kezdjük az első részt. Régi kedves ismerős köszöntök kedves hallgatóink, de akivel már rég találkoztunk, Ács Krisztinát nagyon nagy szeretettel. Hát hosszú lesz a felsorolása a te titulusaidnak. Egyrészt író vagy, másrészt önismeret és párkapcsolati kócs, motivációs tréner, aki a női energiák megújulásának és megerősítésének szakértője. Örülök igen. Neked.
2: Én is köszönöm szépen, mindig, újra a meghívást.
1: Mindig jó, amikor jössz, mert fontos témákat hozol. Meg hát fontos eseményeket most is. Előtte vagyunk egy ilyen nagy...
2: Így van.
1: Happening, vagy minek mondjam?
2: Hát, még nem tudom, majd utólag kérdezd meg, hogy mi volt ez.
1: Hát te mit szeretnél, hogy mi legyen?
2: Egy ilyen kötetlen, beszélgetős, de mégis egy pici munkával járó olyan workshop, ami édesanyáknak szól, fiatal és idősebb édesanyáknak is, és nagy gyermekeseknek, akik ebbe a mai korban elvesznek. Anyaság filter nélkül, ez lesz a programnak a címe, ahol azoknak szeretnék segíteni, akik túlzottan meg akarnak felelni.
1: De kinek?
2: Mindenkinek. Ugye az én koromban szoktam mondani, hogy én azért szeretek öreg lenni, mert amikor én kezdő anyuka voltam, akkor az anyósomon és az anyámon kívül nem kellett még nagyon megfelelni senkinek, jogos, mert nem volt még social media. Maximum a játszótéren azoknak az anyukáknak, akiknek már a 4 hónapos gyerekük keresztrejtvényt fejtett, 5 hónaposan már elolvasták a háború és békét, és 1 évesen már önállóan jártak mindenhova, de azon kívül nem. De a mai világban, amit látok, hogy akár az interneten, akár különböző platformokon keresztül milyen nyomás nehezedik ezekre az édesanyákra, mennyire szét vannak csúszva, és mennyire pont nem a lényeget élik meg annak, amit meg kellene élniük ezekben az években, az roppant elkeserítő. Úgyhogy ezért hoztam létre ezt a programot, mert dolgozom most is olyan anyukákkal, akik állandóan megkérdőjelezik önmagukat az anyasági létükben.
1: És az meg nem jó.
2: Egyáltalán.
1: Látod, nem véletlenül használtam én a happening szót, mert amíg ide tartottam a stúdióba, pont ez, na jó a cím, gratulálok.
2: Köszönöm.
1: Egyébként sok mindenre lehetne filter nélkül az egész életünkre ránézni, de valószínűleg itt az egész életükre rá fognak nézni, ugye?
2: Igen. Az a célom, hogy nyilván az anyasság az egy projekt feladat, bármilyen hülyén hangzik. Uh-huh. Az anyasság meg az, hogy férfeleség vagyunk és szülők vagyunk, azok mindig egy apróbb és nagyobb, hosszú és rövidebb távú projekteknek a megoldásáról szól. Ami nem tud működni, hogyha nem működök jól nőként, és nem jól működök jól férfiként egy párkapcsolatban. Hiszen az az alap, amikor összejöttünk, akkor még nem voltunk anyák, nem voltunk még feleségek, nem voltunk apák, nem voltunk még férjek. Pusztán a férfi és a nő volt ott. Ha az ott valahol elveszik, mert bedarál minket a szürke hétköznap, akkor az előbb-utóbb az anyaságomra is rá fogja nyomni a bélyegét, és nyilván az apaságra is, csak én most a nőkkel fogom foglalkozni.
1: Krisztina, azért is örülök neked, végre akkor megkérdezhetek egy szakértőt erről. Én úgy látom, jártamban, keltemben, meg egyébként tapasztalásból is, hogy a gyerek egy kapcsolat legnagyobb próbatétele.
2: Így van.
1: Ugye erre senki nincs felkészülve, hát mondhatnak bármit, hogy majd milyen lesz a gyereknevelés, jó, majd megtapasztaljuk. De a vele járó őrületeket is megtapasztaljuk, ami a párkapcsolatnál ilyenkor ki tud alakulni.
2: Igen, és ez borzasztó, hogy ez egy hatalmas nagy tabu téma.
1: De miért?
2: Mert nem illik arról beszélni, hogyha valami nem működik, vagy hogyha valami próbatétel. Tehát a mai világban tényleg nagyon nagy hangsúlyt kap az, hogy milyen csoda egy gyermek, ami valóban így van. Tehát egy gyermek születés egy hatalmas nagy csoda, de egy borzasztó nagy próbatétel, ahogy te is mondtad, hiszen minden megváltozik. Életmód változás jön létre egy család életébe, illetve akkor válnak az első gyermekes szülők családdá, addig csak egy pár voltak. És ez bizony nagyon-nagyon sok teherrel jár, nem csak anyagilag, nem csak érzelmileg, hanem fizikailag is, amikor nem vagyok kipihent, amikor nem tudok magamra odafigyelni, amikor a napi rutinom teljesen megváltozik, amikor olyan elvárásokat támasztok önmagammal szembe, és a párommal szembe is, amire amiben bele kell tanulni. És hogyha erre van egy hatalmas nagy nyomás, vannak olyan álcázott családok, én csak úgy hívom őket, akiknél minden szép, minden jó, tudod, tökéletes, akkor bizony megkérdőjelezem azt, hogy nekem ére rosszul érezni magam az anyaságomban, ére elfáradni, ére türelmetlennek lenni, ére megkérdőjelezni egyáltalán, hogy ezt az egészet én akartam? Hiszen ez nem olyan, mint egy bármilyen más vállalás, hogy leteszed. Egy anyaság, egy apaság életre szól. És oké, hogy van egy kifutás ideje, mert jó esetben 20-25 éves korukban végre elmennek otthonról, bár hogyha mama hotelt vesszük, akkor azért most a mostani 30-asok még lenni, de azért akkor is jó pár évig ez egy hatalmas nagy felelősség, ami teljesen körbefonja az életünket, és persze, hogy boldogság, és persze, hogy öröm, és persze, hogy értelem az életnek, de mellette azért, hát bizony, ember legyen a talpán, aki helyt tud állni benne úgy, hogy azért néha nem kérdőjelezi meg eztnek az egésznek az értelmét.
1: Elmondtuk, hogy mikor, meghol?
2: Szeptember 11-én 17 órától lesz ez a...
1: Nem olyan nehéz megjegyezni.
2: Igen, sajnos hát ezt a dátumot sikerült találnunk. A 17. kerületben lesz, a honlapomon egyébként minden információ fent van. Nőerőmű.eu, nyilván ékezetek nélkül, ott található, illetve a Facebook oldalomon Ács Krisztina Változás Segítő. Lehet még jelentkezni, vannak még limitált számba helyek, de ha ennek sikere lesz, és érdekli az anyukákat, akkor nagyon szívesen folytatom ezt a témát, mert tényleg azt gondolom, hogy szükség van erre.
1: Mire számítsanak szeptember 11-én?
2: Egy kötetlen, nyílt, tabuk nélküli beszélgetésre, amiben, hogyha felteszik a kérdéseiket, elmerik mondani a megkérdőjelezett értékrendjüket, akkor arra kapnak választ, hogy mit és hogyan, és miért éreznek jogosan, és milyen megoldásokat tudunk ráadni.
1: És te ezt szakértőként, vagy tőled szakértőként is kérdezhetnek meg, hát gyakorló anyukaként
2: is,
1: ugye?
2: Is. Tehát nekem ebbe az egészbe engem az indított most el, hogy egy hónappal ezelőtt kaptam egy levelet, amiben közölte velem az államkincstár, hogy nem jár már nekem a családi pótlék, mert a legidősebb gyermekem is belépett abba a korba.
1: Igen, sokan kaptak,
2: igen,
1: most szerintem.
2: Igen.
1: És én is láttam egyet.
2: És elgondolkodhatott az, hogy mennyire lezárult egy korszak. Most nem az a 12 ezer forint, amit kapsz havonta, hanem hogy Atya úristen, de jó, hogy nincsen már iskolás gyerekem, hogy leérettségizett, hogy oké, hogy most jön az egyetem, de az egy lazább, az már nem az anyuka felelőssége. És itt jutott eszembe, hogy mennyit szenvedtem én az elmúlt 23 évben, mint anyuka, amikor ki kellett állnom a gyerekeimért az iskolarendszerben, amikor ki kellett állnom a gyerekeimért a tökéletes anyukákkal szembe egy szülői értekezlet mellett.
1: Be is kellett menned? Tehát volt aki?
2: Hát volt rá precedens, hogy be kellett menni. Igen, és az volt benne, tudod, a legmegdöbbentőbb, hogy nagyon-nagyon sok esetben nem azért kellett bemennem, mert a gyerekeim valamit elrontottak, hanem azért, mert a pedagógusok nem tudtak mit kezdeni azokkal a gyerekekkel, akik egyéniségek, akik kimertek állni az igazukért, vagy megmerték védeni magukat, és akkor persze ebből konfliktus volt, anyuka be lett rángatva, tehát engem tiltottak ki általános iskolából, hogy nem mehetek be többet, mert kimertem állni a gyerekeimért.
1: Egyszer képzeld engem is.
2: Na. Mert, és akkor sorstárs vagy.
1: Mert nem lehetett beszólni azért, amit elkövetett a másik gyereknek.
2: Igen.
1: Meg valahogy mégiscsak odaszóltam, és...
2: És ezt szeretném megtanítani a szülőknek, hogy merjenek, mert hogyha mersz kiállni a gyerekeidért, akkor a gyerekek egyrészt megtanulják azt, hogy feltétel nélkül bízzanak benned, mert nincs az, amiért te ne védenéd meg őket. Nyilván otthon meg lehet mosni a fejüket, hogyha tényleg van olyat csináltak, illetve ezáltal tanítod meg a gyerekednek azt, hogy merjen ő is majd kiállni magáért, de hogyha egy gyerek abban nő fel, hogy jaj, nem merek szólni, mert mit szólnak hozzá, jaj, rosszabb jegyet kapsz, meg ez, meg az, akkor azok a gyerekek egy ilyen kis puhány elkényeztetett valakik lesznek. Tehát merjünk az igazunkért kiállni, anyaként, feleségként, apaként, férjként.
1: És ha jól értem, akkor nem feltétlenül praktikákat fogsz átadni, hanem felszabadítod őket.
2: Így van.
1: az állandó lelkiismeret, meg a megfelelés alól.
2: De jót mondtad, a lelkiismeret. Mert hogy lelkiismeret furdalásuk van a mai világban, hogyha egy picit erélyesebben szólnak oda. Hogy mernek ők anyaként elfáradni, hogy mernek ők anyaként türelmetlenek lenni, hogy mernek rászólni a gyerekekre. Egy gyerekeknek határok kellenek, keretek kellenek. Akkor van biztonságban a gyerek. Nem akkor van biztonságban, hogyha minden megvan neki engedve, hanem akkor, hogyha pontosan tudja, hogy mely határok között mozoghat. De a határ között hagyjuk őt mozogni, mert úgy fejlődik ki az egyénisége ezeknek a gyerekeknek. Szoktam mondani, hogy ne nehezítsd meg a gyermeked életét azzal, hogy megkönnyíted neki azt. Tehát ha mindent megengedsz neki, ha mindent aláteszel, ha mindent megoldasz helyette, akkor az a gyerek nem tanul meg önállóvá válni.
1: Hát most akkor napestig beszélgethetnénk témákról. Gyere is majd gyakrabban, és akkor beszélgessünk ezekről, mert ez egy állandó visszatérő probléma nálam is, és bocs, tudom, hogy nem rólam szól a műsor, de akkor is. Nekem például nehezemre esik szigorúnak lenni. Vagy még azt is mondanám, hogy következetesnek, mert túl lágyszívű vagyok. Uh-huh. Az baj.
2: Hát erre nincs egyértelmű válasz. Legyél lágyszívű, és legyél következetlen, hogyha az a gyereknek nem árt. A szigorúság, tudod, ez egy megfoghatatlan valami. Mitől szigorú valaki? Valaki attól szigorú, hogy nem enged fagyizni, a másik attól szigorú, hogy nem enged el a szigetre bulizni. Tehát ez egy
1: Én el is megyek velük.
2: Na, hát akkor meg én inkább a következetességben hiszek. Tehát amit ma megengedek neki, azt holnap is meg kell engednem. Uh-huh. Amit ma tiltok, azt holnap is tiltanom kell. Három felnőtt gyermekem van már, és amikor én egyszer beszélgettem velük, és azt mondtam, hogy hál' Isten, hogy megúsztuk a kamaszkort, hogy nem volt tényleg sem olyan jellegű, nem volt őrület, nem kellett agódnom semmilyen, nem lázadtak, akkor a legnagyobb gyermekem azt mondta, hogy de anya, nem volt mi ellen lázadni. Uh-huh. És így visszagondolva, hogy tényleg nem volt nekik mi ellen lázadni, mert hittem, hogy amikor eljutottak abba a korba, hogy bulizás, már nyaralás a barátokkal, ide menés, oda menés, addigra kaptak egy olyan értékrendet, egy olyan tartást, hogy nekem nem kellett attól félnem, hogy.
1: Jogos,
2: és nyilván jogos. Voltak olyanok, hogy összeszedtük őket éjjel innen-onnan, mert hát egy kicsit megszaladt az a vodka, de hát ez a dolga egy tizenévesnek. És én sosem...
1: A szülőnek meg az, hogy menjen.
2: Igen, és én arra voltam büszke, hogy mertek engem felhívni, hogy menjünk értük. Tehát nem az volt, hogy egy padon alszom, vagy nem az volt, hogy úristen, mit szólnak hozzá, és éppen ezért soha nem szittam le őket, hanem másnap inkább idézőjelvetével megdicsértem, hogy volt annyi eszed, hogy felhívjál, és segítséget kérjél tőlem. Uh-huh. És ez a legnagyobb... elismerés szerintem, amikor egy kamasz gyerek mer bízni a szülőben.
1: Igen.
2: Amikor jönnek hozzám szülők, hogy bezárkózik a kamasz és nem beszélget, azon túl, hogy a kamasznak az a dolga, hogy bezárkózzon és ne beszélgessen, aztán utána egyszer csak kap egy agylövést, és 4 órán igen, keresztül bőrön át lélegezve aztán ontja a történeteket, akkor el szoktam mondani ezeknek a szülőknek, hogy ez a kamasz nem most zárkózott be. Ez 6-7-8 éves korában kezdett el bezárkózni, amikor állandóan le lett oltva, hogy te kicsi vagy ehhez, hülyeséget beszélsz, nincs igazad, majd én tudom, stb. Tehát amikor állandóan kritizálva volt, felkérdezve, számon kérve, ítélkeztünk fölötte, ő szépen lassan megtanult bezárkózni. És amikor kamaszként ott van, hogy nem mer kérdezni, nem mesél el dolgokat, sablon kérdés, mi volt ma a suliba? Semmi. Hát na. Tehát, hogy ott már azért régebb óta fennáll.
1: Mi van azokkal, akik el vannak kényeztetve? Tehát akkor, vagy az kényeztetésnek számít, ha minden megvan nekik engedve?
2: Ez megint keretek között van. Szerintem mit jelent az, hogy minden megvan neki keretek?
1: Hát,
2: nem tudom. Tehát bocsánat, erre nem tudok neked egyértelmű választ adni, mert az én gyerekeim úgy tűnhetnek, hogy minden meg volt nekik engedve, pedig nem. Illetve ami meg volt engedve, azért kértem a mérleg másik serpenyőjébe tőlük, hogy is mondjam, csak teljesítményt. Uh-huh. Tehát azt mondtam, hogyha elég nagy vagy ahhoz, hogy, akkor legyél ahhoz is nagy,
1: világos,
2: hogy.
1: Világos.
2: És így voltunk egyensúlyban.
1: Na jó, lehet, hogy egy picit el is tértünk a témától, bár szerintem minden mindenre.
2: Így van.
1: Hatással van, és a anyaság filter nélkül azért ezek is hozzá tartoznak.
2: Pontosan.
1: Milyen tehát a gyerekeket érintve, vagy tekintve milyen életkorú Tehát az anyák mióta legyenek anyák, akik hozzád szeptember 11-én elmennek?
2: Teljesen mindegy, mert anyának lenni szerintem már akkor
1: tehát
2: is...
1: Tehát egy kamasz...
2: Akár.
1: Az édesanyja is elmehet
2: igen,
1: hozzá?
2: Mert itt nem a gyerekekről fogunk beszélgetni. Uh-huh. Tehát itt nem arról van szó, hogy hogyan kell egy 16 éves vagy egy 3 éves nevelni, hanem arról, hogy milyen félelmeim vannak anyaként. És ez lehet, hogy még nem is vagyok gyakorlatban anya, csak a szívemben. Uh-huh. Szívemben már édesanyja vagyok, mert készülök rá, de még nem született gyermekem. Vagy már egy hónapos a babám, vagy 20 éves, teljesen mindegy, miért nem merem megélni önmagamat anyaként? Mi az, ami ellen mentem mondjuk a gyereknevelésbe? Ha az én anyukám velem nem foglalkozott, akkor én lettem az SMK elnöke, és én sütöm a muffin minden karácsonykor a gyerekeknek.
1: Az a másik véglet?
2: Az a másik véglet, mert akkor nem azért lettem én ilyen tökéletes anya, mert ez van bennem, hanem mert ellen megyek az anyukámnak. És akkor persze, amikor a gyerek már rám csukja az ajtót, akkor ott állok kétségbeesve, hogy már erre se vagyok jó, és hálát várok, és átmegyek egy mártír szerepbe. Tehát, hogy nagyon-nagyon érdekes ez a kérdés szerintem, tehát itt elsősorban az anyasság, nőiesség, párkapcsolat, ezekről fogunk beszélgetni, nem pedig magáról a gyerekekről.
1: Na, szuper lesz, tehát szeptember 11.
2: 17 óra, így van.
1: És nőerőmű.eu.
2: Nőerőmű.eu.
1: Itt tudnak. Jelentkezni, vagy Ács Krisztinát kell a...
2: Ács Krisztina változás segítő, igen, a Facebookon, így van.
1: Ilyenkor te már most, még ugye szeptember 11 előtt vagyunk, van még időnk, de már készülsz lélekben?
2: Hogyne.
1: És
2: imádni fogom. Tehát nem csak lélekben, nyilván azért feladatokkal, kérdésekkel, de nem szeretnék én lenni nagyon a főszereplő. Tehát tényleg azt szeretném, ami egyébként jellemző ezekre a programokra, hogy oda jön 10-15 egymásnak ismeretlen nő, mondjuk a barátnőjével, vagy a testvérével, először az első percben méregetik egymást, hogy ez kicsoda, meg neki miért van itt a helye, mert hát egyébként látszólag milyen tökéletes, és akkor a nyitókörben, amikor már jönnek a könnyek, és már jönnek az élettörténetek, akkor egy 10 percen belül csapattá kovácsolódnak, és én ezt imádom.
1: Hát igen, a közösségépítés ereje
2: igen,
1: az,
2: igen.
1: Az akkor megmutatkozik.
2: Én ott egy jó anyaként szeretnék részt venni, hogy terelgessem őket, és segítsünk egymásnak, hogy nem vagyunk egyedül.
1: És a férjek ide nem kísérik el?
2: Hát most nem. Hát elhozhatják őket, és utána el lehet vinni, nem jöhetnek be. Utána el lehet a hölgyeket vinni vacsorázni, amikor értük jöttek. Igen, de ez most kimondottan a nőknek szól, igen.
1: Mit tapasztalsz az ilyen közösségi események után? Tartják egymással a kapcsolatot?
2: Igen. Nagyon érdekes, hogy bármilyen ilyen közösségi programom volt, 2-3 barátság mindig kialakult. Mindig kialakult, és egymás támaszai lehettek.
1: Ahogy ugye te is folyamatosan képzeld magad, pont erről beszéltünk, amíg nem ért a mikrofon, hogy te magad is kötsz ilyenkor kapcsolatokat?
2: Hogyne.
1: Mikor elmész más workshopra?
2: Igen, persze. Nekem minden munkakapcsolatok, barátságok alakulnak ki, és ez nagyon jó dolog. Hiszem, hogy mindig tanulunk. Tehát ha csak egy gondolatot, mondatot vagy érzést elhozok én is valakitől, akkor már érdemes volt oda elmenni. Uh-huh. Úgyhogy nincs olyan szerintem, hogy valaki már mindent tud. Ahogy mondja a mondás, hogy a jó pap holtig tanul, tehát ha én már azt gondolom magamról, hogy mindent tudok, akkor talán ki is csakkolhatok az életből, nem? Mert hát akkor van nincs, hogy megtanulom.
1: Ilyen szempontból is érdemes elmenni.
2: Igen, mindenféleképpen. Igen, tehát kapcsolatépítésben, igen. Hát nekem volt olyan coachképzősöm, aki az egyik hölgy a másiktól kapott állást, és azóta is ott dolgozik.
1: De sosem tudni, hogy...
2: Sosem lehet tudni, igen.
1: Hogy hívják ezt az amerikaiak? Van ennek a networking,
2: igen.
1: Úgyhogy ilyen szempontból is tényleg érdemes, kedves hallgatóink, úgyhogy adják tovább egymásnak az információt. Tervezett, hogy ez havonta lesz?
2: Hát nem tudom, attól fog, hogy lesz rá igény. Igen, mert hogy mellette még millió egy program indul majd szeptembert, hogyha jövök majd vissza, kedves hallgatók. De hogy igen, ha van rá igény, és akkor igen, akkor folytatom. Egyéb programom is volt már, hogy én már lezártam volna, befejeztem volna, de az a csapat, aki ott volt, ők még követelték, hogy 2-3 alkalom legyen még, és akkor folytattuk.
1: Egy percünk maradt, még annyit mondj, ezt talán legutóbb is kérdeztem, hogy de mindig aktuális a kérdés, milyen állapotban vagyunk? Tehát most a szakértőt kérdezem. Most mi van 2026?
2: Hát elég elkeserítő, elég elkeserítő állapotban vagyunk. Én azt gondolom, hogy...
1: De miért nem jobbak? Tehát tényleg az önfejlesztés az virágzik.
2: Mert ömlik ránk.
1: És pont emiatt?
2: Igen. És nem tudod kiválasztani. Tehát a mai világban, főleg a fiatalabb korosztály, akik hozzászoktak ahhoz, hogy 1 másodperc alatt eldöntöm azt, hogy balra vagy jobbra húzok-e valakit, gyakorlatilag nem állnak meg abban az élményben, hogy valaki adott nekik valamit, vagy valamin elgondolkodjak, és tudod, mint a magvető gondolat, nem véletlenül volt régen ez a könyvkiadó, hogy magvető, még van is. Gyakorlatilag az újabb és újabb információra van szükségem. És az egyik cáfolja a másikat, és már ott vagyok kétségbeesve, vagy most kinek higgyek.
1: Hát a hitelességet kell.
2: Igen,
1: valahogy.
2: És gyakorlatilag ez nem azt jelenti, hogy az egyik hülyeséget mond, a másik meg az igazat, hanem arról van szó, hogy másképp máshogyan mondta el. Csak bennem...
1: Másképp ugyanúgy.
2: Így van, ahogy csak bennem felmerült a kérdés. Mondta.
1: Na jó, nagyon örültem neked, szeptember 11.
2: Szeptember 17.
1: kerületben találkozunk, nőerőmű.eu. Ács Krisztinával beszélgettem, vigyázz magadra, és sok csillogó szempártotta
2: az
1: eseményen. Író, keressék a könyvét is, nagyon jó, én már olvastam, egyébként mindig a párkapcsolatokkal, meg az emberi lélekkel foglalkozol. Önismeret és párkapcsolati coach, motivációs tréner, aki a női energiák megújulásának és megerősítésének a szakértője. No, ne menjenek sehová, mert Krisztinától ugyan elköszönök, önöktől még nem jön a műsor második része, újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
0: Ez a Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. Hát kedves hallgatóink, Jánosi Ferencet köszöntöm nagy szeretettel, aki egyébként színész, de mostani apropóján mondhatom azt, hogy író, könyvszerző.
3: Így van, köszönöm szépen, és köszönöm a meghívást.
1: Én meg azért örülök neked, mert még nem találkoztunk sem az életben, sem az étterben, most ez egyszerre.
3: Végre.
1: Megtörténik. És szívből köszönöm az ajándékot, amit hoztál. Emma Hajmeresztő kalandjai, nagyon szép kivitelezésű, keménykötéses, tényleg szép könyv van itt a kezemben.
3: Hát a Cerka Bella könyvkiadót dicséri ez a szép kivitelezés. Ennek az Emmának egyébként az a története, hogy még két, hát nagyon régre nyúlik vissza, tehát jó, majdnem 10 évvel ezelőtt megfogalmazódott bennem Emmának a sztoria, csak aztán szépen pihent a fiókban évekig.
1: És meddig? Aztán, hány évig pihent ez?
3: Hát ezt most ki kellene számolnom, de jó 7-8, igen.
1: Aha, az viszonylag sok.
3: Mert elkezdtem egy rövidfilm forgatókönyvet írni, és a rövidfilm forgatókönyvnek egy kicsi mellékszála volt egy kislány, Emma, aki egyébként a kisfilm főszereplőjének a kislánya volt. Aha. És akkor így valahogy ez így befészkelte magát az agyamba, Emma, és akkor így elkezdett érdekelni, meg az ő története, és akkor így elkezdtem kibontani, és végül abból a kisfilmből nem is lett semmi, legalábbis egyelőre, bár még azért ott van a tervek között, de minden esetre Emma meg kinőtte magát, és lett belőle ő és az ő hajmeresztő kalandjaik.
1: Na, de amikor elővetted újra, annyi idő után, akkor mennyi idő volt összerakni még?
3: Körülbelül egy év. Nagyjából egy év.
1: Na jó, ezt csak azért kérdezem, hogy értsék a hallgatók, hogy azért ez, és én azért is szeretek minden egyes könyvszerzőnek itt lehetőséget adni, mert ez egy nem egyszerű meló.
3: Hát abszolút nem.
1: Aki már könyvet csinált, pláne, hogy az igazából, pontosan tudja.
3: Hogy tulajdonképpen ír az ember, aztán vagy lesz belőle valami, vagy nem lesz belőle valami.
1: Na de hát neked lett, mert az magánkiadásban megjelent.
3: Igen, magánkiadásban megjelent 2023-ban, pont édesanyám 75. születésnapjára megjelentettük 300 példányban, és utána megint csak egy pihenő időszak jött, és akkor elkezdtem felkeresni vele, hát kicsit így az esélytelenek nyugalmával, ha mondhatom így, kiadókat, és egy páran elutasítottak, és aztán a Cerka Bella kiadó, szentendrei kiadó egyébként, a Parti Medve könyvesbolt az övék, és egyébként ott is kapható Emma, ők fantáziát láttak benne, és azt mondták, hogy jelentessük meg, mert ez megérdemli ez a történet, és akkor ugyan nem az eredeti illusztrációkkal, az illusztrációk változtak, meg az illusztrátor személye is változott, de az eredeti szöveggel egy picit kipofozva, egy picit kiegészítve, egy picit megmásítva egy-két dolgot, megjelent végül is ez a könyv. Azért változtattunk egyébként a sztorin, vagy változtattam, mert tudnélik, ez egy folytatásos történet, úgyhogy nyitva is hagyom a végét, hogyha ennyit spoilerezhetek, úgyhogy jövőre, ha minden igaz, akkor jön a
1: Tehát van kedved hozzá?
3: Abszolút. Hát mi azt, sőt, már el is kezdtem a második részét.
1: Így van, ezt a hallgatóknak mondom megint, hogy az nem gyakori dolog, hogy egy magánkiadás, tehát egy kézben vehető fizikai könyvet kiadnak újra kiadók. Van rá precedens, de nem gyakori.
3: Igen.
1: Ugye ez egy nagy dolog.
3: Hát köszönöm szépen, igen, hát én is nagyon hálás vagyok a jó Istennek, meg a Cerka Bella kiadónak, és az ott dolgozóknak, Nacsasós Barbinak, meg Csörgei Andinak elsősorban, hogy fantáziát láttak ebben. Úgyhogy
1: hát ha azt megengeded, mondjam, akkor felolvasom a fülszöveget. Jó. Egyébként 8 és 12 éveseknek van ajánlva a könyv.
3: Igen.
1: Egy varázslatos történet barátságról, bátorságról és a bennünk rejlő erőről. Emma 10 éves, és úgy érzi, senki sem érti igazán. Az iskolában csúfolják, otthon sem mindig könnyű, és nemrég elveszítette a legjobb barátját. Aztán a születésnapján valami megváltozik. Egy titokzatos jel, egy váratlan látogató, és egy különös tölgyfa olyan kalandba sodorják, ahol semmi sem az, aminek látszik. Ezt úgy írtad meg egyébként, hogy akár színpadra alkalmazható legyen?
3: Nem, bár azt megkaptam már, hogy lehetne filmet csinálni belőle.
1: Ja, még filmet is.
3: Igen, esetleg. De az a helyzet, hogy Emma az a főhős, akinek esze ágában nincs hősnek lenni, meg egy kis csetlőbotló, kócos kis, ha nem mondom, hogy idegbeteg, de hamar felkapja a vizet, tehát abszolút nem egy tökéletes valaki. De úgy hozza az élet, hogy kvázi kénytelen hőssé válni az ő kis életében, és nem tudja elkerülni az ő sorsát. És így csöppen bele egy olyan világba, ami egy kicsit rendhagyó. Ő az a lány, akit szekálnak az iskolában. Nem ezzel a jelleggel írtam meg szándékkal a könyvet, tehát nem egy ilyen didaktikus, hú, ne bántsuk a másikat című műsor. Sajnos biztos mindannyian átéltünk ilyet, hogy vagy bántottak minket, vagy mi bántottunk valakit, tehát lehet, hogy én is megérdemelnék egy-két varázslatot az általános iskolában elkövetett bűneimért. Jó, nem voltam gonosz gyerek, de hát azért nem voltam az a kimaradt konfliktus kerülő gyerek sem. De ettől függetlenül tartalmazza a regény azt, hogy az iskolai szekálás, a másik csúfolása, ez nagyon jelen van ma a világunkban, és talán egyre jobban sajnos. És erre, ha nem is ad választ, mert nem kívánok én, hogy vár, de felveti a kérdést.
1: Az alkotás öröméről mesél. Mit adott neked az írás?
3: Elmélyülést. Én nagyon szeretek behúzó. Én nem az a fajta író vagyok, aki bekapcsolja a bömblő zenét, és akkor tolja, mint az állat, és akkor az ne. Engem a csönd inspirál, tehát én szeretek csöndben lenni. Sőt, szeretem, ha be van dugva a fülem, és tényleg egy generál csönd vesz körül, akkor tudok igazán elmélyedni. Én a történetek szerelmese lettem. Hérodotosz büszke lenne rám. Úgyhogy már olyan értelemben, hogy a történet szeretetem miatt. De egyébként nem volt ez mindig így. Ez csak az elmúlt 10-12 évben jött az életembe az, hogy engem a történet és a történet mesélésnek a hogyanja az elkezdett nagyon érdekelni. És ez egy kimeríthetetlen téma.
1: Na jó, de a színpadon is történetet mesélsz színészként.
3: Hát így van. Valószínűleg nem véletlenül talált meg engem ez a szakma már, mint a színészet. És
1: az volt az eredeti?
3: Az volt az eredeti, igen. Hát nem, az eredeti, elmentem a gazdasági főiskolára, ott eltöltöttem egy röpke 3 évet, de hát az első nap tudtam, hogy nekem ez semmi közöm. Szerettem egyébként meg a kommunikáció, amit ott megtanultam, annak hasznát veszem egyébként színpadon is, meg a jelenlegi munkámban is. Szoktunk a feleségemmel kommunikációs tréningeket tartani egyébként. És hát ha van szakma, ami a kommunikációról, sőt, főleg a metakommunikációról szól, az éppen a színészet. Úgyhogy igen, én megtaláltam a színészetben a számításomat, és most egy pár éve már az írásban is megtaláltam.
1: Hát milyen jó, hogy kiegészíti.
3: Igen, egymást. Abszolút.
1: Most minek nevezzük, ez mese?
3: Meseregény, gyermek és ifjúsági regény. Hát a kettő között valahol gyermek és ifjúsági regényként apostrofáljuk.
1: De miért pont ez a műfaj szippantott be?
3: Reméltem, hogy ezt nem kérdezed meg, mert nem tudok válaszolni erre. Jó, nem tudom. Lehet, hogy azért...
1: Utálom a közhelyes kérdéseket, és tudom, hogy ez az.
3: Nem közhelyes kérdés, nehéz kérdés. éppen ezért nem köszönhetsz.
1: Ehhez volt kedved? Hát az is egy válasz. Vagy hangulatod volt.
3: Valahogy hozzá. Érdekes módon, ha így visszagondolok az írásaimra, sokszor megjelennek a gyerekek, és nekem akkor még, amikor ezeket írtam, az Emmát is, akkor még nem volt gyerekem. Most már van egy kisfiam, egy 9 hónapos kisfiam. És
1: szívből gratulálok.
3: Ez a legcsodálatosabb dolog, ami történhet egy ember életében, az enyémben mindenképpen. De amikor ezeket elkezdtem írni, még nem volt gyerekem, és valószínűleg így a lelkem mélyén mindig is vágytam erre a gyermeki közelségre. És szerintem azért ütötte föl időről időre a fejét a gyermeki karakter az én történeteim.
1: Hát és majd az mekkora flash lesz, hogyha neki olvasod fel.
3: Ha
1: majd abban az élet.
3: Már most dedikálok neki egy könyvét, 10. születésnapján megkapja.
1: Helyes.
3: Igen.
1: Főleg, ha majd értékeli.
3: Hát, ajánlom neki.
1: Segíti a színpadi munkádat ez a fajta alkotás? Másképp gondolkodsz, másképp csinálsz azóta bármit? Azért kérdezem, mert nem tudom, hogy ez hogy működik.
3: A színészet, legalábbis én az a fajta színész vagyok. A színészet az egy ilyen elemzős szakma. Mármint elemezzük a lelket. És szerintem minden olyan munka, mint például az írás is, ahol lelkeket kell elemeznünk, ahol karaktereket kell kibontogatnunk, és ezekben elmélyedünk, mindegyik felismerés, mindegyik egy-egy megfejtés, az igen, segíti a színészi szakmát. Tehát szerintem a kettő, nem tudatos ez, de a kettő szerintem nem csak hogy kiegészíti egymást, hanem emelgeti egymást.
1: Ha én most elkezdeném a te lelkedet elemezni, akkor egy elégedett embert képét raknám össze?
3: Egyre elégedettebb ember képét raknám
1: hát
3: össze.
1: Hát ott a gyermek, itt a könyv.
3: Igen. Nagyon érdekes, hogy ezt kérdezed. Így van, pont a monodrámáról akartam beszélni. Most nyertünk egy pályázatot a Dériné programban, és november 14-én szombaton lesz a monodrámámnak a bemutatója. Ez a Nagybőgő, a Patrick Süskinnek a Nagybőgő című monodrámája, és ez egy zenésznek a viszontagsága, egy zenésznek az elmélkedése, és annak idején még 10 évvel ezelőtt vettem ezt elő, csak aztán soha nem valósult meg ilyen-olyan okok miatt. Nagyon nagy analógiát éreztem az ő élete meg az enyém között. Tehát ő volt az az ember, aki úgy érzi, hogy félresiklott az élete, aki rossz hangszert választott, aki egyedül van maga. Az egész darab nagy betűkkel a magányról szól igazából. Ez egy magányos ember.
1: Akkoriban
3: bizonyos értelemben igen. Tehát nagyon éreztem az analógiát. Ma már hála Istennek nem így van, de hát színész lévén azért azokat az érzéseket szépen elraktároztam. Meg vannak itt bent azok az érzések, amik akkor bennem voltak, úgyhogy van most mit előhívnom. Ez egy rendkívül izgalmas és rendkívül humoros ugyanakkor. Nagyon nagy öniróniával ír az ő szerencsétlen és nyomorú sorsáról ez a zenész.
1: Képzeld el, Ferenc vagy Feri, melyiket?
3: Amelyik tetszik, okay. Feri mondjuk.
1: Feri, hogy van egy szokás itt a műsorban, aki könyvvel érkezik, és hoz is belőle, akkor kinyitom valahol. És kíváncsi vagyok, hogy hol nyílik ki. Mit üzen nekünk most itt épp a 124. oldalon? Aha. Látod, nem beszéltünk meg semmit.
3: Oké.
1: Okay. Ha valóban varázsereje van a nyakláncnak, és minden igaz, amit Ella mesélt nekem, szól a párbeszéd első sora, akkor csak egy arra méltó valaki kaphatja meg, nem igaz? Emma bólintott. Emma néni és én nagyon jó barátok voltunk. Néhány héten ezelőtt, amikor meghalt, nekem ajándékozta, csak ellopták tőlem. Így került az igazgató úrhoz, akit egyébként Rozmár bácsinak hívnak.
3: Igen.
1: Aki Emmára pillantott. Azt mondott, hogy Ella csak néhány héttel ezelőtt halt meg? Igen, szól a válasz. Április 19-én a névnapomon. Szóval azért ebben, látod, nem beszéltük meg,
3: igen,
1: de mély témák vannak.
3: Igen.
1: Mint ahogy a fülszöveg is már sejteti, hogy igen, ez nem egy egyszerű sztori.
3: Igen, mert ez a kislány barátságot köt egy nagyon idős nénivel, egy szokatlanul idős nénivel, majdnem 110 éves, aki meghal, hát mindenki meghal, ő is meghal, csak ő később, és tíz éves kislánynak feldolgozni az ő barátjának a halálát, ez szerintem sajnos nem, mindannyian itt hagyjuk
1: és
3: ezt
1: nem
3: a világot.
1: Tudja, most ha nem tudom, mennyit szabad ezt spoilerezni, de nem tudta felkészíteni?
3: Nem.
1: A 100 évvel idősebb néni? Mert hát hiszen a 10 éves volt, akkor pont 100 évvel volt.
3: Nem ezekről beszél. Egy éve ismerték egymást, nem ezekről beszélgettek ők. Nyilván valahol egy 10 éves kislány már tudja, hogy egyszer meghalunk.
1: Hát de, főleg 110 évesen.
3: Hát főleg 110 évesen, de erre nem gondol az ember. És amikor meghalt, az meg váratlanul érte. Úgyhogy...
1: És mi van a varázslat változni?
3: Na, ez viszont már spoiler.
1: Jó. Oké.
3: Igen.
1: Hajmeresztők tényleg a kalandok?
3: Hát igyekeztem hajmeresztőre írni őket, igen.
1: Szóval lehetne belőle filmet forgatni, azt
3: szerintem. Hát legalábbis egy rajzfilmet, más, vagy animációs film, de akár sima filmet is, abszolút, szerintem igen.
1: Most megint az alkotó embert kérdezem, ugye most augusztus van, amikor beszélgetünk.
3: Igen.
1: És még november azért odébb van.
3: Igen.
1: De már te lélekben abban is benne vagy?
3: Hú, nagyon. Rengeteg szövegem van, úgyhogy nem telik el. Minden. Most összesen 29 oldal a dráma. 29
1: nehéz műfaj.
3: Ugye? De hát az egy nehéz műfaj, és csak én pofázom.
1: Igen.
3: Úgyhogy napi egy oldal. Most tegnap kitaláltam, régen karatéztam versenyszerűen, versenyeztem karatéban, úgyhogy van otthon egy boxzsák, úgyhogy most elkezdtem úgy tanulni a szöveget, hogy most minden nap elkezdek zsákolni, és amíg tudom a szöveget, addig végigmondom, és addig zsákolok. Jó, ki is fáraszt, meg egyébként is egy jó gyakorlat az, hogy valami teljesen más csinálok, miközben a szöveget mondom, hogy tényleg álmomból fölkeltve is tudjam a szöveget, akkor is, hogyha bármilyen
1: változó. Arra figyel valaki? Hogy ezt jól mondod, de bármit, hogy azt mondod, de ami a papíron?
3: Nem, én figyelek. Én már tudom annyira azt, hogy tudom az, most kihagytam, most rosszul mondtam. Annyi, tehát magamat vizsgálom felül. A lényeg az, hogy minden nap elmondom a szöveget, és minden nap egy oldallal tovább megyek.
1: Volt már ilyen egy szereplős?
3: Nem, ez az első monodráma. Ez lesz életem.
1: De azt mondják a pályatársait, hogy ez mindenkinek ilyen nagy mérföldkő.
3: Hát, ez nagyon nagy felelősség. Szerencsére meg nagyon jól egymásra találtunk a Bánovics Ottóval, ő a rendezője a darabnak.
1: Mert hogy kell rendezni egy egyszemélyes darabot is. Ez
3: hát hogyne, a külső szem az kell. Persze, tehát most már 20 éve vagyok lassan a szakmában, valamelyest össze tudnám rakni, de akkor sincs egy külső szem. És ez a külső szem az Ottó lesz, aki egy nagyon jó hozzáértő külső szem.
1: Hol lesz a bemutató?
3: A Dériné központban. Aha. Lesz, igen, a Rejter Ferenc utcában, igen. Úgyhogy izgalmas, nagyon izgalmas, szeretettel várunk téged is.
1: Mindenképp meg a hallgatókkal meg együtt, ott leszünk természetesen. De hogy sokat beszélgettünk a pályatársaiddal a próba folyamatokról is itt ebben a műsorban, ami alapvetően a kulisszák titkokról szól, hogy, és én mindig kérdezgetem őket, már lehet, hogy unják is a hallgatók, és bocsérte, de hát ez valahol egy kutató munka is. Már 5 éve, hogy azt mondják a pályatársak, hogy nem mindig tud összeállni az a premierre, az a darab. Majd az 5.-6. előadásnál. Na most egy monodrámánál, ahol azért te vagy ott, meg akkor ezek szerint van egy külső szem is, kié a legnagyobb felelősség? Tiéd? Vagy az övé?
3: Rám jön fel a függöny. Tehát, hogyha bármi gázot történik, akkor a néző azt velem fogja azonosítani. Akár jó az, akár rossz. De egyébként igen, általában nem jön össze a premierre, de azért mégiscsak a premier az egy megfeszített próbafolyamat kicsúcsosodása, tehát jó esetben azért az egy nagyon jó pontban előadott előadás. Aztán az más kérdés, hogy utána, amikor évekig játszunk egyébként egy 3 személyes darabot, az Indulhatunk Edit nénit, a Zsúrs Katival és a Búza Timivel, amit a Kovács Gábor rendezett, és visszük erre arra az országban. És annak is a bemutatója jól sikerült, de azóta csináltunk sokkal jobb előadásokat. Mert már belelazultunk, már tényleg már tudjuk a szöveget, ott akkor is tudtuk a szöveget, de hogy már tényleg álmunkból fölkedve is tudjuk a szöveget, már beleimprózunk, én amúgy is nagyon szeretek imprózni, tehát szerintem az a sója az egésznek. Most nyilván nem teljesen valami agyeldobos hülyeséget, de amit megenged a történet meg a karakter, azt miért ne?
1: Azt a kollégák észreveszik mindig?
3: Igen, van, hogy ők is csinálják.
1: Tehát nektek tudni kell mindenkinek a szövegét?
3: Hát nem kell tudni, de mondjuk a végszót azt nem árt, tudod, mire szólalj meg, és egy idő után automatikusan tudni
1: beléd
3: fogod.
1: Épül,
3: igen, tehát gyakorlatilag én jóformán el tudom, mi a Katival nagyon sokat, mi vagyunk végig gyakorlatilag színpadon, a Zsúrs Katival, szerintem el tudnám mondani a szövegét, legalábbis nagy vonalakban, 80-90%-ban biztos, mert már annyiszor hallottam, annyiszor összemondtuk, és most már annyira egymásra rezegtünk, hogyha tudjuk azt, hogy kihúzzuk egymást a csávából, hogyha van valami gond. És hogyha az egyikünk bemond valamit, ami egyébként nincs benne, azt a másik ott apercipiálja persze, és magában röhög, de akkor rátromfol. Tehát van egy kis játékosság az egésznek, ami nagyon jót tesz neki.
1: No, hát neked is jót fog tenni ez a,
3: igen.
1: Ez a folyamat.
3: Igen, igen.
1: Azért kezdtél el most megint edzeni? Mert ez van, vagy amúgy is elkezdted volna? Vagy
3: nem, hát most már most építkezünk másfél éve a feleségemmel, úgyhogy az edzésem az abból áll, hogy téglákat pakolok.
1: De egyébként eleget.
3: Igen, edzek eleget, de ettől függetlenül úgy effektíve testmozgást már régen végeztem, úgy sport jelleggel, úgyhogy most már igen, el kell kezdenem.
1: Na még arról mesélj az eredeti témát, amivel jöttél, igen. És majd még a monodrámával kapcsolatban gyere majd vissza, hogy milyen érzés volt a kezedbe venni így tényleg szép, keménykötéses verzióban ezt a könyvet?
3: Hát ez most kicsit olyan, mint amikor amíg nem volt gyerekem, addig nem ismertem ezt az érzést. Uh-huh. Most nem akarom összehasonlítani a Bennikét az Emma Hajmert.
1: Hát ez is egy gyermek.
3: De tulajdonképpen ez is egyfajta gyermek. Egészen különleges érzés, hogy itt foghatom a kezemben, és ezt több ezer példányban, a Libriben, a Lírában, a nagykönyvesboltokban kezükbe vehetik az emberek, és az az én művem, azt én tettem le az asztalra, hát ez valami egészen különleges érzés.
1: Ajánlod szülőknek is?
3: Igen, és kaptam visszajelzéseket a
1: régi verzióban?
3: Igen, tehát a magánkiadás verzióban, hogy élvezték a szülők is olvasni a gyerekekkel, és ez egy jó visszajelzés, tehát nem kimondottan gyerekeknek szól, de a szülők is tudják élvezni, legalábbis az eddigi visszajelzések alapján így.
1: Tudsz bármikor írni? Vagy este?
3: Az a helyzet, hogy régen írtam, tehát most már hónapok óta nem írtam, egyszerűen nem volt rá időm a kisgyerek mellett, az építkezés mellett, egyszerűen nem volt rá agyam, meg időm, meg energiám, meg egyáltalán. Nem szabad az ihletre várni. Mert ha az ihletre vársz, akkor soha nem fejez. Tehát az ihletet meg kell teremteni, és meg lehet teremteni az ihletet. Úgyhogy nem tudok mindig írni, vagy igen, bármikor tudok írni, ha sikerül megteremtenem az ihletet.
1: Oda kell ülni ez a lényeg.
3: Oda kell ülni, és csinálni kell. Nincs mese.
1: Ezt Demién mondta, hogy ez nincs mese, ki kell seggelni.
3: Ez így van.
1: Bocsánat a kifejezését.
3: Egyetértek.
1: A végén vagyunk, jó társaságban repül az idő, de nagyon élveztem a társaságodat, úgyhogy gyere majd.
3: Jó, köszönöm.
1: Máskor is, és nagyon fontos, hogy találkozni is fogsz az olvasókkal.
3: Így van, mivel augusztus 29-én a Parti Medvében Szentendrén lesz egy interaktív könyvbemutató a gyerekeknek, illetve az a megtiszteltetésért, hogy a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon október 3-án délután 4 órakor dedikálhatok, úgyhogy oda is szeretettel várom azokat, akik kíváncsiak a Emma történetére.
1: Tehát a 3-át én biztos, hogy megjegyzem. Igen. A születésnapomat, a 29-e pedig az egy szombati nap. Ugye?
3: Így van, az egy szombati nap.
1: Szuper, akkor Szentendrén találkozunk.
3: Délelőtt 11 óra.
1: Szuper. Én azt kívánom a könyved útjához, hogy olyan útja legyen, amit eltervezte, és akkor még egy kérdés, még nem bírom ki, hogy ne kérdezzem meg, amikor csak tervezted, hogy majd apa leszel.
3: Igen.
1: Akkor ilyennek képzelted, amilyennek most megéled, vagy nagyon más?
3: Más. Én már régóta, szeretem mondani apa lenni régóta, de pont nemrég beszélgettünk a Natival, a feleségemmel erről, hogy egyszerűen az, akinek nincs gyereke, most semmiféle előjel nincsenek emellett, csak hogy ezt az érzést nem lehet elmondani. Uh-huh. Ez nem az az érzés, amit elmondasz, és akkor a másik tudja valamihez hasonlítani. Ez összehasonlíthatatlan érzés. Éppen ezért elképzelni sem tudtam jól. Én azt képzeltem majd, hogy persze nagyon fogom szeretni, de annál sokszorozott.
1: Na, hát akkor én ilyen szeretetet, ez maradjon meg legyen még nagyobb, azt kívánom, és így szeressék a könyvedet is az olvasók.
3: Köszönöm szépen.
1: Köszönöm, hogy itt voltál. Na, ne viccelj, Jánosi Ferenc, megtalálunk közösségi oldalon?
3: Igen.
1: Szeressenek, kövessenek azt a sok energiát, amit beleteszel az értünk, a közönségért, azt a figyelmükkel adják, vagy nem adják vissza, hanem viszonozzák.
3: Köszönöm szépen.
1: Na, köszönöm még egyszer, kedves hallgatóink, Ferenctől vagy Feritől most elköszönök, de önöktől még nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még biztosan visszatérek.
0: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Ács Krisztinának és Jánosi Ferencnek nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjavával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Több helyen csavart ki fákat a délutáni erős szél. A budapestiek negyede szerint romlott a közbiztonság a repontautomaták miatt. Már lehet nevezni a 22. Pannonfeeling mozgóképes találkozóra. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Szombat délutánig az erős szél miatt több vármegyében autókra, épületekre és vezetékekre dőlt fák, illetve leszakadt faágak eltávolításához kérték a tűzoltók segítségét, közölte a katasztrófa védelem a honlapján. A tájékoztatás szerint a Baranya vármegyei Szilágyon egy lakóház udvaráról távközlési vezetékre dőlt egy nyárfa, amelyet motoros láncfűrésszel távolítottak el a tűzoltók. Békés vármegyében Geszten egy 5 méter hosszú faág veszélyezteti egy ház tetejét és a közterületet. Mezőkovácsház pedig a régi általános iskola épülete előtt dőlt ki egy fa. A fővárosban is több feladatot adott az erős szél a tűzoltóknak. A 3. kerületi Nánási úton autókra dőlt egy fa, elzárva a Kadosa utcát. A tűzoltók eltávolították a fát a járművekről, majd további 2 kiszáradt fa gajjazását kezdték meg. Az European 1500 fős HVG által megrendelt kutatása szerint rendkívül megosztja a magyarokat a palack visszaváltási rendszer, különösen a fővárosiak és a vidékiek körében. Míg országosan 41% elégedett és 25% elégedetlen, Budapesten megfordul az arány és az elégedetlenek vannak többségben. A kritikusokat leginkább maga a visszaváltási eljárás zavarja, de sokan a szétdobált szemetet és a közbiztonság romlását nevezik meg fő problémaként. A fővárosiak közel negyede érzi úgy, hogy lakókörnyezete lezüllött a palackok gyűjtése miatt, és a válaszadók 4%-át érte már emiatt személyes fenyegetés. Az idei balatoni hajózási főszezonban a Balatoni Hajózási ZRT kompjain a tavainál valamivel többen, a személyi hajóin 5%-kal kevesebben utaztak, áll a hajózási társaság közleményében. A Szántó-Tihany között közlekedő kompon a nyári hónapokban 2%-kal nőtt a szállított járművek, míg 4%-kal a kerékpárosok száma a tavalyi adatokhoz képest. A legforgalmasabb kikötők között idén is Badacsony, Fonyód, Balatonfüred és Siófok szerepelt, a legtöbb sétahajózó pedig Balatonfüredről, Keszthelyről és Siófokról indult útnak a szezonértékelő szerint. Október 5-ig lehet nevezni rövidfilmekkel a 22. Veszprémi Pannonfeeling mozgóképes találkozóra, közölte a rendezvény főszervezője az MTI-vel. A 2005 óta minden évben megrendezett Pannonfeeling bemutatkozási lehetőséget kínál.

0: kínál a magyarországi és a határon túli alkotóknak. A megmérettetésre lehetőleg 15 percnél nem hosszabb filmekkel lehet pályázni, tematikában és műfajban nincs megkötés. A 22. Pannon Feeling mozgóképes találkozót a Veszprémi Foton Audiovizuális Centrumban tartják november 14-én. Szeptember 12-én a Kiscelli Múzeum városi és múzeumi sétákkal, tárlatvezetéssel, műhelylátogatással, workshopokkal, zenei és táncprogramokkal várja az érdeklődőket. A Kiscelli napon többek között bejárhatjuk a múzeum föld alatti tereit és az egykori Schmidt-kastély parkját, restaurálással kapcsolatos ismereteket szerezhetünk, de ezek mellett egy letterpress és egy lámpás készítő workshopra, valamint egy tánc performance-ra is sor kerül. A programok többsége ingyenes, egyes események azonban előzetesen regisztrációhoz kötöttek. Vasárnap általában derült vagy gyengén felhős, napos idő várható, az északkeleti és délnyugati tájakon lehet kicsivel több a gomoly felhő, de csapadékot sem alakul ki. Az északnyugati északi szél sok felé megélénköl, amit néhol erős lökések kísérhetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 24 és 28 fok között alakul.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: akkor is itt vagyunk, amikor mindenki alszik. Sláger FM.
1: Tele van gonddal, mind a két kezed.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Több helyen csavart ki fákat a délutáni erős szél. A budapestiek negyede szerint romlott a közbiztonság a repontautomaták miatt. Már lehet nevezni a 22. Pannon Feeling mozgóképes találkozóra. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Szombat délutánig az erős szél miatt több vármegyében autókra, épületekre és vezetékekre dőlt fák, illetve leszakadt faágak eltávolításához kérték a tűzoltók segítségét, közölte a Katasztrófa Védelem a honlapján. A tájékoztatás szerint a Baranya vármegyei Szilágyon egy lakóház udvaráról távközlési vezetékre dőlt egy nyárfa, amelyet motoros láncfűrésszel távolítottak el a tűzoltók. Békés vármegyében Geszten egy 5 méter hosszú faág veszélyezteti egy ház tetejét és a közterületet. Mezőkovácsházán pedig a régi általános iskola épülete előtt dőlt ki egy fa. A fővárosban is több feladatot adott az erős szél a tűzoltóknak. A 3. kerületi Nánási úton autókra dőlt egy fa, elzárva a Kadosa utcát. A tűzoltók eltávolították a fát a járművekről, majd további 2 kiszáradt fa gajazását kezdték meg. Az European 1500 fős HVG által megrendelt kutatása szerint rendkívül megosztja a magyarokat a palack visszaváltási rendszer, különösen a fővárosiak és a vidékiek körében. Míg országosan 41% elégedett és 25% elégedetlen, Budapesten megfordul az arány és az elégedetlenek vannak többségben. A kritikusokat leginkább maga a visszaváltási eljárás zavarja, de sokan a szétdobált szemetet és a közbiztonság romlását nevezik meg fő problémaként. A fővárosiak közel negyede érzi úgy, hogy lakókörnyezete lezüllött a palackok gyűjtése miatt, és a válaszadók 4%-át érte már emiatt személyes fenyegetés. Az idei balatoni hajózási főszezonban a Balatoni Hajózási ZRT kompjain a tavainál valamivel többen, a személyi hajóin 5%-kal kevesebben utaztak, áll a hajózási társaság közleményében. A Szántó-Tihany között közlekedő kompon a nyári hónapokban 2%-kal nőtt a szállított járművek, míg 4%-kal a kerékpárosok száma a tavalyi adatokhoz képest. A legforgalmasabb kikötők között idén is Badacsony, Fonyód, Balatonfüred és Siófok szerepelt, a legtöbb sétahajózó pedig Balatonfüredről, Keszthelyről és Siófokról indult útnak a szezonértékelő szerint. Október 5-éig lehet nevezni rövidfilmekkel a 22. Veszprémi Pannon Feeling mozgóképes találkozóra, közölte a rendezvény főszervezője az MTI-vel. A 2005 óta minden évben megrendezett Pannon Feeling bemutatkozási lehetőséget kínál a magyarországi és a határon túli alkotóknak. A megmérettetésre lehetőleg 15 percnél nem hosszabb filmekkel lehet pályázni, tematikában és műfajban,

0: Nincs megkötés. A 22. Pannon Feeling mozgóképes találkozót a Veszprémi Foton Audiovizuális Centrumban tartják november 14-én. Szeptember 12-én a Kiscelli Múzeum városi és múzeumi sétákkal, tárlatvezetéssel, műhelylátogatással, workshopokkal, zenei és táncprogramokkal várja az érdeklődőket. A Kiscelli napon többek között bejárhatjuk a múzeum föld alatti tereit és az egykori Schmidt kastély parkját, restaurálással kapcsolatos ismereteket szerezhetünk, de ezek mellett egy letterpress és egy lámpás készítő workshopra, valamint egy tánc performance-ra is sor kerül. A programok többsége ingyenes, egyes események azonban előzetesen regisztrációhoz kötöttek. Vasárnap általában derült vagy gyengén felhős, napos idő várható, az északkeleti és délnyugati tájakon lehet kicsivel több a gomoly felhő, de csapadékot sem alakul ki. Az északnyugati északi szél sok felé megélénköl, amit néhol erős lökések kísérhetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 24 és 28 fok között alakul.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

Sláger FM. Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zseb.

slágerekkel. A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: Sláger FM.
1: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Sláger FM, minden, amit szeretünk.
0: Sláger FM, minden, amit szeretünk.

0: 200 év magyarországi festészetének és szobrászatának műfaji és stílus változásaiba, egyúttal történeti, kultúrtörténeti és művészet-földrajzi összefüggésbe helyezni azt. Az egykori főúri és főpapi mecénási tevékenység és műgyűjtői érdeklődés körébe tartozó művek és a szerteágazó művészeti kapcsolatok átfogó bemutatása érdekében a törzsanyagon túl más hazai múzeumokból, egyházi és magángyűjteményekből kölcsönvett festményekkel, szobrokkal, illetve az Iparművészeti Múzeumból és a Magyar Nemzeti Múzeumból kölcsönzött bútorokkal és ötvös tárgyakkal egészítették ki a kiállítást. A tárlat tematikus egységekben ad válogatást a különféle tárgytípusokban gazdag gyűjteményből. A kiállítás a múzeum harmadik emeletén kezdődik, ahol a 17. századi egyházi művészet és a halotti kultusz emlékeit kolostori képek, epitáfium és síremlékszobrok képviselik. A folyosóról nyíló külön teremben kerül bemutatásra a barokk gyűjtemény egyik leglátványosabb része, a monumentális műveket felvonultató 18. századi egyházi festészet és szobrászat is. A kiállítás azután fél emelettel lejjebb folytatódik, ahol az új teremsor első témaegysége a hazai földön született, de külföldön sikeres művészeti pályát befutó Mányoki Ádám portréfestő és Bogdán Jakab csendélet festőműveiből válogat. A következő kabinetben közel 200 év hazai arcképfestészetéből mutatnak be változatos portré galériát, a barokk vázlat pedig különösen vonzó és jellemző műfaja a kornak. Irány tehát a Szép Művészeti Múzeum a barokk változatok állandó kiállítására.
1: Programajánlót hallottak! A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Elindul az 5+5 támogatási konstrukció a Ganz Ábrahám programban. Ingyen nyit ki újra a Rót Miksa emlékház. Rakovszki Zsuzsa és Ráckevei Anna kapja a Szabó Magda díjat. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Elindul az 5+5 támogatási konstrukció a Ganz Ábrahám gazdaságfejlesztési programban, amelyben közel 800 magyar vállalkozás juthat egyenként 10 millió forintos fejlesztési forráshoz, közölte a gazdasági és energetikai miniszter a Facebook oldalán szombaton. Kapitány István kiemelte, a támogatásban részesülő közel 800 vállalkozás 95%-a mikro- vagy kisvállalkozás, köztük éttermek, cukrászdák és családi vállalkozások. A forrásból gépeket és új eszközöket szerezhetnek be, valamint technológiai és infrastruktúrális fejlesztéseket hajthatnak végre, tette hozzá. A nyári felújítás után ezen a hétvégén nyitja meg újra kapuit a Rót Miksa emlékház és gyűjtemény. A múzeum állandó és időszaki kiállításai szombaton és vasárnap is ingyenesen látogathatók, így közelebbről is meg lehet ismerni a világhírű üvegfestő és mozaik művész munkásságát, valamint egykori otthonát. Tárlatvezetések, épülettörténeti séta, alkotóműhelyek és gyereksarok is készül. A sima múzeum látogatáshoz nem kell regisztrálni, a vezetett programokhoz és műhelyekhez viszont igen. A tavalyi siker után október 14-én második alkalommal rendezi meg a Tevékeny Időskor konferenciáját a Magyar Sportházában a Szervező Szövetség. Az egésznapos budapesti esemény célja, hogy színes és hiteles szakmai előadásokkal segítse a senior klubvezetőket, programszervezőket és a korosztállyal foglalkozó szakembereket. A rendezvényen a felkért előadók a szépkorúak testi, lelki, mentális egészségét, életmódját és a harmonikus, pozitív időskori életszemlélet kialakítását járják körbe. Rakovszki Zsuzsa és Ráckevei Anna kapja a Szabó Magda díjat. Az elismerés Debrecenben a Csokonai Nemzeti Színházban a Magda Festen adják át október 5-én az írónő születésnapján. A Szabó Magda 100. születésnapján elindított az írónő és a női alkotás alkotók előtisztelgő fesztivált 9. alkalommal szervezik meg szeptember 30-a és október 5-e között. Az elismerést eddig az írók közül Szabó T. Anna, Bereményi Géza és Hály János, míg a színművészek közül Csikós Sándor, Egrika és Bánfalvi Ági vehették át. Karbantartás miatt rövidített útvonalon közlekedik a H6-os hév ezen a hétvégén, valamint szeptember utolsó hétvégéjén, közölte a BKK. Ezeken a napokon a szerelvények csak a Közvágóhíd és Pesterzsébet felső közötti szakaszon járnak. A kimaradó útvonalon H6-os jelzésű pótlóbuszok közlekednek, emellett a 224-es autóbusz is alternatív eljutási lehetőséget biztosít. A közlekedési központ azt javasolja az utasoknak, hogy indulás előtt ellenőrizzék az aktuális menetrendet és az átszállási lehetőségeket. Egészségnapot tartanak szeptember 26-án Újpesten az Újpesti Futó és Kerékpáros Fesztivállal egy időben. A programnak a Karinti Frigyes

0: magyar-angol két tanítási nyelvű általános iskola ad otthont. A résztvevők többek között vércukor, vérnyomás és koleszterin szintmérésen, PSA szűrésen, oxigén szaturáció és testösszetételmérésen vehetnek részt. Regisztrációval gyermekortopédiai és gyermekfogászati szűrés is elérhető lesz. Dietetikus, gyógytornász és mentálhigiénész szakember is várja az érdeklődőket, emellett újraélesztési oktatást és mentális állapot felmérést is tartanak. Vasárnap napos idő várható, csak kisebb felhők jelenhetnek meg az égen, esni sehol sem fog. Többfelé élénk erős marad az északnyugati szél, kora reggel 8 és 17, napközben pedig 24 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

még veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell, kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondol.

0: hajó mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: A legnagyobb slágerek változatosan. Csak a Sláger FM-en.

0: FM. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
1: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen,

0: programajánló.
1: Hölgyeim és uraim, kedves hallgatóink, a Szép Művészeti Múzeum megújult egyiptomi állandó kiállítása a korábbinál nagyobb területen számos új tárgyal és témával kiegészülve várja a látogatókat. Az új koncepció három nagy tematikus egységre bontva mutatja be az ókori Egyiptom világát: templom és istenek, Nílus völgy és emberek, sírkamra és halottak. Az új kiállítás látványosan interaktív eszközök bevonásával, a látogatók számára jól érthetően és a tudományos eredményeket is bemutatva tárgyalja a korszakkal kapcsolatos legfontosabb ismereteket. A kiállításhoz tartozik egy egyiptomi titkok kamrája is, ebben a felfedező szobában, mert ez a címe,

0: nem kronológiai sorrendben, hanem tematikus egységekre bontva mutatja be a gyűjtemény legfontosabb műtárgyait. Az egyiptomi világnézetben megjelenő három alapvető csoport az emberek, az istenek és a halottak szféráinak bemutatása mellett a kiállítás hangsúlyozott figyelmet szentel a három szféra közötti kommunikáció változatos lehetőségeinek bemutatására is. A különböző terek falszínei összhangban vannak a bemutatott tematikával természetesen. És ezen kívül még számos meglepetés várható. Például 2026. január 11-éig Varga Edit, a gyűjtemény egykori vezetője magángyűjteményéből mutatnak be néhány érdekes, a közelmúltban a múzeum gyűjteményébe került tárgyat, tehát ilyen formán ez a kiállítás folyamatosan megújul, ezért a Szép Művészeti Múzeum szeretettel várja Önöket.
1: Programajánlót hallottak. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Október elejéig közlekedik az Adria Intercity Budapest és Split között. Újra megnyithatják a Népligeti Planetáriumot. Jövő héten lesz az EI Summit a Városligetben. A Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Idén a megszokottnál tovább, október elejéig közlekedik az Adria Intercity Budapest és Split között, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója szombaton a Facebook oldalán. Hegyi Zsolt ismertette, a járatokra eddig több mint 8400 foglalás érkezett, és az utószezonban is folyamatos az érdeklődés. Újra megnyithatják a Népligeti Planetáriumot, miután a Közlekedési és Beruházási Minisztérium törvényjavaslatot nyújtott be az intézmény vagyonkezelő jogának átruházásáról. Vitézi Dávid miniszter rámutatott, hogy az épület az elmúlt években fokozatosan leromlott, az eddigi fenntartó tudományos ismeretterjesztő társulatnak pedig nem volt forrása annak fejlesztésére. A javaslat elfogadása esetén a vagyonkezelés a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumhoz kerülhet, ami utat nyit a felújítás és az újranyitás előtt. A Tudományos és Technológiai Minisztériummal közösen kidolgozott tervek célja, hogy a planetárium új tartalommal, de a tudományos ismeret terjesztést szolgálva működjön tovább, megőrizve a több évtizedes CEISZ vetítőberendezést is. Szeptember 7-én és 8-án rendezik meg Közép-Európa egyik legnagyobb mesterséges intelligencia konferenciáját, az AI Summitot a Városligetben. Az esemény három helyszínen, 10 színpadon és több száz előadó részvételével járja körül az AI legfontosabb kérdéseit. Előadások, panelek, workshopok és gyakorlati bemutatók várják az érdeklődőket, akik megismerhetik a technológia legújabb fejlesztéseit és választ kaphatnak kérdéseikre, legyen szó gazdaságról, pénzügyekről, oktatásról, kreatív iparról vagy etikai szabályozási témákról. Az előadók között szerepel többek között Steigerwald Krisztián, Kapu Tibor, Tanács Zoltán, Tani Anna Mária, de érkezik az ausztrál Bryony Cole is. TV-show-szerű dinamikus elemekkel zajlik majd szeptember 11-e és 13-a között a 10 millió dollár özdíjazású első atlétikai világdöntő Budapesten a Zsivocki Gyula Nemzetközi Atlétikai Központban. Gyulai Márton, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség sportigazgatója elmondta, hogy a háromnapos eseményen a lebonyolítást 30 másodperces blokkokra tördelik, így minden fontos kísérletet élőben párhuzamos műsorszámok nélkül láthatnak a nézők. A sportág történeti legmagasabb díjazású versenyén az olimpiai és világbajnokok mellett a világranglista élmezőnye csap össze, a győztesek pedig egyenként 150 ezer dollár jutalomban részesülnek. A hazai közönség a kvalifikált Molnár Attila és Halász Bence mellett mindkét váltónak, valamint további 5 meghívott magyar versenyzőnek is szurkolhat majd a 9 órás műsor folyam során. Szeptember 12-én egésznapos évadnyitó programmal várja a közönséget az Örkény kert, a Madács téren, az Örkény Színházban és a Merlinben. A programok között családi buborék diszkó, reggeli torna, workshopok, ruhavásár, az új évad alkotóival közös piknik és beszélgetések is szerepelnek. A színpadon a Danubia zenekar koncertje, az 1 perces operák 2.0 című előadás, Csulya Imre Jónás könyv előadása és az estét záró Örkény esztrád várja a közönséget. Vasárnap általában derült vagy gyengén felhős, napos idő várható. Az északkeleti és délnyugati tájakon lehet kicsivel több a gomoly felhő, de csapadékot sem alakul ki. Az északnyugati északi szél sok felé megélénköl, amit néhol erős lökések kísérhetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 24 és 28 fok között alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsor ismétlés követ.